0: Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger. Megy a Rádió Egy, DJ-k pedig ontják magukból a jobbnál jobb dalokat. Ma például Kuki fog bemutatni egyet. 6 óra után a Kívánság műsorba érkezik egy picivel, és megmutatja, hogy mi a vadi új dal. Hát a címet szerintem már elárulhatom én is. Fire. Ezt fogjuk meghallgatni. Most viszont egy olyan dal, amit hát egy olyan 3 héttel ezelőtt mutattunk be. Egy másik Rádió Egy DJ-től, Regál Lilitől. Az újdonság a Heal Me, ez jön már is.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez a Rádió

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megköztük pedig Rayön, Minelli után. A két előadóban pedig közös, hogy mind a ketten nagyon sok előadónak írtak dalokat, úgyhogy sokszor nem is tudjuk, hogy ők vannak az adott felvétel mögött. Ray esetében például Beyoncé, Charlie XCX, vagy éppen Ellie Goulding is ott van a partnerek között, akikkel már dolgozott és akiknek írt dalt. Ez meg a saját igazi mai slágere. A nagy kedvenc, Where is my husband, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a napokban pedig egy nagyon fontos infót bejelentettünk. 2026-ban a Rádió 1 ott lesz a Szegedi Ifjúsági Napokon is. A nyarat is együtt zárjuk, nem csak együtt kezdtük, és addig is persze rengeteg helyen fogunk bulizni, folyamatosan itt vagyunk, és hozzuk a jobbnál jobb hangulatot, a jobbnál jobb partikat, és tényleg minden fesztiválon, ami komolyan vehető fesztivál, azon meg lehet bennünket találni. Én pedig most hozok egy újabb nagy kedvencet, Sam Feld érkezik már is hozzá Linnel, ez a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: kell fáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
1: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő órában is óriási kedvenceket hozok, kell lesz, 3 óra fáradtak vagyunk, tudom. Na de, olyan nagy kedvencek, mint Bibi Rex és a New Religion, vagy éppen Alex Kedzsi és a Bambolé, azért szerintem picit dobnak a hangulaton. Meg ez a nagy kedvenc is az óra elején, Accent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave. Perc és ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3 óra is elmúlt, halad ez az éjszaka, nem mondom azt, hogy repül, de azért haladunk szépen előre. Az igazi mai slágerek között pedig ebben az órában sem lesz felesleges duma, nem sokára érkezik Dua Lipa és Bibi Rexa is, most viszont Nagy Bogi és Dess, Jó leszek újra című dalának egy spéci remixe DJ Metzger Vikitől.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezt a dalt is Kuki készítette, és azt is, amit ma délután 6 óra után egy picivel bemutatunk, mert hogy érkezik Kuki a Kívánság műsorba és hozza a vadi új dalát. Hát imádni fogjuk ezt, szerintem már nyugodtan mondhatom róla. Baby Rexelli a folytatás a Faithless dallal, New Religion, ez jön a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten is természetesen készülünk játékkal, a Sopron Fesztivál páros belépőket nyerni tőlünk, szóval már

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6 onnan, náhogy megint Balázsék, addig viszont olyan nagy kedvenceket hozok, mint Taylor Swift és Doppelite, Joel Corey és Stay a Little Longer, vagy mindjárt az óra elején Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy. Pár perc és ezzel folytatom a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználó így nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

dolgozott. Na, viszont én sem állok le, folyamatosan hozom a jobbá jobb dalokat, bár ezeket nem én írom, nem én éneklem, mondjuk ez mindenkinek nagy báznia, hanem a fogyarásban például Taylor Swift, aki a legújabb kedvencével érkezik már is. Ez az Opel Light, amit indítok itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és ma is lesz játék itt a Rádió 1-en. Sopron Fest, páros belépőket lehet nyerni, mert ahogy ígértük, a legmenőbb fesztiválokra mi visszük el a hallgatóinkat, és a mai napon is jó sok esély lesz erre. Már Atisnál is, és aztán a Kívánság műsorban is lehet nyerni. Az igazi mai slágerek pedig megállás nélkül szólnak nálunk, mindjárt 3:45 lesz, szóval most egy igazi újdonságnak szerintem pont itt a helye. Joel Corey-t választottam a Galantis-szal, ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Teljes üzemben működik a Tómalom strand, ismét társas játékestet tartanak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Teljes üzemben működik a Tómalom strand. A megszokott szolgáltatások mellett idén is kiemelt figyelmet fordítanak a fürdőzők biztonságára. Fekete Rihárd, a Soproni Vízmű üzemmérnökség vezetője rádiónknak elmondta, hogy az úszók már egy úgynevezett úszóbóját is használhatnak ingyenesen, ezzel még biztonságosabbá válhat a fürdőzés.
3: Próbáljuk minél több mindenkit megkérni arra, hogy ezzel induljon el úszni. Ez nem egy olyan bója, nem egy úszógumi, hanem egy olyan kísérő bója, amit rá tudnak a derekukra csatolni, és hogyha esetleg egy lábgörcs, vagy egy olyan váratlan, nem is nehéz helyzet kell ahhoz, hogy valaki bajba kerüljön, vagy nem is nagy baj, de akkor mégis ebben a kis kísérő bolya, ami utánuk úszik egy 2 méter a derekokhoz csatolva, amit ingyen természetesen bárki, amikor

0: rendelkezésre adunk mindenkinek, akkor abban meg tud kapaszkodni, tud segítséget hívni, és egy óriási segítség a mentésnél is, hiszen nem hagyja el a bója a bajba jutottat, mert rá van kötve a derekára.
1: A Mohács Világok Harca című történelmi dokumentumfilm vetítését tartják ma 18 órától a Soproni Kultik Elit moziban. A vetítést követően Cétot Norbert történész, a Magyar Nemzeti Levéltár Medievisztika kutatócsoportjának vezetője, Diósi Mihály rendező és producer beszélgetnek a mohácsi csata máig vitatott kérdéseiről, és arról, hogyan változott Mohács megítélése az elmúlt évszázadok során. Hétfőn ismét társas játékklubes lesz a Soproni Tercia Hubertus étteremben. 17 órától a közös játék ki a terep, így a Pakli Egyesület játékmesterei is beszállnak a játékba, ahol az asztaltársaságnak megtanítják a játékot, de most nem állnak végig készenlétben, hogy játékokat magyarázzanak. A programra a belépés ingyenes. Pályakarbantartási munkálatok miatt szerdán 15 óráig a Wienhaubenhof-Ebenfurt-Sopron Deutschkreuz vasútvonalon vágányzári menetrend lesz érvényben. A vágányzár ideje alatt az érintett vonalok a Deutschkreuz-Sopron Baumgarten között módosított menetrend szerint közlekednek, valamint Baumgarten és Ebenfurt állomások között a vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. Részletek a gyesap.hu oldalon olvashatók.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu.
1: Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a déli Dunántúl és északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső futó zápor zivatar. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, napközben 21-26 fokra van kilátás.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is fellép. Súlyosabb esetben átmeneti végtagbénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében négyszer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
2: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, és hát jó munkát, aki már elkezdte, 5 óra után 10 perccel, június 15-e van, hát ez már június közepe. És mindjárt itt a napforduló. Na, mindegy. Szóval, június 15-e van, Julánis Vidnév nap, ez pedig az igazi mai sláger. Szemfeltő, nagy kedvenc, nagy lendület így reggel, a Heart Like Mine, amit indítok.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

csak igazi mai sláger megy, ma pedig újra játék nálunk. 10 órától a Sopron Fest lehet páros belépőket nyerni, figyelni kell, hogy mikor indítja a műsorvezető a játékot, 10-ként csörögni, a többit pedig szerintem tudjuk, a számunk 06-20-311-111, ha még véletlen nincs elmentve valakinél, akkor szerintem írja be a telefon, mert úgy azért könnyebb bezsebelni a 10. pozíciót. Ez már is a Prayer in Seed,

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Eső lesz, 22-23 fok lesz, de a hét második felében egyre több napsütés is lesz, és szerintem ez a fontos. Kamrád, Be Mine a hírek után ez jön, aztán a Balázsék Beston, 6 pedig startol a műsor. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználóid nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Van forró vized, Zsül? Tudsz forralni? Forralni?
2: De nagyon forró.
1: Ki akarok próbálni valamit?
2: A
1: kísérletet, tessék?
2: Hangyákra?
1: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
2: Mehetünk,
1: csináljuk?
2: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
1: Eszter, benne vagy, úgyhogy Feri, kipróbáljuk?
3: Nem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbáljuk.
1: Egy bögrényi forró vizet hozzá, léci.
3: Zsül, tudja, hogy miért hozzá?
1: Ne, fogalma nincsen
2: nem,
1: egyébként.
2: De az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, innentől kezdve
3: én örülök, hogy részt vettek ebbe, a más nem csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
1: Ma olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi-e, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van a légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval a repülőgépen.
2: Nem kell a víz, Zsül, gyere vissza!
1: Gyere ide, Zsül, hozd a vízforralót. Ülsz a széken, ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
2: Égési sérülések.
1: Farmeron keresztül. Nadrágon keresztül.
2: Persze.
3: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem, de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
1: Ez, reptéri
2: ez
1: kávé...
2: már a repülőgépen volt.
3: Repülőgépen.
1: Nem. Igen, ez a repülőgépen
2: igen,
1: történt,
2: és ott
1: persze.
2: Ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább igen. melegíti a felületet a farmer nadrág.
1: Az nem védi meg?
2: Hát nem, azt mondja, az másodperc a tártás.
1: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a ágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és azt, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott jó embeszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
3: Pizsomát?
1: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
2: Hát az látszik, az éget bőr, azt figyelj.
1: Az megmarad?
2: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, hogy körbe, ahol
3: de
2: ugye
3: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
1: A kávét?
3: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
1: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
3: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. Igen. De nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
1: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a teknősnek a feje behúzódik a páncélba, és eltűnik.
3: Igen, nem most kapja.
2: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis
3: kuki. Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
1: durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
3: Hát, olyan érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
1: Hát csináld, nem lehet többet gyereked, mert leforrázták a péniszedet
2: nem,
1: egy
2: nem
1: kávéval.
2: Nem, hogy nem lehet gyereked, hát nem tud kufircolni többet.
3: Mert tud a súrgódást, nagyon az... fáj neki a hú.
1: Most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
2: Ugyanaz csak lent.
1: Atya úr is.
3: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpánynak a tokájára?
2: De az átültetés is fáj. Meg
3: hát de csak
2: után,
3: kicsit,
2: de meg nem lesz
3: ki kell
2: olyan.
3: Bírni, de utána már jó lesz. De
1: azt írja Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
2: Jó fejek.
3: Ezek jól kapnék 600 kilométert légi.
1: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
2: egyébként nem működik
3: elég a fontos dolgot vettek el tőle. Igen.
1: Igen. Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál fönn, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamával. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginálról.
3: Epeműtét, 2010.
2: Az már egy gyerekkor.
1: Túlszabáltam. Neked mit van? Látható?
2: De neki csak lelkisérülései
3: vannak.
1: Nem mondta, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
3: A belső sérülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
1: Gyerekkorban?
3: Nem, ez is tavaly volt.
1: Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bánésod,
3: de. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy 4 lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett.
1: És azok ilyen kalapácsújjaid vannak?
3: Addig is azok voltak.
1: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
3: Igen, én kapaszkodós ujjaim vannak.
1: Abszolút. Téged nem lehet fölökni.
3: Nekem nagyon hosszú lábujjaim vannak. Igen.
1: Bárki neked vagy nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
3: Erkélyről még visszafogok rajta.
1: Olyan, mint a denevér.
3: Igen.
1: Lóksz érted az erkélyről, de nem esel le.
3: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
2: Az meg nem látszik.
1: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
2: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
1: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
2: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
1: Zobta
2: én meg alányultam, tudod, de csak így hát, nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érdéketlen itt.
1: És ott ide is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
2: Menj, hozz egy körzőt, Gyula!
1: Tényleg full érzékeny?
2: Full.
1: Ne érzed.
3: Csukba a szemed, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
2: Jó, mikor nyalogatjátok már. Tessék.
1: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülésére. Ránézel a tested, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapámmal ezért elesett a létráról, ott álltam alatta. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
3: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés, próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor út belenyúltam.
2: Végre normálisan helyre tették.
1: Kiegyenesedett a kis ujjad.
3: Igen.
2: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai napig ott van. Nagyon szerettem.
3: Ezt apámban is csinálták.
1: Minden normális laktanyába, kollégiumban ezt csinálják. Igen. Zsül, mit van gyerekkorban? Ott...
2: Herpes.
4: Nekem
1: Csak azért rögünk, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
2: Na, mesélj, Gyula, hova szúrjuk?
1: Nem beszélek veled többet, ha nem szúrod bele váratlanul a Feri újbegyébe, úgy, amikor nem figyel. Csak én... Nein!
3: Nem tudom, melyik
2: újjad.
3: Melyik az a középső?
1: Tényleg érzéketlen?
2: Itt, igen.
1: Szad már bele, akkor gyorsan.
3: De egy gyors mércokat
2: nézünk. De várjál, ha bőrén átmegy, azért ott már érzékeny.
1: Mint a Bud Spencer filmen.
3: Csett készül, csak így üzőt.
1: Szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, még azonnal fia hülyeségre az a vehető, hogy kisétált, és behozott egy pikádot.
3: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
1: Ugye, Zsül, mit van? Tessék?
4: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltözött, tehát ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
2: Tényleg van benne.
1: Van egy ilyen kis dolga
2: kezelő.
4: Ez egy kicsit fölfelé.
1: Nagyon durva.
4: A szemöldököm még az egyik.
1: Az a nagyapád, az nem az, az csak az Gálbölgyi. Az egy kicsit Gálbölgyi Istennek semmi.
4: Ott kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
1: Semmi köze hozzá, csak Gálbölgyi is a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
3: Na mondjad neked, mit van.
1: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van, látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
5: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
1: Húsvágóbárd,
5: rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor föl lehessen akasztva.
1: Igen.
5: Meg így lehajoltam. Fölálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
1: Ne csináld, de neki ilyen súlya van.
5: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
1: De hogy megmarad, mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy ez hol, kivel, mikor. Én
3: szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját. és megadta a kerítésbe, hogy elhasolt vele. És, de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantót a zsebbe.
2: És
3: az összes bele, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be azért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sün úgy nézett ki a térde.
1: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél esztékába, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
2: Anyád ránézett, azt mondta,
1: jó, oké, na a kis betadin, jó van, mennyi, aztán izé, csinál tovább.
3: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, én 4-5 éves lehettem, és vérzett a mellbimbóm, képzeljétek el. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki hát magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a mellbimbómat, de azt nem hagyott ilyen külső remnyomat, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet, tehát végig bementünk a kórházba, én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ült, ott tudom, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda szizett anyának, csak a macska karmolt. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod, így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor voltam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd a hűvös folyosón.
1: Gyerek idő.
3: Igen, de akkor anyám fejében minden végig ment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres mellbimbók, és a többi, és a többi. Ja,
1: három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag, Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta a vágási egg van, a kilógó érrel játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikliszerelő kampóra.
2: Ó, ne!
1: Olyan Isten... volt a szemgolyóm, mint a piros biliárdgolyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
3: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik váfa ugyanígy beállt így a szemébe. Tehát a váfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam mai napig senki.
1: De hogy elesett, és megbotlott, és beleakadt a kampó?
3: Ott megkapaszkodott benne, fel volt akasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy így elakadt a kampó, és felakasztott egy a szemébe.
1: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
3: Semmi olyan nem lett, de...
1: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát ittam. Tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
2: Bizony.
1: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz, mindenre tetanusz.
3: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, teljesen nem kijelentő, de gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik

0: indult a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
4: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
5: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvas el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
8: Három dolog a tudatos babaváráshoz. Te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
9: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Az angol sport és a kalandtáborok a legnépszerűbbek. Vágány zári menetrend lesz érvényben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is a sport, angol és kalandtáborok vezetik a népszerűségi listát Győr-Moson-Sopron vármegyében. A legkeresettebb táborokban, a legtöbb turnusban már csak néhány szabad hely maradt. A nyári táborok iránti kereslet idén is rendkívül erős, mondta a rádiónknak Tóth Béla, a tábor figyelő alapítója.
2: A legfontosabb tanácsunk azoknak a szülőknek, akik még nem foglaltak, hogy ne abból induljunk ki, hogy még sok idő van a nyárból. Országosan valóban sok lehetőség érhető el, de a legnépszerűbb turnusok és a legkeresettebb táborok esetében a szabad helyek száma nagyon alacsony. Az árak természetesen idén is emelkedtek. Egy egyhetes napközis tábor átlagosan 61 ezer forintba kerül, az ottalvos táborok átlagára pedig már meghaladja a 100 ezer forintot, jelenleg körülbelül 102 ezer forint.
1: Pályakarbantartási munkálatok miatt szerdán 15 óráig a Wienhaubenhof-Ebenfurt-Sopron-Deutschkreuz vasútvonalon vágányzári menetrend lesz érvényben. A vágányzár ideje alatt az érintett vonalok a Deutschkreuz-Sopron Baumgarten között módosított menetrend szerint közlekednek, valamint Baumgarten és Ebenfurt állomások között a vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. Részletek a gyesap.hu oldalon olvashatók. Hétfőn ismét társas játékklubes lesz a soproni Tercia Hubertus étteremben. 17 órától a közös játéki a terep, így a Pakli Egyesület játékmesterei is beszállnak a játékba, ahol az asztaltársaságnak megtanítják a játékot, de most nem állnak végig készenlétben, hogy játékokat magyarázzanak. A programra a belépés ingyenes. A Mohács Világok Harca című történelmi dokumentumfilm vetítését tartják ma 18 órától a soproni Kultik Elit moziban. A vetítést követően Cétot Norbert történész, a Magyar Nemzeti Levéltár medievisztika kutatócsoportjának vezetője, Diósi Mihály rendező és producer beszélgetnek a mohácsi csata máig vitatott kérdéseiről és arról, hogyan változott Mohács megítélése az elmúlt évszázadok során.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a déli Dunántúli és északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső futó zápor zivatar. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, napközben 21-26 fokra van kilátás.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a Káosz király maga!

0: Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na már itt is vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, hello drága hallgatók! Hello. Itt vagyunk, jó reggelt! Hello Eszter, jó reggelt! Hello.
2: Jó reggelt kívánok!
1: Feri, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek egy hosszú, remélhetőleg nagyon tartalmas hétvége után sűrű gomoly felhő közepette, legalábbis ott a hátatok mögött valami készülődik.
3: Ma már derüljön,
1: meg igen, ma derüljön, meg fontos, hogy ma ne essen, úgyhogy ma ne legyen eső.
3: Jönnek a 30 fokok gyerekek, itt
1: igen.
3: Az igazi nyár.
1: Bizony.
3: Elasztotta a hétvégénket az eső, de az is jó volt, mi örültünk a tóparton neki.
2: De lett víz?
1: Esett?
2: Semmi nem lett.
3: De esett egyébként tegnap, de hát tudod, ez a kicsit esik, nem esik, ez pont semmire nem volt elég.
2: Tehát ez olyan, amikor ez egy lesz filmekben, így eltűnik így a repedésekben, ez az a néhány cseppes.
3: És akkor így tudod, így a föld feküdt, és azt mondta, hogy és már nem is láttad, kész. Ennyi.
1: Igen, hát ez azért sokkal több kellene, hogy legyen.
2: Ez olyan, mint én másnaposan, amikor csak pálinkát ittem előző este, és az első pohár üzet megiszom.
1: Igen.
2: És még semmi sem történik.
1: Felszívod a pálinkát, így van. Jó hétvége volt mindenkinek, nagy pihenés, több nap,
3: két nap, sok
1: három nap, négy nap.
3: Hát nekünk is három nap volt, ugye csütörtökön elbúcsúztunk egymástól. Én kint voltam a Metallica koncerten, gyerekek. Hát figyeljetek.
2: A pokolgép koncertre gondolsz?
3: A pokolgép dalra gondolok. Azt egyébként nagyon büszke vagyok magamra, mert hithű rockerek se ismerték fel. Ugye a Metallica mindig játszik
1: igen, egy
3: az adott országnak egy-egy dalát, és akkor ketten ezt megtanulják.
2: De hogy nem Beatrice?
3: Nem értem. Lehet, hogy szóra.
1: Miért nem? Vagy Edda.
2: 8 óra szórakozás.
1: Vagy Edda. Igen.
3: Igen, annáljuk a keményebb zenéket szeretik, és akkor mindig a múltkor ugye tankcsapdát játszottak, és most meg pokolgépet játszottak, rettetesen rosszul.
1: Rosszul?
3: Hát figyelj, nyilván megtanulták, az elején van egy ilyen jellegzetes gitárriff, az tök jó. Lement, és akkor utána itt a basszusgitáros énekel általában magyarul, aki nem tud magyarul, ugye? Tehát a totális metál, Azt így nagyon kellett. A metál szót még értetted, a totálist azt már sem ennyire.
1: És ezt fel voltak írva valahova? Vagy...
3: Kottából játszották, persze, kihoztak 2000 kottálvány, mindenkinek.
2: Kihoznátok a pokolgép kottámat? Köszönöm szépen.
3: Igen, és már érkezünk is, tessék. Úgyhogy nem az volt azért az est fénypontja, de egy ilyen aranyos gesztus, ez mindig a befogadó ország felé, hogy játszanak egy-egy dalt, a csütörtökén ez volt, és akkor a szombati meg a Quimby dalát játszották el. És de hát egyébként gyerekek...
2: Az egy nagyon metálos zene.
1: Az nem
3: az
1: nagyon.
3: Az egyébként érdekes volt, hogy az meg nem egy metálos dal, de valamiért azt választották. Gondolom, ilyenkor valaki súg neki.
2: De mi volt? Autóasztáltan?
1: Hát igen. Ennyire,
2: vagy mi volt, ami dalamos? Gondolom, hát dalamos.
3: Hát dalamosabb minden.
1: Valószínűleg elmondják nekik, hogy mi az, ami népszerű vagy, és akkor gyorsan ott két riff erejéig azt ott megtanulgatják. Ja.
3: De nagyon érdekes volt az egész. Köralakú színpad volt, mi bejutottunk ide a kígyófészekbe, ezt így hívják, a nagy rajongók közé, és hát figyelj, technikailag olyan megoldások voltak benne, amit így nem is tudsz igazán hova tenni, de ami tök jellemző volt, hogy nem akarták a show-val elvinni a zenéről a izét, vagy csak takarékoskodtak, de mondjuk egy road koncerten több ilyen láng csóva van, mint a Metallicán volt. Az utolsó egy vagy két dalban emelték ezt be, és inkább tehát egyrészt a zenével vitték el, tök jó volt a látvány, négy hatalmas torony volt, ahol ment a kivetítő, és ez a körszínpad, figyelj, jöttek fel a dobszerkók, a Lars Ulrich az állandóan így vándorolt, és a többiek is. Volt fönt 16 darab ének mikrofon. Én ilyet még nem láttam, kifelé és befelé is, és a csávók folyamatosan mentek, és bárhol énekelt a faszé, az mindenütt ugyanolyan jó volt.
1: Aha.
3: És akkor így a stadion közepén volt ez a nagy körszínpad, és bárhova tudott menni rajta, és a közönség minden részének próbált adni. És ami a legszebb volt, hogy annyira látszott rajtuk, hogy ezt így még mindig nem hiszik el. Ez 83-ban jelent meg, azt hiszem, az első lemezük, érted? 83.
1: Azért ez nem most volt.
3: Mi se tudod számolni, és ott van 68 ezer ember, érted, miattad, és azt láttad a Hetfielden, hogy így körbenézni, és azt mondja, hogy magából
1: igen.
3: Úristen.
1: Kemény képeket láttam én is róla, igen.
2: Most nézegetem, és amikor ugye Quimbyt mondott, hogy Quimbyt játszottak, akkor lehet, hogy egy Fish számot játszottak, és nem tudják eldönteni, hogy melyik volt. Tehát az, hogy
3: az
1: igen,
3: kemény,
1: ez Fish vagy Quimby.
3: Igen, a Fish föl is lőtte, ugye rögtön azért a zászlót. Igen,
1: a Quimby fura lenne, tehát inkább Fish, nem a Quimby fura lenne, a Quimbyt választanának, ez nem annyira rock dal.
3: A leírások szerint ez egy Quimby dal volt, aha, de a Fish együttes is azt gondolta az elején, hogy ez
2: igen, de közben a cikket is frissítették, ami szerint tényleg a a Fishnek volt a dala.
3: És most akkor az, hogy fogjuk kiderülteni? Igen, de várj, és akkor a Quimby.
2: Nem lehet meghallgatni? Nincs
1: de majd megkeressük, és akkor meghallgatjuk.
2: A hallgatóik majd a vasfülükkel eldöntik.
1: Igen, megnézzük, és akkor meghallgatjuk.
3: Meg milyen ügyesek voltak, hogy egyszerre két zenekarnak okozta körömöt. Ugye, a Fishnek is. Hát,
2: amúgy ez egy ilyen Audi... Hogy nem tudom, audiovizuális, mert csak audio, ez egy audio Rorschach teszt, tehát ez az a dal, amit ha belehallasz. Tehát az is lehet, hogy Zoltán Erika volt.
3: Igen, csak ő nem posztolt, hogy én végre én vagyok.
2: Hogy a kordgyűjtő volt a reptér.
1: Aztán, hogy a basszgitáros lenyilatkozta, hogy senki nem súg, hanem ő mindig komolyan belássa magát az adott ország zenéjébe, és úgy választanak.
3: De na.
1: Az milyen jó arc, nem? Milyen jó arcok azt egyébként, komoly. Hogy ő nem a basszgitáros. Bassgitáros.
3: Nagyon. Bassgitáros végig hallgatgatja. Azt gondoltam, valaki megmondta neki. Vagy nézett egy ízét, egy 1986-os, nem tudom, ilyen bravótodíját adást, ahol
1: lehet, hogy belehallgatgat egyébként, igen.
2: Lehet, hogy ráírt valakire MyVip-en, hogy ajánljon neki valamit.
1: Igen. A végén bemondta, hogy Quimby. Úgyhogy lehet, hogy Quimby volt. Na jó van, szóval jó volt ez a lényeg.
3: Nagyon, meg jó volt, hogy itt voltak 3 napig, tehát ezek 3 éve turnév vannak, gyerekek.
2: Beszéljük inkább az árulásról, ami történt a hétvégén.
3: Melyikről?
2: Hát, amit az Anna követett el.
1: Mit követett el?
2: Ott ül az áruló, ott ül. Nézd, az
1: mit csinál? Mi volt?
2: Na, hova kirándult a hétvégén?
1: Nem tudom, gyerekek.
2: Egy várost választott a barátnőjével, hogy felfedezze annak gyönyörűségét.
4: Szevasztok!
1: Hol voltál?
4: Nyíregyháza.
1: Nyíregyháza, mint desztináció.
4: De persze. Hát minden évben elutazunk a barátnőmmel egy barátnős hétvégén.
2: Milyen csak sivatnak kutyán, ne vigyorogjál.
3: Hogy is szép hely van.
4: Gyönyörű Nyíregyháza.
1: Mint desztináció?
4: Ezt meg nem. Igen, mint desztináció. Elmentünk élek szépen az állatparkba.
1: Az szép.
4: Megnézni. Na az szép. Ennyi, Sóstól gyönyörű. És így tovább. És nagyon-nagyon jól éreztük
2: magunkat. Az igazat mondjad, Anna, ne itt a marketinget mondjad. Az igazat mondjad, elég szíves.
4: Mit mondjak igazságban?
2: Az igazság. Anna, oda jött hozzám szerda környék, hogy jön Nyíregyházára a hétvégén, hát milyen csodálatos. Azt mondom, hát Anna, hát a legjobb koriszt, hát pont bográcsozni fogunk pénteken, hát azért. Hát az van, hogy én a kis barátnőm, mert nem érdekel bográcsozni veletek, mert nekünk saját programunk van. Nekünk itinerünk
1: van. Csak nem a Barbizomba kötöttetek ki.
2: Hát semmi. Szombat este fektetéskor csörög a telefonom egy telefonszám.
1: Ne csinálj részeget. Ne csinálj, tényleg.
2: Csörög a telefonom. Hát sajnos nem tudom fel, ugye éppen alhatattam, és amikor ezt csak lehetem, csőz! Anna vagyok, itt vagyunk a Mekibe, nagyon benyomtunk. Hát kellene még felszívja. És ilyen különböző képeket látok, ahogy Anna a szifonpresszóban mulat.
1: Nem hiszem el.
2: A szifonban.
4: Jó volt.
1: Nem itt ittunk, nem ott ittunk, vagy nem az ott, ahol oda jutunk?
2: Önmagától megtalálta, igen, a főtéren, igen, a szifon. Magától oda talált. Én nem is ajánlottam neki, magától megtalálta.
1: És rácsörögtél az össze.
4: Nem is emlékszem.
1: Itt vagyunk a szifonban.
3: Itt csapatos milf érted a Nyíregyházi éjszakában.
1: Nagyon megindultak.
2: És mondta nekik, hogy menjenek ki vasárnap reggel a KGST piacra, amit nem tudott értelmezni árában az állapotában, de végül kimentetek? Mi lett?
4: Nem mentünk ki. Nem mentünk ki, de ki kellett volna. Nagyon jó hely, nagyon éltük. Nagyon jó idő volt. Eszter még írt pénteken, hogy hát készüljünk, mert azért hűvös van. De aztán szombatra megjött a jó idő.
1: És benyomtatok ott a szifonba? Hát ott ittunk mi is párat, az egy ikonikus igen, hely.
2: Abban hát, neve szerintem már elmondja azt, hogy ez csak egy jó hely tud lenni.
1: Igen,
2: nem?
1: Hát egybe a kitelepülés után ültünk be picit, igen, kicsit pihálni. Onnan indult a road moving a Barbizonba.
2: Na igen, és aztán mondta, küldött nekem képeket fiatal fiúkról, ahogy a McDonald's-on ott kárálnak.
4: 18 és 20, hát 16 és 20 között volt az átlag korosztály. Ezt egy picikét romboltam a barátnőm, amikor bementünk, de hát valami muszáj volt, hogy főszívja a dolgokat.
2: De hogy mennyire igazi Nyíregyházi már Anna, nem, hogy elmegy a szifonba, és a végén a Mekiben köt ki. Tehát Nyíregyházi, ez a kettő lehetőséged van.
1: Micsoda görbe este.
4: És rám írt az Eszter, tök cuki volt, azt írta, hogy igazi Nyíregyházi lettél. Igazi nyíregyi vagy. És de ott
3: a szifon és Meki.
4: Szifon és Meki.
2: Ennyi tud. De annyi, hogy ha Bújtosi Mekihez mentél volna, akkor egy fokkal azért előkelőbb lett volna, mert ott szoktak bolyongani a részegek a túl körül, de mindegy, a főtér is megteszi szerintem.
3: Jó, és a kulturális élvezetek, hát gondolom, ugye nagy számban voltak azok is, szifonba.
4: Szifonba is volt.
2: Mondd el, hogy minek van most a fosztos bugybóka, mi van, ami most...
3: Az fosztos bugybóka világnapja.
4: Fosztos bugybóka világnapja.
2: Valami átvette a hatalmat a hotel felett. Mi az a bogár?
4: Jó, az kim volt egy cetli, valamilyen, nem is tudom, rögtön mondom a nevét, egy ilyen fekete bogár, és írták a hotelbe, hogy elnézést kérnek, most ilyen rajzás van, és hát akármennyire figyelnek meg egyebek, hogy hát nem tudnak mit tenni. Egyel nem találkoztunk, olyan cuki volt, hogy oda tették így a cetli, de egyetlen egyel nem.
2: Ez Nyíregyháza annyit tesz, hogy simán csak csótányok vannak, és akkor igen, így próbálták.
1: Ez a fura rajzás van, egész évben rajzanak, a tűzhely mögött vannak, nagyon gyorsak.
2: Főleg éjszaka rajzanak.
1: Éjszaka rajzanak, igen, csébetűvel kezdődnek. Csibetűvel kezdődik a nevük.
2: Hey, mi is ennek a neve? Mondom. Gabona Futrinka.
1: Ezt leírták a hotelbe, hogy rajzik ez a bogár?
4: Hát, hogy ott van, nézd meg, itt ki volt téve egy cetti, hogy
1: megőrülsz,
4: nem kell megijedni, nem bántanak, nem ártalmasak, de hogy jönnek a Gabona Futrinkák, előfordul, hogy nem kell megijedni.
1: Ne félj, nem foglak bántani, van a bogár feliratot.
4: De egyébként olyan cuki, hogy ezt így
2: látod, nálunk így kezdődik a migránsokat.
1: Látod, ez a Nyíregyháza, ez már nem az a Nyíregyháza, mint tudunk fel. Már bogarasak, és már kirakják a hotelbe, hogy bogár van, érted? Tehát,
2: így van.
1: Hát, bocsánat, penészes az ágynemű, kétnapos a zsömle, elnézést kérünk.
2: Egy királypiton szabadult be.
1: Érezik meg jól magukat.
4: Nagyon jó volt, gyönyörű volt. Az állatkert, hát az valami felfoghatatlanul klassz. Nagyon régen láttam, vagy 11 néhány évvel ezelőtt. Nagyon sokat változott, nagyon sokat fejlődött. Szóval.
2: Egyre. Figyelj, azt mondd meg, hogy hol ittatok a szifonon kívül?
3: Mindenhol szerintem,
4: hát
3: hogy
4: ismerem. A tónál is. A tónál? Ott bogra, ott ettünk egy nagyon finom halászlevet. Ott volt egy kiülős hely, te biztos, hogy tudod, van egy gyönyörű szökőkút, ahol még zenék is vannak.
2: Igen,
4: ott,
2: igen,
4: ott,
2: igen.
4: Van, ott van egy ilyen kiülős, és ott ettünk halászlevet.
3: Uh-huh. Na, ami fontosabb, hogy aztán a Mekibe oda beálltatok, mintha autóval lennétek a McDrive-ba részeget.
2: Akár kiírta ezt, van olyan igazán, mert ez a teljes kultúra része, hogy egy embert ugye dezignálunk, hogy nem ihat, és utána pedig őt kényszerítjük a sajtburgerek beszerzésére. Ez mindig, és utána pedig ott állunk, mert van mellett egy benzinkút, és mindegyik ott áll dűlöngél, vagy próbálják csendben már, tudod, egész este ilyen hangos voltál, és megeszem, és minden rendben. És soha nem segít, de figyelj, az, arra kéne egy tényleg egy ilyen dokumentumfilmet készíteni, hogy ott tényleg keringenek a gyerekek, vagy hát tínédzserek ott a Meki körül.
4: Azok tényleg tínédzserek. Nagyon jó.
1: Hát meg a görbe hétvége. Nem gondoltam volna, a görbe hétvége Nyíregyházán.
4: Történt.
1: A nyíregyházi road movie. Igen, a presszóval és a McDonald's-szal.
2: De szóval, hogy tudja ezt megtenni az emberek, hogy automatikusan oda mész be? Tehát bárhol bemehetnél, mert volt a gondűző söröző, ott a pikoló, egy csomó minden van.
1: Szerintem azért az ott a főtéren van, nem? És annak olyan jó a lokációja, vagy azon a téren. Van egy ilyen szép sétáló utca tér, és oda úgy kedved van beülni egyébként, igen.
2: Jegeske, rengeteg jó helyek vannak még, ahol ott megkísérhettek volna téged, de nem kellett.
1: De túlélted a nyíregyházi éjszakát.
4: Persze.
1: Komolyabb, mint Brooklyn.
4: Hát nagyon jó, mentünk egy kört éjjel, megnéztük a nagy templomot kivilágítva, hát nagyon szép volt.
3: Na most mivel Anna mindenre nem emlékszik, ahogy elmondta, a nyíregyházi lakosokat kérjük, hogy élménybe számoljon az, aki találkozott Annával.
1: Két, mint a buba, két kacsa, tudod, vagy két liba.
3: Liba mindenki.
1: Énekelgettek.
2: Ugye, amúgy annál felszabadultabbat, mint amilyen Anna részegen, azt szerintem nagyon kevés ember tudja. Tehát, hogy az
4: tényleg, jó, hogy ezt mondod, köszönöm. Ez megtisztelő.
2: Ilyen musical szereplő lehetnél. Tudjátok, mindig van ez a vicces mellékszál, ami úgy megtörténik, és tényleg nem, hogy teljes átalakulás, tehát fullos metamorfózis, és semennyi szégyenérzet, tehát nulla.
4: Ugye a szigeten, Maldivon, ami ott történt, ott is marad, ugye?
1: Volt, hogy haza kellett menned a vacsoráról. Nem mi küldtünk el, önként úgy döntötted, hogy hát hazamész a vacsorára.
4: Én vállalhatatlan vagyok, úgyhogy a viszontlátásra.
1: Igen, egy ponton mondtad, hogy te inkább hazamész a vacsoráról.
4: Gyakorlatilag egy istencsillagos Benjaron étterembe ültünk, ugye, amit
2: igen, és azt kiabáltad, hogy mindenek ugyanolyan íze van.
4: És a Laci ebben megerősített a forgó. Laci azt mondta, hogy igazad van. Ezzel elindultunk.
2: És aztán hazatámoljogtak.
1: Hát az óriási volt.
2: Hát ha valakire érdemes költeni részeget, akkor az Anna szerintem.
1: A legjobb vacsora, érted? Lerészegettek már az előételnél, azt elsétáltak haza. Ott ültünk, érted?
2: Csak jöttek a kaják, amiket rendeltek maguknak, emlékeztek, hogy jöttek, mindenféle ilyen puharák.
4: Feri tekintetére emlékszem, ő ült a bal kezemnél, és ő, hát, hogy rendelte nagyon elegáns italokat, Sauvignon Blanc, és minden, és figyelj, minden, tehát egy idő után már nem.
1: Már mindegy volt.
3: Mindegy volt, ez neked 5 percig tartott, csak emlékeztetlek, mert 5 perc alatt picsáztad el magad teljesen. Ez így van.
2: Én még majdnem szoktam arra gondolni, amikor Anna azt mondta, hogy hát csatszok, nagyon elfáradtam. Emlékeztek az, hogy nagyon álltak, és egy pérdésre szükséges. És aztán pedig, és látom, hogy feszítettem, mint Póka Lucernásban. Ezen a medencének a szélén, ilyen Time of Her Life, tudod, ilyen, ne szóljatok hozzám, egy mozisztár vagyok. Az nem Anna?
1: Igen, megtaláltuk a medencénél.
2: Az óriási volt.
1: Na jó vagy, gyerekek. Közben megyünk, jó? Fél hét van, Zsülci integet, úgyhogy majd még mesélünk. Jövünk mindjárt, lehet kezdünk közben játékra jelentkezni. Megindítjuk ezt a kis hétfőt, úgyhogy itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis?
8: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
12: Június 13 és 19 között.
11: Ez az!
12: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
13: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
16: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
17: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
18: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
19: A Sopron Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek sopronplaza.hu.
20: Közeledik az év legrövidebb, legvarázslatosabb éjszakája. Szent Ivernéi álom a Kaszinó Sopronban. Június 19-én izgalmas sorsolásokkal, szaxofondallamokkal és összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. addig gyűjts sok-sok sorsjegyet a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is, hogy minél nagyobb esélyed legyen. Valamint utolsó nap belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron, a szerencse csak rád vár.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
21: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
22: Skoda. Az év ajánlatával várunk a Soproni Plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 83.000 forint helyett 163.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk a Határdombút 1 szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazmapont.hu.
23: Megérkeztek az Internorm ablakok Sopronba. Az Alfa Parkban most nem csak megnézheti, hanem ki is próbálhatja Ausztria piacvezető nyílászáróit. Ablakai mellé rögtön kiválaszthatja a megfelelő bejárati ajtót is. Nagy szeretettel várok minden érdeklődőt. Internorm. Élményt nyitunk a jövőbe. www.ablakprojekt.hu.
24: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
25: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
26: Reklámot hallottak.
27: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Hamarosan indulnak a Sopron Fest programjai. Ma is várják a víradókat. Köszöntöm Önöket, a híreket Lakosi Gabrielától hallják. Július 2-án indulnak a Sopron Fest főprogramjai a Lővérekben. A már mindenki számára ismert hazai és világsztárokat is felvonultató kínálat a Rádió 1 jóvoltából egy nyitó és egy záró eseményen is bővül. Kora este egy órás szettel érkezik Metzger Viktória, a The Prodigy után pedig egy látványos endshow zárja az estét. Jaurival a főszerepben. A kőház hátsó része egy sokfunkciós kávézóvá alakul át, ezen a helyen a délelőtti órákban reggelizhetnek a fesztivál kempingezői, a másnaposok mozia keretében pedig naponta 3 filmet láthat az ébredező közönség. Véradásra várják az önkénteseket ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, majd 15.30 és 18.30 között Újkéren a Művelődési Házban. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65, és a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A további véradó alkalmak listája a véradás.hu oldalon található meg. A magyarországi vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Teljes üzemben működik a Tómalom strand, a megszokott szolgáltatások mellett idén is kiemelt figyelmet fordítanak a fürdőzők biztonságára. Fekete Rihárd, a Soproni Vízmű üzemmérnökség vezetője rádiónknak elmondta, hogy az úszók már egy úgynevezett úszóbóját is használhatnak ingyenesen, ezzel még biztonságosabbá válhat a fürdőzés.
29: Próbáljuk minél több mindenkit megkérni arra, hogy ezzel induljon el úszni. Ez nem egy olyan bója, nem egy úszógumi, hanem egy olyan kísérőbója, amit rá tudnak a derekukra csatolni, és hogyha esetleg egy lábgörcs, vagy egy olyan váratlan, nem is nehéz helyzet kell ahhoz, hogy valaki bajba kerüljön, vagy nem is nagy baj, de akkor mégis ebben a kis kísérő bója, ami utánok úszik egy 2 méter a derekokhoz csatolva, amit ingyen természetesen bárki, amikor rendelkezésre adunk mindenkinek, akkor abban meg tud kapaszkodni, tud segítséget hívni, és egy óriási segítség a mentésnél is, hiszen nem hagyja el a bója a bajba jutottat, mert rá van kötve a derekára.
28: A Mohács Világok Harca című történelmi dokumentumfilm vetítését tartják ma 18 órától a Soproni Kultik Elit moziban. A vetítés után egy közönség találkozó is kezdődik.
30: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
28: Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a déli Dunántúli és északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső futó zápor zivatar. A délnyugati tájak kivételével élénk, erős lesz a nyugati északnyugati szél, napközben 21-26 fokra van kilátás.
30: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
31: És most! Rádió 1!
27: folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy. Rádió.

0: Hülyeség! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-7 lesz, pontosan 1 perc múlva, hello! Belló, drága hallgatók, és hétfő van, elkezdjük, 7 óra után majd beszélünk a UFC gáláról, írjatok eredményeket, hogy mi van, gyerekek, hogy állnak a meccsek, ha valaki nézi, esetleg fent van, vagy van élő előfizetésre, nagyon kíváncsi vagyok itten. Ki vagyok képezve itt a gyerekek által, hogy kit kell figyelni, úgyhogy nagyon kíváncsi, de egyre nem találom sehol, csak a UFC-nek a fizetős oldalán oda, meg egyre nem tudok beloggolni, úgyhogy nem kértem el itten a belépőket, úgyhogy nem látjuk. Nem látjuk egyelőre, ez hajnali, a Fejérház kertjében zajlik, mert felállítottak oda egy ketrecet, nem normális, imádom az egész történetet, óriási.
2: Mi lenne, ha egyszer életedben így hivatalosan regisztrálnál és fizetnél valamiért?
1: De megcsinálnám. Mondd meg mennyi, ha valaki, nekem nincs erőm se energiám ezt végigülni, de hogy egészen elképesztő, amit a Trump csinál. Tehát, hogy a Fejérház kertjében külön erre az alkalomra felállított egy óriás emelvényt, több ezer meghívott jelenlétében ketrecharcgálát rendeznek a Fejérház kertjében. Óriási egyébként. Óriási. Hihetetlen, nagyjából ilyen 18 milliárd forint a büdzséje, és ez a karom, ez egy 28 méter magas, 47 méter széles, 600 tonnás acélszerkezet, tehát be a képecsül, amit fölhúztak a Fehérház kertjébe, azért, mert a csávó szereti a UFC gálát, és ott vannak a legnagyobb nevek, és bunyóznak, ez Amerika születése is egyébként, meg a Trump születésnapja, tehát a kettőt valahogy
2: vet
1: megpróbálják összehozni.
2: Vett magának egy apróságot.
1: Vett magának egy apróságot, igen.
3: Amerika tulajdonképpen akkor született, amikor Trump.
1: Igen.
2: Elnök úr, minek örülne születésnapjára UFC gálának?
1: Nagyon szeretem.
3: Én szeretném tudni, hogy a Fehérháznak a biztonsági főnöke hogy érzi magát ebben a helyzetben, ahogy 5 millió ember jön, megy kifelé, befele.
1: Ja, fia, azt mondták, hogy különleges nemzetbiztonsági eseménynek hívják. A drogkereső kutyáktól, a bombakereső kutyáig, a mesterlövészekig mindenki ott van, mert hogy annyira veszélyesnek tartják ezt a dolgot, hogy az, ami elképesztő. A UFC 250-es gála így van, ez a 250 éves Amerika tulajdonképpen, és a Fehérház gyepszőnyegén lapul most ez a Karom nevezetű építmény, amit aztán lebontanak, és viszik el, 5000 ülőhelyjel, meghívásos alapon érkeznek, és elképesztő, hát hogy is mondjam, csak felhajtás, ráadásul nagy nevek. Szóval na, ott a Fehérház mögött, és ott van ez a Karom nevezetű, hát hihetetlen emelvény, és rengeteg ember, rengeteg meghívott, így néz ki. Elképesztő.
2: És egyébként... az ovális irodából az elnök úr rálát, vagy neki ki kell menni a nép közé,
1: hát az elnök úr kint lesz. Ez elnök úr az kint lesz természetesen a Dana White-tal. Ugye a Dana White az, aki az egésznek a, hát tulajdonképpen tulajdonosa és jó barátja a Trumpnak, meg a Trump kampány támogatója. Az a kopasz csávó, mindig őt látod a sajtótájékoztatón beállni a két nagyon összeverekedni akaró UFC harcos közé. Ő a Dana White. Vágjátok a UFC-t valamennyire?
2: Emberek ütik egymást.
1: Igen.
2: Én szerintem tudom, hogy miről szól.
1: Igen. Van azért a Justin Gaethje, a Charles Oliveira, a Topuria, tehát azért nagy nevek vannak ott.
2: Topuria, nagyon szeretem.
1: Ő egy grúz származású spanyol csávó egyébként, brutál, 65 kiló pehelysúlyban van. Én a gyerekek miatt tudom ennyire. Nagyon-nagyon-nagyon tudom, igen. Tehát, hogy a Makachev testvérek, az Iszlám, meg a Makachev, meg a Topuria, Charles Oliveira, ezeket Benny vágja nagyon. Meg most már a kicsi is, úgyhogy ki vagyok képezve.
2: A Makachev?
1: A Makachev nagyon nagy.
3: A UFC gál az jól sikerült, mert most írják, hogy megszületett az Irán-Amerikai Egyesség.
1: Na látod? Az is hétvégén megszületett, elvileg igen.
3: Most írják, hogy 8 percet, Hormuzi szorost fel fogják oldani.
1: Trump mondta, hogy győzött Amerika, bocsánat, Irán megposztolta, hogy legyőztük Amerikát. Csak a szokásos. Egyébként tényleg.
3: Legyen mindenki boldog.
1: Igen. Az szakadó olajárat és megnyitó Hormuzi szorost jelent. Úgyhogy, ja. Na mindegy, ha valakinek van már eredménye, gyerekek, akkor küldjétek, hogy mit csinált a Pereira, az nagyon érdekel. Meg én nagyon szeretem az Oliveirát, a Charles Oliveirát, hogy ő mit csinált. Jó? Úgyhogy ezek érdekelnek. Leginkább meg a Topuriának a meccse is, ha már az lement. Bugyós Pityő és Izgága Jani is állítólag bunyózik rajta.
3: Jaj, de szeretem.
1: Bunyos Fityú, izgága, Jani, állítanak lesz a főmeccs. Na mit üsz be? Látom, hogy valamit nagyon üsz.
2: Keresem ezt a Charles Auréliát.
1: Charles Oliveria, te hülye. Nézd, hogy néz ki. Charles Oliveria. Nézd meg, hogy néz ki. Zsenik egyébként. De Justin Gaethje-t is megnézheted, az Alex Pereira-t is megnézheted. Azért ők jó arcok, meg nagy nevek. Tényleg nagy neveket sikerült összehozni. Úgyhogy csak nem tudom élőben nézni, nagyon kíváncsi lennék. De majd a Benny úgyis elmondja, hogy minek mi lett a pontos eredménye, meg highlights-okban megnézzük. Pereira kikapott. Aha.
2: Ó, szegény, pedig ilyen nagyon bíztunk benne. Eszter még rám is csörgött a hétvégén, hogy Pereirával mi van. Hát mondom, szerintem nagyon jó lesz.
1: Pereira bucira.
3: Hívtam felét a hétvégén.
1: Igen?
3: Igen. Tehát egy bogrács felett veri, és ezt te tudod, hogy ez hogy működik, hogy ez most akkor hogy van ez?
1: Igen, a Borics Ádámot felhívjuk majd hét után, és akkor egy kicsit rá nézzünk erre a történetre, úgyhogy őt hívjuk a UFC-vel kapcsolatban. Itt többen külditek a tippet, gyerekeket köszönjük, de meg vagyunk. Hát,
3: ezt már csütörtökön tudtuk, hogy így lesz.
1: Igen, Borics Ádámmal beszélgettünk majd erről, meg magáról a gáláról. És hát mit szólsz hozzá Hamiltonhoz, mit szólsz csak egy fél mondatra?
2: Beérett, hát ezt mondtam nektek hetek, ugye, mert itt múlt héten is mondtátok, hogy jaj, mert a Ferrari szar. Na, ki nyerte meg? Hello, Bello! Ott van.
1: Talán az első?
2: Ez az első győzelme.
1: Behúzta.
2: Nagyon sokat kellett várni erre.
1: Komolyan mondom, örültem. Nem látod. Néztem, meg nem ízek formányat, meg nem volt időm most hétvégén tévézni, de hogy így, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örültem. Mondom, jó van azért a csávó, legalább egyszer felállt a dobogó tetejére. Ugye megnyerte hát a tököm tudja melyik futamot.
2: Barcelona.
1: Barcelonát megnyerte. Úgyhogy az öreg azért csak odaért, pirosban először.
2: Igen, tud ő még vezetni. Jó autóval könnyű.
1: Azért ez is nagy dolog, ja.
3: Tudja és tudja. Hát ez nagyon izgalmas.
1: Na, hogy állsz akkor?
3: De izgalmas.
1: Hogy állsz a kifli vásárlásra?
3: Én annyit tudok.
1: A dagasztógéppel.
3: Megrendelted? Érzem az iródiát.
1: Nem, csak kérdezem, hogy mikor egyszer már kiflip?
3: Születben meg mertem kérdezni Rákóczi Ferenctől, hogy érdemes-e a drágábbik dagasztógépet venni, vagy teljesen jó lesz az olcsóbbik, és azt mondta, hogy attól, hogy mit szeretnél csinálni, ekkor felsóhajtott, Balázs is rám nézett.
1: De úriember voltam.
3: Egy videó szócsaszor, csak a szemeim közé nézett, és annyit mondtam neki, jó?
1: Kussolt.
3: Lehet, hogy csak 3 napig fogom használni, az életem 3 napja lett.
1: Még egy éve felültettem, hogy minek, nehogy megvedd, de most várjunk a kis kifliket, a kis hókifliket.
3: Láttam a hétvégén, ahogy egy pék megosztott, egy nagyon Szabi a pék pontosabban megosztott egy nagyon jó kifli receptet, és neki volt ilyen dagasztógép, és azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy nem is működne a dagasztógép nélkül a kifli.
2: Ezért kell egy dagasztógép. Igen. Azért szerettem, mikor ilyeneket vásároltok, mert ezt én féláron mindig át tudom venni.
1: A az új. Igen, amit megvettünk, és egyszer bekapcsoltuk. Aztán a tisztításnál rájöttük ezt a szart. Hány gyümölcs turmix, gyümölcsprés, a levet és a rostot.
3: Nem vagy az anyám!
1: Külön válogató, a levet és a rostot és a héjat külön válogató mixer rohadt konyhapultokban.
3: A slow juicerre gondolsz, amit nagyon nagy elánna vettem, és még óvszasan feltegette a félelem, hogy ennek a motornak a teljesítménye sokkal jobb, mert az olyan magvas gyümölcsök volt, ugye? Igen, erre
1: igen, és az első mosogatásnál jössz rá, hogy soha többet nem akarok céklalevet csinálni a gyereknek, inkább megveszem a boltba, de hogy az még egyszer összeszerelni, meg elmosni, meg összerakni lehet.
2: Van még ez a gép, mert azt is átveszem.
3: De fagyit is lehet csinálni, fagyasztott gyümölcsökből.
2: Mennyi fagyit csináltál az elmúlt
3: semmi években? Semmi között nincs hozzá! Semmi között nincs hozzá! Emlékeztek rá, amikor régen voltak expók, és mindig ott mutatták be ezeket a gépeket.
1: Figyelj, és mindenkinek ott csorgott a nyára, megvetted, és tényleg soha többet nem használtad.
3: Nem is működött úgy.
1: És nem működött, soha többet nem tudtad, hogy összerakni.
3: Amúgy szerintem egyetlen egy gépet csináltak, ami jó volt, azt kivitték az expó, és a többi az nem ugyanaz a gép volt.
1: Szarabat kaptál. Jó, szerettem a hókiflit lekvárral, mákkal, porcukorral, balacklekvárral, szilva lekvárral.
3: Ingadozó cukorral.
1: Szeretem a sós kiflit, szeretem a vajas kiflit.
3: De most miért? Azért, mert egy lány megkívánja, hogy legyen neki egy menta színű, vagy esetleg kristálykék színű, vagy piros.
2: Nagyon fontos, hogy vegyél hozzá plusz feltétet, a húsdarálót is vedd meg hozzá, az is nagyon jó.
3: Húsdaráló feltétet.
2: Meg vegyél hozzá
3: tésztanyújtót.
2: Jó, meg vegyél tésztanyújtót is, mert úgy kompletten jobban át tudom venni. Ja, és a legnagyobb méretet vedd.
1: Szeretem a leveles tésztát, szeretem a hajtogatott tésztát, szeretem a rétes tésztát, szeretem a linzer tésztát, szeretem a sót, a köményet, a cukrot. A porcukrot, mindent szeretek rajta.
3: A gombócukrot. De hogy felhisztem az előbb, hogy felhisztem az MS, hogy az XLS-re van szükséges, valás csak egy mondat. Az XLS!
1: Hát akkor már figyelj, ha már megveszed, oda kell pirítani, akkor már nem szabad szórakozni.
2: A Döme megcsinálta Szabi a pékli kifliét, oda néz, hogy
3: nézze, milyen szép. És van, Döme, van neked hozzá, az, milyen színű dagasztógépet vettél a menta, a menta vagy a kristálykék, és hogy milyenek a kiflik. Igen. Szóval ez amúgy Szabi a Péknek a hibája. Tehát erre úgy Szabi a Pék, fog vissza magad. Nem kellnek az ilyen tartalmak, amik befolyásolják az embernek a pénzköltését. És amúgy nyaralni sem megyek sehova, úgyhogy akkor most nem vehetek magamnak egy dagasztógépet?
1: Meg kell venni.
2: Amire az ember vágyakozik és érzi, hogy könnyűvé teszi az életét, azt vegye meg.
1: Meg kell venni. Bocsánat, csak közben itt van a játékosunk, meg elmaradt egy SMS csak a 4 nap 19 óra 44 perc, igen, csak hogy a világ helyre álljon. Nyári szünet, gyerekek, 200 valamennyiről indultunk, és 4 nap 19 óra itt tartunk. Te jó Isten, halló, jó reggelt!
4: Halló, jó reggelt!

0: foglalkozik a cégünk, és amikor riasztást kapunk, akkor nekünk fel kell menni, és akkor ilyen ezüstszulfid rakétákat lövünk ki, hogy megmaradjon a jó öreg bor nektek az Egri Bikamér, amit majd a nyerek nagyon szeretnék küldeni nektek ajándékba egy pár üveggel az a csöpet csapatnak majd.
1: Aha, jó, jó. Hogy, oké, okay. Szóval, hogy várj, mi történt? Tehát föllősz rakétákat, amikor jégesőt mondanak a szőlő, fele szól a gazda, fie, felém jégeső tart, te kimész, föllövöd ezeket
0: most,
1: a
0: most még nincs játék, ugye, Bali? Ugye, még az még nem játék.
1: Nincs, csak légy szív, kérlek, csak válaszolj a kérdéseink.
0: Jó, válaszolok. Tehát az a lényeg, hogy van egy applikáció, van egy tablet, és azon kapunk riasztást, akkor a terepjáróval ki kell azonnal menni a hegytetőre, a legmagasabb csúcsára, és akkor megvan adva a koordináták, GPS, és rakétákat kell bizonyos magassággal fellőni.
1: Milyen magasra megy ez a rakéta? Milyen magasra?
0: Hát figyelj, ami erre kell, az is be van állítva. 1500 méter, 2000 méter, 2500 méter.
1: 2500 méterre fellőttük egy rakétát, és akkor ott nem lesz jégeső.
0: Hát ott úgy van, hogy ezüstszulfidot felrobban, és akkor ezüstszulfid szétmegy, és a nagy jégszemeket, tudod, ami van ilyen két centi, azt így szétbomlaszta, és akkor apró kis ilyen kis, mint a hóesés.
2: Haver, esőt nem tudsz csinálni? Mert megveszünk
0: de a Velence. Gondolkodtam rajta, hogy arra terelem Velence és a Balaton fele.
2: Oda, ez aha. Pont ez a két hely kéne. Puff, egy-egy rakettal.
0: Így van.
1: Na jó van, kivel játszanál?
0: Ferivel játszolik.
2: Ám, legyen.
1: Jól van.
3: Megúsztuk.
1: Jól van, figyelj, Teofil, indítjuk az órát, akkor 3-2-1, tessék.
2: Bort is csinálsz, Teofil?
0: Bort? Fogalmam nincs a bor készítéshez. Ezt más csinálja.
2: Most is mész jégesőt mentesíteni? Veszély van? Megjött a figyelmeztetés?
0: Jelen pillanatban csak járőrözök, egyébként riasztást csak akkor kapunk, amikor veszély van. Én viszont kérdeznék tőled,
2: tessék.
0: Ha nem baj, az, hogy mikor fogtál legutóbb halat a Velencei tóba?
2: Kimaradt nekem a horgászat.
0: De miért?
2: Hát, távol áll de tőlem.
0: Van petabotod? Peri, van petabotod, őszintén.
2: Van, kéred, neked adjam.
0: Felesleges, mert horgászat kívül áll tőlem.
2: Aha, kihagytad te is.
0: Hát hogyne, persze, hát jó, hogy hát nem ezzel foglalkozom.
1: Nem ezzel, pedig már nem lett volna sok. Untam. Nem ezzel, azt mondtad, nem ezzel. Igen, meg ha nem baj, az is volt, ha nem baj, azt is kimondtad, hogy nem baj. Sok minden volt itt, sok nem volt.
3: Igen, egy kicsit kicsekkoltunk az elején.
1: Igen, én megmondom őszintén.
2: Az a baj, hogy még én is.
1: A csipet csapatnál.
0: Igen, hallottam különben, igen.
1: Igen, Teofil, ne haragudj, én a csipet csapatnál kicsekkoltam. Tehát ha valaki azt mondja, hogy csipet csapat, én ott a papillapra elmondtam a szemkontaktust.
3: Nem mondta ki, hogy
0: valami, tudom, a parasztokat kell mondani, mamut.
1: Micsoda? Mit kell mondani? Vagy mi?
0: Hát azt mondtad, hogy miért nem mondjálok, hogy szevasztok parasztok például.
1: Ezt most nem értem, közben ki is hagy a vonal. Várjál, Teofi, megmutatjuk, mit nyertél, mert azért ez a tiéd közben.
4: Csak... Köszönöm. Az önnyereménye egy két éjszakás pihenés két fő részére félpanzióval a Lifestyle Hotel Mátra jó volt.
1: A minden ideg.
0: Jó. Áj, de jó, köszönjük szépen, a párommal nagyon jó lesz, köszönjük.
3: Na, Teofil, egy olyan embernek hangzol, mint aki szereti a Hahóta magazint, ez igaz?
0: Nem.
3: Jó, azért így fogunk emlékezni rád.
1: Igen, Eszter hozott egy 88-as, vagy
3: nem,
1: milyen?
3: Nem, ez egy új kiadás.
1: Új, ez még létezik, ez Hahóta magazint, ez volt a 80-as években. Nagyon jó kis magazin volt. Teofil, küldjük az ajándékodat, és pihenjetek egyet, érezd jól magad. Köszi játékot.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Ciao.
0: Sziasztok, szép napot nektek, üdv, sziasztok.
2: Sziasztok.
1: Én a csipet csapatnál ki.
2: Olyan teofilos
1: volt. Jó, aranyos volt.
3: Őt születésekor elkaszálták. Tehát, hogy az van, hogy nem tehet róla, de ez van.
1: De ez milyen durva, hogy így befolyásolják az időjárás gyerekek. És akkor érted?
2: Na, és akkor chemtrail.
1: És
2: mi?
1: Akkor, mindjárt jön. Ha a chemtrailről beszélsz, akkor meg alusizsakos, hogy ezek meg ionokat lőnek fel 3000 méterre, aztán kézzel szétroncsolják a természetet.
3: Látom,
1: meg a jégeset.
3: Látom, hogy fekszel egy öregek otthonában, és mondod, Teofil!
1: Add a pisztoly, Teofil!
3: Lüci, Teofil!
1: De milyen durva, nem?
2: Hát, nagyon komoly, igen.
1: Belelövünk, jön a jégeső, és akkor belelőnek a szőlőgazdák a levegőben.
3: Az a durva, neked nincs egy gomb a pultodon, ahol megnyomsz, és ugyanilyet tudnál csinálni.
1: Egyébként milyen menő
2: lenne. Az a baj, hogyha ő nyomná, akkor jégeső jönne.
1: Jégesőt csinálnék, igen. Milyen hatóanyaga lett, meg érte, mit okozhat, ez is érdekes. Na jól van, oké, megyünk.

0: És akkor Borics Ádámmal beszélgetünk egy kicsit, felhívjuk, hogy mi a helyzet Amerikában, a UFC gálán, meg egyáltalán kicsit körbejárjuk ezt a rendezvényt, azért ez meglehetősen ritka, hogy...
1: Kicsit mehetünk reggelizni, ráérünk.
0: Én elbeszélgetek az Ádámmal, van most fél órátok, jó?
2: Ádám, hogy szeretett, hogyha egy tördelni húgnak, vagy milyen jó érzés, hogy felkészülök addig kérdésekkel és témákkal?
0: UFC 250 gyerekek, a Fehérház kertjében egészen beteg rendezvény. Erről beszélgetünk mindjárt Ádámmal, rögtön a hírek után.
3: És akkor egy rövid szünet. Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
8: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: Buongiorno!
10: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
11: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig.
12: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
13: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
12: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzás Covid szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
14: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
15: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
16: Jön a Levendulás családina. Szedd magad levendula. Ingyenes napindító jóga. 15 órától termelői és kézműves vásár. Ingyenes gyerekprogramok. Timur törp kincskeresése. És naplemente piknik különleges boxokkal. Belépő nincs, levendula illat viszont bőven lesz. Kálnoki Levendulás. Mária Kálnok. Június 20-án téged is vár a családi kaland.
17: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
18: Kristóf Autóház Csorna. www.kristófautóház.hu Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
19: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu.
20: www.napelemsopron.hu.
21: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
22: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
21: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
22: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
23: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
24: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
25: 800 darabos készletből válogathat.
24: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilaszarokft.hu.
26: Legyen a konyha az otthonod szíve. Tervezd meg új konyhádat nálunk. 3D látványtervezés, beépített gépek, mosogatók, vasalatok személyre szabva. Német Konyha Stúdió, Kapuvár, Szent István Király út 2.
27: www.németkonyhastudio.hu.
26: Térd be hozzánk, és tervezzük meg együtt álmaid konyháját.
28: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapuszettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasáru kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
29: Költözne? Hova? Lignova!
30: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
31: Reklámot hallottak.
32: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
33: Teljes üzemben működik a Tómalom strand. Ismét társas játékestet tartanak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Teljes üzemben működik a Tómalom strand. A megszokott szolgáltatások mellett idén is kiemelt figyelmet fordítanak a fürdőzők biztonságára. Fekete Rihárd, a Soproni Vízmű üzemmérnökség vezetője rádiónknak elmondta, hogy az úszók már egy úgynevezett úszóbóját is használhatnak ingyenesen, ezzel még biztonságosabbá válhat a fürdőzés.
34: Próbáljuk minél több mindenkit megkérni arra, hogy ezzel induljon el úszni. Ez nem egy olyan bója, nem egy úszógumi, hanem egy olyan kísérő bója, amit rá tudnak a derekukra csatolni, és hogyha esetleg egy lábgörcs, vagy egy olyan váratlan, nem is nehéz helyzet kell ahhoz, hogy valaki bajba kerüljön, vagy nem is nagy baj, de akkor mégis ebben a kis kísérő bolya, ami utánuk úszik egy 2 méter a derekokhoz csatolva, amit ingyen természetesen bárkikor rendelkezésre adunk mindenkinek, akkor abban meg tud kapaszkodni, tud segítséget hívni, és egy óriási segítség a mentésnél is, hiszen nem hagyja el a bolya a bajba jutottat, mert rá van kötve a derekára.
33: A Mohács Világok Harca című történelmi dokumentumfilm vetítését tartják ma 18 órától a Soproni Kultik Elit moziban. A vetítést követően Cétot Norbert történész, a Magyar Nemzeti Levéltár medievisztika kutatócsoportjának vezetője, Diósi Mihály rendező és producer beszélgetnek a mohácsi csata máig vitatott kérdéseiről, és arról, hogyan változott Mohács megítélése az elmúlt évszázadok során. Hétfőn ismét társas játékklubes lesz a Soproni Tercia Hubertus étteremben. 17 órától a közös játék ki a terep, így a Pakli Egyesület játékmesterei is beszállnak a játékba, ahol az asztaltársaságnak megtanítják a játékot, de most nem állnak végig készenlétben, hogy játékokat magyarázzanak. A programra a belépés ingyenes. Pályakarbantartási munkálatok miatt szerdán 15 óráig a Wénhaubenhof-Ebenfurt-Sopron-Deutschkreuz vasútvonalon vágányzári menetrend lesz érvényben. A vágányzár ideje alatt az érintett vonalok a Deutschkreuz-Sopron-Baumgarten között módosított menetrend szerint közlekednek, valamint Baumgarten és Ebenfurt állomások között a vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. Részletek a gyesap.hu oldalon olvashatók.
35: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
33: Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a déli Dunántúli és északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső futó zápor zivatar. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: egy. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermej.

0: és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, úgyhogy már is folytatjuk, vagy kezdjük, mit csinálunk, kezdjük? Kezdjük a hetet tulajdonképpen. Ugye elindítjuk, hétfő van, kiesett a péntek, egy kicsit rápihentünk így a forgatásokra, és újult erővel itt vagyunk,
2: milyen
1: gyerekek.
2: Milyen volt aludni rendesen?
1: Hú, figyelj, nagyon jó. Nagyon jó. A csütörtökön azért azt lehetett érezni, hogy hát, hogy is mondjam, nem villogtam. Tehát, hogy nagyon elfogytam, de kellett a péntek. Kellett a péntek, csütörtökön túléltem. Jó. Túléltem két támasztómmal, Ferivel és Ulival, Varolyobról támogattak.
3: Fogtuk, de a menekülést választottam. Igen. Az előre menekülést, tudod.
1: Padarok, sietek, legyünk rajta túl, mondd a témát, mondjad, olvasd.
3: Vigyázz véget,
1: legyen tíz óra, nagyon elfáradtam.
2: Brother from other mother, ezt szokták erre mondani. Én is felel ezt a stratégiát.
1: Abszolút, ja. Na, szóval gyerekek, ugye hát lehet, hogy elhangzanak most UFC eredmények, aki este akarja majd visszanézni, aki highlightsokat figyel, aki szereti a bunyót és szereti a ketrec harcot, az csak azért legyen óvatos, mert nem sokára felhívjuk Borics Ádám MMA harcost, és ugye most éppen Magyarországon tartózkodik, ez ritka, óriási, ami történik valójában, nagyon szeretem ezt a rendezvényt, Trump nem kisebb dologra vállalkozott, mint hogy a saját kertjében, kvázi a Fehérház kertjében, hát még felhúzta ugye egy 63 millió dolláros karom nevezetű 600 tonnás emelvényt.
2: Ez egy kis 60 pusztája neki.
1: Egy kis 60 pusztája lett, több ezer meghívottal fölépítetett Washingtonban a Fehérházban egy karom nevezetű óriási UFC oktogont, és tulajdonképpen a kertjéből nézi a 28 méter magas, 47 méter széles 600 tonnás acélszerkezetem. Íme a karom.
3: Szép.
1: A UFC gálát, amit ugye egyrészt a Freedom 250 a neve, mert hogy 250 éves Amerika, de közben Trump meg 80 éves, tehát egy kicsit a szüli napja is.
3: Vett magának egy apróságot a csávó, a legjobb egyébként, jó, hogy ugye közel 5000-en férnek el itt a karom alatt, ide nem lehetett jegyet venni, és akkor mondta Trump, hogy ő kér 1000-et.
1: Igen.
3: Az 5001-ből 1000-et ő maga küldött.
1: Teljesen tipikus. Ő mondta, neki annyira tetszik a karom, hogy megtartanám. Mondta, hogy ez nem így van, nem tartjuk meg, ezt nem lehet megtartani. Ez megy Hollandiába utána egy fesztiválra, ahol szétszerelik és újra fölállítják. Valahol legyártották egyébként, ezt egy belga cég gyártotta, átszállították az óceánon, ott fölépítették, elbontják, és visszaviszik Hollandiába egy fesztiválra. Felfoghatatlanul durvá jól néz ki ez az egész. Ilyet a Fehérház kertje még nem látott. Mennyire megalomán a csávó? Mennyire?
2: Nem olyan, mint hogy egy stadiont építeni a kerted végében, de azért elmegy.
1: Én nem csodálom, hogy jól kijöttek.
2: Nem megy, de kis vasút vinni a stadionhoz a kerted végében, egy faluba, hova születtek.
1: Igen. Összes szerint megvenni a Fehérházat, megvenni a karont, ott lakna. A egészen elképesztő logisztikával. Ugye a szabadtéri helyszínek eleve nem nagyon jellemzőek azért a UFC gálára. Talán Abu Dhabiban volt egy rendezvény, ahol ők szabadtéren csinálták, de ők azért ezt mindig szeretik megcsinálni beltéren. Tehát a UFC nem nagyon engedi azért szabadtérre a bunyósait, és ez egy óriási dolog egyébként, hogy ebben most belementek. De hát szenzációsan néz ki a történet. És...
2: De miért az ovális irodában verekednek?
1: Egyébként
3: ott is kevesebben férnek be nézőként.
2: Stream.
1: Ugye nagyon szereti UFC gálát, többször bukkan fel UFC gálán, nagyon jó van a Dana White-tal, aki ez az egészet a tulajdonosa, és szervezi,
3: támogatta
1: a kampányt, jóban vannak, tehát Dana White az nagyon, nagyon erősen Trump és republikánus rajongó, és ugye Trump is sokat segített a UFC-n egyébként, meg amikor a UFC-nek helyszín problémái voltak, akkor a Trump felajánlotta a Trump Taj Mahalt, és ott rendeztek egy UFC gálát. Tehát ők egészen össze vannak fonódva a Dana White-tal egyébként. És hát nagy neveket sikerült ugye hozni a bunyóra, nagy meccsek vannak, ennek egy része már le is zajlott, és ott ülnek, és a Fehérház kertjében ünneplik Amerika 250. évfordulóját. Hát
3: van stílus.
1: Na, felcsút kettő, gyerekek, ahogy ezt szervonja. Felcsút kettő. Ugye, tényleg, ugye, zseniális.
2: Ne, nagyon durva. Mondjuk ez nem annyira, azért, mert ez ugye csak egy szezon.
1: Ezt elbontják. Ez szezon, ez igen. Ott marad.
2: Igen, igen, ott marad. Így
1: igen. Ja, úgyhogy kíváncsiak, hogy mit mond Borics Ádám, MMA harcos, ugye hívjuk. Ő most Magyarországon van, mert hogy, hát nem tudom, mert biztos be lehet mondani, hogy gyermeket várnak, és a párja minden órás, ezért van ő Magyarországon. Úgyhogy mindjárt meg is kérdezzük, hogy mi a helyzet. Hello Ádám, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel.
1: Jó reggel. Na, örülünk, hogy itt vagy. Kislányt vártok, ez igaz a hír, tényleg? Gratulálunk.
4: Igen, igen, köszönöm szépen.
2: Ez eddig titok volt, hát kérdezem meg.
4: Igen, igen.
1: Na, ez az Balázs! Érezsz, volt egy rossz érzésem, hogy kimondtam, de nekem ide van írva a castingba, tehát, hogy Juliska ezt beírta.
4: Semmi gond. Hát most már nem kell posztolnom az Instagramon,
1: szóval. Jó, bocsánat, ha én valami ott lőttem. Volt egy rossz érzésem, de mondom a castingon.
2: Hát mi se se! Boldog napja, mekkora mínusz volt. Na jó, igen, van, igen, hát igen. Majdnem.
1: Na, mi a helyzet, Ádám? Mi a helyzet?
4: Hát, most lett vége. Most lett vége. Ebben a pillanatban, ugye én hajnaloztam ez miatt egy kicsit, de egy kicsit a hatás alatt vagyok. Ez elképesztő. Ez tényleg, hogy ezt létrehozták, és hogy az MMA ide jutott, hogyha valaki 10 évvel ezelőtt nekem azt mondja, hogy a Fehérház gálájában fognak, vagy kertjében fognak gálát rendezni, akkor biztos, hogy nem hiszem, mert 10 éve még New Yorkban nem volt engedélyezve az MMA. 20 évet be akarták tiltani Amerikába az egész sportot, és ideig jutott, hogy a világ egyik legnagyobb sporteseménye lett. Ez elképesztő.
1: Elképesztő, ugye ez a Karom nevezetű építmény, erről mi is beszéltünk, ezt fölépítik, majd elbontják és elviszik egy másik fesztiválra. És hát azért nem is akármilyen gála ez, hát tényleg nagy nevek érkeznek, nem? Tehát a Charles-Ovérje, a Topuria, Justin Gaethje, tehát azért itt tényleg nagy nevek vannak.
4: Igen, nagy nevek, és mind a 7 meccs idő előtt lett vége. Lett meglepetés is, most a főmérkőzésen Justin Gaethje lett a bajnok, tehát amerikai bajnok lett, senki se számított erre.
3: Megvan véve, akkor amerikai a bajnok.
4: Ez biztos, hogy nem. Ez elképesztő őszinte bunyó volt, és nem a technikásabb harcos nyert, hanem aki keményebb volt, jobban akarta, tényleg az készett, ügyileg a Topuria sokkal-sokkal technikásabb harcos, de a másik egyszerűen csak nagyobb szíve volt, jobban akarta. Biztos, hogy hatalmas tudingot adott neki az, hogy Amerikában a 250. függetlenség évfordulóján bunyózzon, képviselje a hazáját, és sikerült neki.
1: Ugye ők a Dana White-tal nagyon jobban vannak a Trump, ugye? Tehát, hogy sokszor kisegítette UFC-t, jobban vannak barátok, közben a Trump bevásárolta magát a részvényeket.
4: Ebben a TKO, igen, hogy a UFC-nek, a TKO Groupnak, az anyavállalatnak a tulajdonában van, ami a WWE-nek is, és ugye ezt tudjuk, hogy Donald Trump a WWE-ben is szerepelt korábban, és pont ezért perelték is ezt a rendezvényt, hogy Fehérháznak nem az lenne a szerepe, hogy termeljen valami nyereséget Trump részvényeinek, és ezért perelték is ezt az eseményt, de elutasították. És Trump és Dana White barátsága tényleg nagyon régóta fent áll, és ugye ez az esemény Trump születésnapját, a 250. évfordulót Amerikának, és szerintem a barátságukat is megünnepelték ezzel.
3: De volt torta behozatal két meccs között? 80 gyertyával, elnök úr!
4: Ennek úrnak volt egy nagy bevonulása, ami biztosan nagyon nagyot fog menni a világba. És ugye emlékszünk a Trump kampánya alatt is, hogy Trump nagyon sok UFC rendezvényen volt ott, és ezt is használta a kampányhoz.
1: Igen, igen, meg a Dana White ugye nagyon sokszor támogatta őt meg.
4: Pontosan.
1: Kisegítette meg, pénzelte a kampányt, tehát ők tényleg nagyon-nagyon jóban vannak. Mit csinálta, most akkor egy kicsit eredmények jönnek, tehát aki ezt vissza akarja nézni, az legyen óvatos, jó? Mit csinálta a Pereira, ő győzött, vagy vele mi volt? Én nem tudom nézni az
4: abban. Most néztem, igen, Pereirát leütötték a második menetben, ugye?
1: Ne csináld!
4: De, hát igazából...
1: Ő súlyt váltott, ő följebb ment most, följebb indult, fél nehéz súlyban, vagy középben?
4: Nem, most nehéz súlyban. Pereira, ugye azt tudni kell, hogy ő hiszem 37 évesen érkezett a UFC-be, ő egy kickbox legenda volt, és... középsúlyban, azaz 84 kg-ban kezdte, ott bajnok lett, aztán elvesztette, aztán visszanyerte, Szóval felment 93 kilóban.
1: Följebb lépett, igen.
4: Igen, és most meg nehézsúlyban. Ő lett volna az első, aki három súlycsoport bajnoka lett volna, de sajnos nem sikerült neki.
1: Kicsit nagyobb lett az arc azért, akkor két súlycsoportot ugorva, az már azért nem menne ki akkor.
4: Egy kicsi kappahájmas volt oldalt.
1: Te akkor technikailag nézed a bunyót azért? Vagy van neked valami?
4: Igen, persze, persze. Hát, én nekem érdekesség, hogy én, aki Justin Gaethje-vel, aki most megnyert, én sparringoltam is, és nem olyan jó edzésen, tehát nem olyan technikás, de tényleg akkora szíve van, annyira kemény, ez a legnagyobb skillsetje, hogy most ezzel megverte a, talán szerintem mondhatni, a valahol legtechnikásabb harcost, aki a UFC ketrecébe lépett, mert Ilia Topuria tényleg az új generációs MMA harcos, aki mindent nagyon magas szinten tud, és mégis a másik harcos nyert, aki egy öregebb generáció, aki nem olyan képzett, és mégis ő nyert. Ez a szív győzelm szerintem.
2: Az a kérdésem van, hogy ilyenkor a bevételből jut azért az amerikai állampolgároknak szerinted, vagy ez itt teljes mértékben egy magánrendezvény?
4: Ez sajnos teljes mértékben magánrendezvény, de nem tudom, hogy mennyibe kerülhetett ezt a gálát felépíteni, de tényleg az, hogy külsőleg, külső helyszínen rendezték, ez nagyon nem szokásos volt, 45 perces késés is, sokan jelezték, hogy eső lesz, és pont is volt, egy kicsi vihar, ezért várniuk kellett egy picit. Szóval ez nagyon nagy meló lehetett.
3: De előtte volt egy közlemény egyébként, hogy nem jut az amerikai állampolgároknak, de nem az adófizetői pénzekből rendezték.
4: Nem, legyetem, a UFC rendezte. Tehát,
1: igen, legosan Trump ezt mondja, hogy az egészen a UFC állja, ugye ők előfizetésben vannak talán a Paramonttal, ott árulják a jegyeket, ott tudsz te előfizetéses alapon megnézni. Tehát, hogy megveszed
4: igen,
1: ezt tulajdonképpen
4: olyan,
1: a közvetítést.
4: Igen, igazából Netflix, hogy fel kell iratkozni, arról is volt szó, amúgy, hogy a Netflix-el szerződik, de végül Paramount Network-el szerződött a UFC.
1: Igen, azt mondja, 60-80 millió dollár a büdzséje ennek a sztorinak. 18-20 Bagó. Milliárd forintból rendezik ezt.
2: Bagó, jó, ez semmi. Ebben egy Fási Ádám kotlet nem jön ki.
1: Adjad már itt, és ment már azért 18 milliárd teljesen értelmetlen dologra, úgyhogy ahhoz képest nem egy akkora. Nem egy akkora összeg, 60-80 millió dollár.
2: De lehet hogy... a posták a füvet?
1: Hát egyébként igen.
4: Hát sokan ez miatt is panaszkodtak, hogy a Fehérház kertje nem erre való, de szerintem elképesztő volt, amit
2: azt látottunk.
1: Figyelj, a csávó mennyire el van borulva, de tényleg, hogy ezt
4: megengedi
1: a
4: fejlesztet,
1: tényleg, igen. És hogy Trump is keres magánra a dolgon, mert hogy ő meg részvényeket vásárolt, ugye, a UFC leányvállalatában, tehát hogy ő így kaszál.
4: Anyavállalatában, igen. Igen, nem tudom, hogy milyen összegben, de igen.
3: Há, biztos egyet-kettőt.
4: Sok vád érte ezzel kapcsolatban őket.
1: És mi van veled, Ádám? Oké, egy kicsit elszóltam magam, azért bocsánat, de mi van, ami van a bunyóddal? Hogy állsz most, mi történik? Itthon vagy most, mész-e vissza?
4: Most itthon vagyok, nekem még egy mérkőzésem van ebben a szervezetben, valószínűleg 2027-ig van szerződésem, és aztán meglátjuk, még nem tudok semmi biztosat mondani, de nekem az én menedzserem pont ugyanaz a menedzser, aki Justin Gaethje-nek mondjuk, ott volt most, pont nézem a közvetítés, a nyakában van Justin Gaethje, lehet, hogy máshol fogom folytatni a karrierem, erről még nem tudok nagyon semmit mondani, de nekem most kell egy nagy győzelem, az utolsó mérkőzésem sajnos nem sikerült, szóval most az a fókusz, de elsősorban most a kislányom.
2: Hát, tudok neked egy jó ellenfelet tudok esetleg a Balástól megverni.
4: Én benne lennék.
2: Figyelj, most a magasztok feszültség.
4: Parlamenti gálán megcsinálhatjuk.
2: Az országház előtt, ahogy összevernek téged, Balázs, nem akarod?
1: Azért nem, én már a gyerekemet küldöm, inkább Benit beküldöm. Azt tudom, hogy néha ott van ő is, meg találkozhattok.
4: Így van, mi találkoztunk, igen.
1: Viszont igen, azt mondják, Benivel hogy egy helyen edzetek.
2: Ahol érdemes, az Babót. Babót ad egy MMA.
3: Babót vegyenek az MMA. Igen. Ez az.
2: Tessék, így van, szerintem is Babót MMA.
1: Igen, ezt állam, biztos, hogy van egy fesztivál Babóton, nem tudjuk, hogy honnan, miképpen, de elképesztő line-upot raknak össze, és évről évre fejlődnek. Figyelj, itt valaki kérdezi, hogy McGregorra mi a helyzet? Ez az 5 éve ígért visszatérés jön, nem jön, lesz ebből valami, ez csak PR?
4: Most érkezik majd a másik nagy UFC rendezvény, ez a International Fight Week, azt hiszem júliusban, és úgy néz ki, hogy Conor McGregor is visszatér. De igen, és pont akkor jelentették be ezt a hírt, amikor a Netflix rendezett MMA gálát, szóval nagyon-nagyon-nagyon okosan halad előre a UFC. elképesztő, ahova jutottak, tényleg azt mondják, hogy, hogy talán ez a második Super Bowl, amit most is rendeztek a Fehérház gáláján, tehát hogy olyan nézettséget remélnek. Én nem gondolom, de 20 év alatt ahová jutott, vagy 30 év alatt ahová jutott a MMA, meg a UFC, az elképesztő, egészen mindenkiről beszél.
1: Hát a Conor McGregor visszatérésed az nagyjából azóta lebegtetik, mióta ő nyugdíjba vonult, hogy visszajön.
4: Hát már elég régóta.
1: Igen.
4: De igen, akkor hiszem el, ha látom.
1: Akkor már tényleg csak a Khabibnak kell visszatérni, és akkor mindenki visszajött, aki számított ebben a sportban.
4: Hát az, annál nagyobb meccset nem lehet rendezni soha, mint ami, ha megrendeznének egy Conor Khabib visszavágót, akkor az mindenféle rekordot megdöntene. Igen.
1: Én mindig mondom a Beninek, bár ő sokkal jobban érte ez meg a Noel is, hogy szerintem a minden idők meccse volt a Khabib Conor. Tehát, hogy az valami olyan történet volt, és két olyan sztori fortott össze, hogy azóta se láttunk ilyet. Ugye ezt
4: is
1: szeretett.
4: Nem is fogunk.
1: Tehát az,
4: nem is fogunk.
1: Az
4: a Conor McGregor egy is megismerhetetlen, és szerintem a Khabib is Conornak köszönhető. Ha Conor nem lett volna, akkor ez az egész dagesztáni vonal nem lett volna olyan, amilyen most. Minden Conornak köszönhető, és Conor egy is megismételhetetlen szerintem.
1: Igen, elképesztő volt.
2: Viszont
1: az.
2: Egy kocsmában, ha találkoztak, simán összever.
1: Nem akarnék a Conorral összeakadni, se a Khabibbal. Egyikőjükkel se nagyon nem nagyon valószínű, hogy győztesen jössz ki ebből. Ádám, vigyázz magadra, örülök, hogy beszéltünk, és hát reméljük akkor a bunyód minél előbb összejön. Mi azért nagyon
4: drukkolunk. Köszönöm szépen.
1: Menjen a bunyó. Köszi, hogy beszéltünk, és akkor jó magánéletezés, csak így finoman mondom. Még egyszer nem mondom, hát aki nem hallotta az elejét, nagyon drukkolunk, jó?
4: Köszönöm szépen.
1: Ciao. Tartson neked titkot a sebesség. Nem tudtam, gyerekek. Bocsánat, hát a megérzésem és a rutinom súgta, hogy ezt nem biztos, de hát mondom akkor.
3: De ha már ott vagy, akkor csak elmondod.
1: Hát gyerek, csak gratulálunk ehhez a kis gyermekágyáshoz.
2: Nem azért van a megérzés, hogy felüljük a racionalitással? Hát dehogy nem.
1: Igen. Most kapcsoltam, de nem a trollfocit hívtátok?
3: Nem.
1: Nem, az Ádám azért egy kicsit jobban ért a bunyóhoz.
2: De miért nincsenek ilyen verekedések?
1: Hát, ez egy jó kérdés. Van MMA, meg minden, de nyilván ilyen szintű bunyók azért nálunk nincsenek. De babótra az MMA, gyerekek. Hát innen egy ugrásra vagyunk. Dana White-nak el kell mondani, hogy jöjjön babótra.
2: Jelenleg a Blahán vannak az ilyen szintű verekedések, de amúgy egy.
1: Igen. El kell mondani a Dana White-nak, hogy hozzá babót. Ahogy babót fejlődik, itt egy évben a UFC gálát rendeznek. Úgyhogy
2: nekem nagyon csalódás volt. Rákestem Dana White-ra, és kiderült, hogy ez nem egy szexi nő, hanem egy kopasz faszi.
1: Igen, Dana White, ez nagyjából úgy néz ki, mint a Joe Rogan testvére lenne. Egy kopasz faszi, és az ő kezében van minden sportoló és mindenki a UFC-nél hatalmas nagy befolyással.
2: Akkor ezzel nem találkoztam soha.
3: Akkor babót vegye meg Dana White-ot. Akkor miénk az egész.
1: Ja, a UFC gálát babótra. Ez lesz a 2025-es évünk.
2: Milyen az, hogy a karom megjelenne babót, de így leteszik.
1: Sírnék. Figyelj. Még elhozzák a Charles Oliveirát vagy a topulját, azonnal megnéznénk. Na jövő mindjárt egy perc, pontosan 7:30 itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
3: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Neked mi a 8? Szuper luxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Találkozik két zenész.
10: Rögtön láttam rajtad, hogy nem egy sima fiú bandás csávó vagy.
11: Te meg túl jó vagy mulató zenésznek.
9: Az egyik sztár, a másik lúzer.
12: Ez az én dalom, én írtam.
13: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
9: Paul Rudd, Nick Jonas. Életem legjobb száma a mozikban.
14: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
0: Reklámot hallottak.
15: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk.
17: A farkasvil szakemberei a főzéshez nem értenek. Zenélni sem tudnak. Viszont a villamos rendszerek kiépítését, a régi vezetékek cseréjét, vagy bármilyen villamossági munkát nyugodtan rájuk bízhatsz. Részletek a Farkasvil Sopron Facebook oldalán.
18: Triton Life Equa Medical Center. Modern MRI, megbízható ultrahang, széleskörű labor, tapasztalt szakorvosi háttér, hatékony, gyors vizsgálatok, szakmai elhivatottság. Triton Life Equa Medical Center. Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
19: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
1: 0670-50-48-755.
19: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
8: Nyári gokart táborok az új Soproni gokart pályán. Vezetési ismeretek, edzőfutamok, játékos versenyek és sok-sok gokartozás. További infók az új Soproni gokart pálya Facebook oldalon.
14: A Cherry Sopron ajánlata all-in. Akár benzines vagy hibrid, netán 7 személyes autó a vágya. Nálunk megtalálja. Bármely Cherry modell, szuper felszereltséggel, akciós árakkal és akár 1% THM-es finanszírozással. A hónap sztárja a Tiggo 7 Full Hybrid 9,5 millió forint alatt. Itt az ideje beszállni. Látogasson el hozzánk. Cherry Sopron.
20: Carnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40.
21: Még hiányzik pár növény a kertből, vagy most álmodod meg az egészet? Az Éderkertben minőségi növények, hatalmas választék és szakértő segítség vár. Éderkert. Keresd minket Sopron és Kóp háza között a 84-es főúton, vagy az éderkert.hu oldalon.
22: Építkezel, felújítasz, kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészárú osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva, KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyéb, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
23: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11 www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
24: Reklámot hallottak.
25: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
26: Az angol sport és a kalandtáborok a legnépszerűbbek. Vágányzári menetrend lesz érvényben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is a sport, angol és kalandtáborok vezetik a népszerűségi listát Győr-Moson-Sopron vármegyében. A legkeresettebb táborokban, a legtöbb turnusban már csak néhány szabad hely maradt. A nyári táborok iránti kereslet idén is rendkívül erős, mondta a rádiónknak Tóth Béla, a tábor figyelő alapítója.
27: A legfontosabb tanácsunk azoknak a szülőknek, akik még nem foglaltak, hogy ne abból induljunk ki, hogy még sok idő van a nyárból. Országosan valóban sok lehetőség érhető el, de a legnépszerűbb turnusok és a legkeresettebb táborok esetében a szabad helyek száma nagyon alacsony. Az árak természetesen idén is emelkedtek. Egy egyhetes napközis tábor átlagosan 61 ezer forintba kerül, az ott alvos táborok átlagára pedig már meghaladja a 100 ezer forintot, jelenleg körülbelül 102 ezer forint.
26: Pályakarbantartási munkálatok miatt szerdán 15 óráig a Wienhaubenhof ében Furt-Sopron Deutschkreuz vasútvonalon vágányzári menetrend lesz érvényben. A vágányzár ideje alatt az érintett vonalok a Deutschkreuz-Sopron Baumgarten között módosított menetrend szerint közlekednek, valamint Baumgarten és Ebenfurt állomások között a vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. Részletek a gyesap.hu oldalon olvashatók. Hétfőn ismét társas játékklubes lesz a soproni Tercia Hubertus étteremben. 17 órától a közös játéki a terep, így a Pakli Egyesület játékmesterei is beszállnak a játékba, ahol az asztaltársaságnak megtanítják a játékot, de most nem állnak végig készenlétben, hogy játékokat magyarázzanak. A programra a belépés ingyenes. A Mohács Világok Harca című történelmi dokumentumfilm vetítését tartják ma 18 órától a soproni Kultik Elit moziban. A vetítést követően Cétot Norbert történész, a Magyar Nemzeti Levéltár medievisztika kutatócsoportjának vezetője, Diósi Mihály rendező és producer beszélgetnek a mohácsi csata máig vitatott kérdéseiről, és arról, hogyan változott Mohács megítélése az elmúlt évszázadok során.
28: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
26: Ma változón felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a déli Dunántúli és északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső futó zápor zivatar. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, napközben 21-26 fokra van kilátás.
28: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most!
0: Rádió 1!
15: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is látható.

0: legyen.
1: 3-4-8 lesz pontosan. 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Tatabánya, Vértesszőlős, M1-es autópálya lefelhajtónál sok rendőr szondáztat minden sávban, emiatt torlódási alakulóban. Barbie, drága vagy, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Ezt a zenét hallva érzem a szabadság illatát, tengerpark, koktélok, stb. Szabika. Egyébként tényleg jó hangulata van ennek a zenék. Ilyen egy dallam megy végig, bambuléjó, meg egy ütem és egy sor. De na, igen, ez egy ilyen hangulatos kis zene, igen. Lélekben valahol Gran Canárián voltam egy koktéllal a kezemben, aztán kinéztem az irodából az esős főútra, és majdnem le is ugrottam, inkább írja egy másik hallgatók. De tényleg jó ez a dal, ezt valahogy mi is szeretjük. Erre most én is úgy felkaptam a fejem, hogy ez milyen dal, mert ez többször ment már nálunk. De szerethető. Na, gyerekek, viszont nem tudom, hogy láttátok-e, hát azért erről pár mondatot beszéljünk, mert elfoghatatlan, ami történt. Néztétek ezt a braziliai bungee jumpikos történetet? Vágtátok, hogy mi történt?
2: És felkerült a netre az összes olyan videó, amikor tehát a teljes ugrás fent van gyakorlatilag.
1: Fent van a neten, hogy ez egy Brazíliában, egy Limérában található kis község, egy 21 éves nő, ami nem is, hát tulajdonképpen nem is bungee jumping, hanem egy ilyen rope jump nevezetű ugrás. És azt látod, hogy hát felfoghatod, amit látsz. Ugye azt nézed, hogy az ugrás szervező csapat ez fölemeli az egyenként a delikvenseket, és kétféleképpen választhatod te, hogy ugrasz rá. Vagy leugrasz magadtól, vagy pedig ők fölemelnek, kivisznek az emelvény szélére, és hát tulajdonképpen így beledobnak a semmibe. Ugye? Ez történik valójában. Na most a videón az látszik, hogy ők fölemelnek egy 21 éves nőt a fejük fölé, és elindulnak vele a szakadék felé, vagy a hát ennek a ugró platformnak a vége felé. És azt látod, ami nem hiszed a szemednek, ugye ott van a videó, hogy nincs a nőn rajta a kötél. És ezek ledobják. Rengeteg videó van most már előről, hátulról, oldalról. Ketten dobják le a nőt, és hárman küldik, rajta van kötél.
2: Hárman nézik. Ahogy ez történik, és senki nem szól egy büdös szót sem.
3: És na, itt a kötél összetekerve. És senkinek fel nem tűnik föl a lábát fogó csávónak.
2: És
3: hogy?
2: Csípőretet kézzel nézi, ahogy a semmiben eltűnik ez a nő.
1: Na most már megnézem több videót, és hogy üvöltöznek nekik közben, hogy emberek, a kötél, ugye lesz, elsétálnak vele a híd széléhez, és ledobják, a mélybe dobják. A háttérből többen kiabálni kezdenek, észreveszik, hogy a biztonsági kötél ugye az magán az ugró platformon maradt, és hát nem rögzítették a nőt a kötélhez, az ugrás előtt.
2: Ez nagyon vékony ez a kötél, az a kötél egyáltalán?
1: Ez az a kötél, igen, de itt van egy csomó olyan felvétel, amikor van rajta kötél, ott neki ott a bal oldalán ott lóg a kötél, tehát ez nem ugyanaz az ugrás, ott a kötél, látod?
2: Aha, igen, de az a fickón van.
1: Szerintem ez az ugrás, igen. Itt. És ledobják kötél nélkül.
3: De ott van egy kötél, itt van, látod? Itt elől.
1: Igen.
3: Ez kellett volna, hogy rákötve legyen a szerencsétlen lányra.
1: De ez se tűnik ilyen vastagnak, ugye ez nem klasszik bungee jumping, ez egy ilyen hinta jellegű, ilyen swingen jellegű dolog, itt nem ránt vissza a kötél, hanem ledobnak, és te úgy szépen kilengesz valahogy, és hát ilyen félig meddig bungee, félig meddig ugye ez ilyen hinta jellegű. A nő kiírta egyébként a posztjára az ugrás előtt, hogy ki volt az az őrült, aki hagyta, hogy leugorjak egy hídról, írta az ő saját bejegyzésében, pár órával később pedig ledobták kötél nélkül. Kiderült, hogy 6 embert előállítottak, 3 oktatót őrizetbe vettek, nem tudtak egyértelmű magyarázatot adni arra, hogy kinek kellett volna rögzíteni a kötelet, nem tudták, hogy miért nem ellenőrizték, és azt se tudták, hogy miért nem vették észre, hogy nincs rajta kötél. Hát valószínűleg csatton voltak mindennel.
2: Azt akartam, hogy mindenki be volt tépve rettenetesen. Nézzek a srácnak a testtartását, ahogy van, hogy ő teljesen már. Tehát, hogy nem fókuszáltad.
3: Hát meg nézd ilyen... meg, hogy ahogy eldobják a nőt, reakció nélkül
2: igen,
3: állnak.
2: Igen.
3: Tehát
2: igen.
3: Még ott sincs, hogy megfogod a fejed, hogy úristen, mekkora hülye vagyok.
1: Igen.
3: Ott állnak,
1: semmi nem látszik rajtuk. Kiderült egyébként, hogy 11 ezer fontot kérnek az ugrásért, de hogy nekik ezen a hídon nem volt engedélyük, és tehát nem is végezhettek volna ilyen ugrást, elmenekültek a kihallgatás elől, és valahol később találták meg az alkalmazottakat bujkálva. Gondold el, hogy eleve Brazíliában valahol sétálgatsz, tehát hogy nem is nagyon vállalkoznál arra, hogy leugorjál ilyen körülmények között. Ránézel arra a hídra, az emberekre, a kötélre, azt mondta, hogy biztos, hogy nem itt akarok bungee jumpingolni, vagy swingezni, vagy bármi. Hát de hogy a nő se vette észre, hogy nincs rajta kötél.
3: Igen,
1: nem akarom őt hibáztatni.
3: Igen, meg nem is tudjuk hibáztatni. Szerintem akkora parában vagy ebben a teljesen pillanatban, nem tudom, hogy ugrott-e. Igen, ilyen hipnotikus állapotban, nem tudom, hogy előtte ő már ugrott-e vagy sem.
1: Na, de ennek van azért egy becsatolása. Belépsz egy beülőbe, fölveszed a beülőt.
2: Életedben nem csináltál még ilyet.
3: Akkor fogalmad nincs, de a beülőbe ő beszállt. Azt fölhúzták, és ott én azt gondolnám, hogy azon már rajta van a kötél, érted?
1: Aha.
3: És simán hagynám magam, mert akkora stresszben
1: vagy. Te vagy adrenalinnal, igen.
3: Beülsz a beülőbe, azt meghúzzák rajtad, azt gondolt, hogy kész, rendben vagyok, ott van a kötél a végén, gyerünk.
1: Igen,
3: csak ez nem volt.
1: És kiabálnak nekik, hogy a kötél emberek, a kötél, ők emelik a csajt a fejük fölé, ketten, a harmadik elindítja, és elindulnak vele a hídnak a végéhez. Ugye, vagy ennek az ugró platform, ezek ilyen pillérek, amik így belógnak a hídról. És mindig is és ledobják a semmibe. Hát figyelj, én ilyet még nem láttam. Életemben nem láttam. És utána állnak, és itt néznek, hogy aha, jó, hát nem volt rajta kötél, ja, ez tényleg durva. És utána abban a pillanatban elmenekültek a helyszínről. Valószínűleg szét voltak kábítószerezve. Tehát, hogy ezt normális ember nem így csinálja. Hoztál hat alkalmazottat, kifizetted nekik az óránkénti $3, teljesen csőhülyék voltak, semmi engedélyed nem volt rá, jöttek a turisták, és aztán egyszer csak ezért ledobtak. Tehát felfoghatatlan tényleg. Nagyon megrázó a videó.
2: Nagyon, és
1: ilyet még nem láttam.
2: 21-es, ez gyakorlatilag egy tínédzser még, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon fiatal. És gondolom, hogy ez egy ilyen nagy nyaralás volt, nagyon jól akarta érezni magát, de figyelj, egyszerűen az van, hogy ahogy nézem a hátát ennek a fickónak, aki egy csípőre teszi a kezét, mint a ledobták a szikláról.
1: Figyelj, csípőre teszi a kezét, és azt hallott, hogy magák a szemtanúk, akik ott vannak, kiabálnak, hogy nincs kötél, nincs, és nem állnak meg, mennek, sétálnak vele a híthoz. Tehát olyan, mintha valamilyen áldozati szertartás lenne, az egész teljesen bizarr.
2: Levideózza, úgyhogy egészen a puffanásig, figyelj.
1: Levideózták. Azt nem tudom, hogy a videó készítőjének feltűnte, hogy nincs kötél, és ő azért kezdte el videózni, vagy és beledobják a semmibe.
2: Hát, egyedül voltam, vagy barátokkal?
1: Nem, ő barátokkal volt. Ő barátokkal volt. Figyeljetek, ilyeneket nem, szóval, hogy nem is tudom, nem tudom, honnan tudod eldönteni, hogy jó helyen ugrasz-e, vagy nem.
2: Szerintem honnan tudod eldönteni, hogy ki van írva, hogy lehet ugrani, akkor ez szar hely, és akkor ne ugorj le. De annyira fölöslegesnek tartom a bungee dumpingot, de annyira, hogy
1: nem ugranál le?
2: Figyelj, nem tudod, hogy milyen a fizikai állapotod, mert senki nem megy előtte egy gerinc gyógyászhoz, vagy egy MR-re, vagy egy nem tudom micsoda. Egy rettenetes erővel megrántanak gyakorlatilag, tehát bokánál fogva, vagy csípő, nem, bokánál nem.
1: Hát van, amikor a csípőhöz kötik, bokához kötik a bungee-t, igen, a visszarántós kötél, az bokára van kötve, igen.
2: Igen. Tehát, hogy nem tudod, hogy milyen az érrendszere, nem tudod, hogy mi van tényleg a felszín alatt. Szerintem ez egy olyan indokolatlan stressz, egy nagyon pici, egy ilyen pillanatért, ami biztos szuper jó érzés, bár gondolom már a dizájner drogok ugyanezt tudják, de mindegy, nem ez a lényeg, hogy ellenőrzik körülmények között, nem, soha ne drogozzatok. Nem, de hogy a lényeg, hogy szerintem ez teljes, tehát annyira felesleges.
3: És akkor még a szervezeteden kívül ott van az emberi tényező, ami itt bejött sajnos.
2: Tehát három ember volt, és három kötél minősége.
3: Ott a kötél állapota, hogy biztos vagyok benne, hogy ezeket ellenőrzik, meg van szakító szilárdság, meg minden. De most hogy minden reggel három ember így meghúzgálja? Ó, ez
1: elvileg ezeknél a kötelknél ugye ugrószám van, és biztosítva van, hogy te mondjuk a 11 000-nél lenne bajba, de 8 000-nél neked mondjuk cserélni kell. Aha. Ez nem biztos, hogy reális szám, de hogy ugye az ugrásszámot kell neked.
2: Hát ez a három fél ember biztos aztán rengeteget számolt.
1: Megszámolták, hogy komoly cégek azt mondják, hogy ez a kötél, ez 11 000 ugrás simán, de 8 000-nél már bőven elő van írva a csere, hogy neked ezt cserélned kell. Tényleg egyébként egészen durva, hogy mennyi mindenbe kell ott megbíznod. Tehát, hogy a technikai személyzetbe, a kötélbe. Na de ezen a helyen, ahogy ez kinéz ez a hegy, ahogy kinéz az a híd, ahogy ezek az emberek ott állnak, hát az egészen látszik, hogy ez valami ilyen két szakmunkás gyorsan kitelepült egy hídra, és dobál le mindenkit. Felfoghatatlan, ahogy az kinéz, kifeszítve egy zászlót, egy mint a cégnek rossz, a hirdetésén.
3: Igen, molinó.
1: Hát egy ilyen rossz molinót, érted, te turistaként. Nincs az Isten, hogy te itt leugorjál. Tehát azonnal megszólal egy ilyen hang, nem, hogy jaj.
2: És hát ki vannak biztosítva? Ez a legdurább. Tehát, hogy a három fickó ki van biztosítva?
3: Mégiscsak kisétálnak
2: hát
3: erre a peremre.
2: Ez elég veszélyes ez a perem, ugye? Igen, de tehát, hogy ez nagyon kemény.
1: Igen, teljesen, tényleg megdöbbentő egyébként. De ilyen balesetekben volt már Magyarországon is, szakadt le kosár, szakadt el kötél, tehát ez megtörténik. Siófokon is volt valami komoly baleset, úgyhogy
2: Én, amit a legdurrább, amit bevállaltam, az a Práterben, ugye ott Ausztriában van ez a nagyon durva vidámpark, és ott van a Kugel nevű cucc, amikor egy ilyen hajlított fémvázban, egy ilyen golyó, tehát a 4 vagy 5 ilyen, tehát ilyen vastag fém, nem tudom mi, ez ilyen csőből csináltak egy golyót, és az két oldalt két bungee jumping kötélek kilövik 100 méterre. Na, abba beültem.
1: Ja, hogy ilyen kabinon befölülnek. Beültél?
2: Úgy kabin, hogy egy ilyen izé van, mert egy ilyen ülés van, és akkor körülötte van ez a hajlított. Nem önszántamból ültem.
1: Ne csinálj!
3: Ittas volt a kisasszony?
2: Hanem N. Lilla osztálytársamnak a bulingolására ültem be, és együtt beültünk pontosabban, van róla videó is. Én szüntelenül káromkodok, ő pedig csukott szemmel sikít, de a lényeg, hogy beültem, igen, és ez is, tehát ez nagyon durva volt, de abban a hitben ültem be, hogy egyrészt benne vagyok ebbe a fémgolyóba.
3: Az megvéd.
2: Az biztos, hogy meghalok, de legalább egy helyen találnak meg. A másik pedig az, hogy két gumikötél van, nem egy.
1: Hogy két oldalról vagy lebeszítve.
3: Hogyha az egyik szakad, akkor a másik még mindig.
1: És ez a gumikötél. Felhúzzák a két kötelet, és utána téged kilőnek.
2: Igen, és ez a gumikötél, soda, ilyen vastag, beültél. Ilyen 10 centi vastag, ilyen óriás izé, tudsz. És hogy valószínűleg, akkor nem voltam tisztában a fizika törvényeivel annyira, hogy most, és akkor...
3: Beülnél még egyszer?
2: Abba beülnék, hogy mert akkor egyszer nem haltam meg, úgyhogy
1: ez a katapult, az a neve, nem? Igen. Nem van egy kabin, megfeszítik két oldalt a kötelet, és kilövik a kabint. És forog a kabin, ugye? Még jó esetben egy pöröksz így maga tengelye körül.
2: Nem emlékszem.
1: Nem pördültél át?
2: Nem emlékszem.
3: A saját hányásod a szemedbe folyt.
1: Én nem szeretem, vannak ilyen elájulós videók, hogy ülnek benne, és ugye azok vannak rözdít, hogy elájul, összeállja magát, apuka a gyerekkel, gyerek kicsekkolt, tehát simán elájul.
2: Nem, annyi lilák is hatalmas mellei voltam, hogy nekem így annyi, hogy az arcukba tolta, hogy nagyon durva a gravitációs és de ennyit.
1: Megfulladt a barátja, megfulladt a saját mellébe. Igen. Hát gyerekek, legyetek nagyon óvatosak ezekkel, tényleg. Szóval egy jó kérdés, hogy ér-e ennyit. Valószínűleg az élmény nagyon nagy, de nem tudom, nem biztos.
3: Meg mi alapján tudsz dönteni? Tehát, hogy velük igen, velük meg nem.
1: Hát Ázsiában szerintem nagyon nehezen, Dél-Amerikában nagyon nehezen, tehát ez például európai cégek szerintem olyan szabványok vannak, olyan minőség ellenőrzés van, annyira szigorúak a törvények, ahol nem bungee-znék, az mondjuk Ázsia. Tehát Dél-Amerikában se. Nagyon nehezen. Tehát, hogy szerintem teljesen mások a minőség biztosítási
3: törvények. Főleg, hogyha van valami a szájában a csávónak, akkor hagyját

0: Dőserdő felett 50 méterre egy ilyen 3 kilométeres kanopi pályán. Úgyhogy
1: csávot... mentél?
0: Persze.
1: Ja, jó van.
0: Persze, lecsúsztál.
1: Tehát Ázsiában nem csinálunk ilyeneket, kivéve.
0: A Fülöp-szigeteken, mert ott ez a mucsácsú, ez nagyon meggyőzött.
2: Nem néztem volna az arcát, hogy én beállok az orra. Kicsit megnyújt ez a kötél, hogy...
0: Unatkozva így befektet, így előre lők, hogy feküdjél előre, kalapba van, közben issza ezt a nem tudom milyen mateteáját, valamit ott bingizik a hátadon, és akkor elhangzik egy síp szó, akkor így belök. És a másik oldalon meg készülnek téged elkapni úgy, hogy olyan gyorsan mész, hogy nem tudod, hogy fogsz megállni, aztán kiderül, hogy van egy fékező rendszerük, ami azért téged megállít, mire leszednek. Nem vagy nyugodt. De ha már ott voltunk, hát, akkor már le kell lecsúszni.
1: Ittunk is valamit, hogy ne, menjünk át!
0: Akkor már lecsúszol, tehát akkor már nincs mentség, igen.
2: Én mondjuk a libegőre sem mernék felülni, csak ennyit mondok neked.
0: Na, most felújították.
2: Majd nézd, és az van, hogy egy pont olyan, mint hogy egy válfa ráakaszkodna, tudod, egy drótra.
0: Igen, egy ilyen drót rá teszik,
2: ponton,
0: igen.
2: Egy ponton tart, és nem tudom elképzelni, hogy én beülök, mert van belül a lányom, hogy akkor az hogyan lesz kiegyensúlyozott.
0: Igen. Hát lehet, hogy másik oldalon szólnak, hogy...
2: Elnézést!
0: Ajj!
2: Kisasszonyka!
0: Menet, állj!
2: Vagy mi van akkor? De...
0: Fölszólnak fönt a vizére.
2: Igen.
0: János, egynél szedjétek le, szedjétek le.
2: Darabosan mozgásra ennek. Hogy van ez?
0: Ja, kemény gyerekek. Úgyhogy tényleg vigyázzatok. Kérdezik valaki, hogy meghalt a nő? Hát, 40 méterről sajnos. Megpróbáltak újra érezni, nyilván tragédia a történet. Úgyhogy tényleg durva videó. Baleset a gyorsforgalmin a Kökinél, Vecsés felé vezető oldalon zöld fefekült ezt nekünk. Köszönjük szépen, ez most egészen friss. 3 perc van pontosan. 8 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26. péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well,

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként! Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-el.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen?

0: találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
1: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energián, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
2: Buongiorno!
3: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyel a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
11: Notino.
12: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
13: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
14: Reklámot hallottak.
15: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Reklám.
16: Június 27-én a Sopron Fest beköltözik a Kolostorba. Élj át a fehérest varázsát a Sopronbánfalvi Kolostor exkluzív falai között. Vezetett kolostortúra, különleges kerti vacsora, DJ Joko naplementés szettje és közös ünnepi festés várja. Öltözzön fehérbe és legyen részese a különleges élménynek. Jegyek elővételben a jegymester.hu oldalon.
17: Te is olyan munkát szeretnél, amit szívesen csinálsz és akár hivatásként tekintesz rá? Válaszd a VLS-t, ahol a munkaerőpiac legkeresettebb szakképzéseit sajátíthatod el. Szakmai képzés, továbbképzések, élő, online oktatással és gyakorlati helyen. A képzésekről érdeklőd személyesen Sopronban vagy online. vls.hu
18: vls.hu.
19: A Legek évada a leghűségesebb városban.
3: A Soproni Petőfi Színház az új évadban országosan is egyedülálló műsorral készül. A legszívhez szóló musical, a legkatartikusabb dráma, a legkacagtatóbb vígjáték, a legmegrendítőbb komoly játék és egy ikonikus operett várja a nézőket.
19: A nyitány a Hegedűs a háztetőn, majd érkezik a Pillantás a hídról, a Bolha a fülbe, a Vitézlélek, végül a Marica grófnő.
3: Bérletek már elérhetők.
19: Részletek soproniszínház.hu.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
10: Építkezők, lakásfelújítók és barkácsolók, figyelem! A kis csavarboltban mindent megtalál, amire szüksége van. Villamossági anyagokat, szerelvényeket és építési segédanyagokat. Vállaljuk E.ON munkák elvégzését. Új mérőhely kialakítás, lombabontás és teljesítménybővítés. Korrekt árakkal és szakmai tanácsadással állunk rendelkezésére. Kis csavar és szerszámszaküzlet, Sopron, Faraktár utca 5.
7: További információk a www.kisbvm.hu oldalon.
8: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
11: Lehet is.
18: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
11: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
20: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
21: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
22: Masszőr, gyógytornász, gyógypedagógus vagy személyi edző vagy? Vagy csak van egy vállalkozói ötleted 580 négyzetméterre? Most itt a lehetőség. Sopronban a Győri út 48/A alatt az igényekhez kialakított környezetben kínálunk helységeket sokféle célra, 2x580 négyzetméteren. Csatlakozz hozzánk és építsd nálunk a praxisodat, karrieredet. Jelentkezés 0630 650 4750. Egy hívást megér.
14: Reklámot hallottak.
15: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
23: Hamarosan indulnak a Sopron Fest programjai. Ma is várják a víradókat. Köszöntöm Önöket, a híreket Lakosi Gabrielától hallják. Július 2-án indulnak a Sopron Fest főprogramjai a Lővérekben. A már mindenki számára ismert hazai és világsztárokat is felvonultató kínálat a Rádió 1 jóvoltából egy nyitó és egy záró eseményen is bővül. Kora este 1 órás szettel érkezik Metzger Viktória, a The Prodigy után pedig egy látványos endshow zárja az estét. Jaurival a főszerepben. A kőház hátsó része egy sokfunkciós kávézóvá alakul át, ezen a helyen a délelőtti órákban reggelizhetnek a fesztivál kempingezői, a másnaposok mozia keretében pedig naponta 3 filmet láthat az ébredező közönség. Viradásra várják az önkénteseket ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, majd 15.30 és 18.30 között Újkéren a Művelődési Házban. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65, és a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A további véradó alkalmak listája a véradás.hu oldalon található meg. A magyarországi vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Teljes üzemben működik a Tómalom strand, a megszokott szolgáltatások mellett idén is kiemelt figyelmet fordítanak a fürdőzők biztonságára. Fekete Rihárd, a Soproni Vízmű üzemmérnökség vezetője rádiónknak elmondta, hogy az úszók már egy úgynevezett úszóbóját is használhatnak ingyenesen, ezzel még biztonságosabbá válhat a fürdőzés.
24: Próbáljuk minél több mindenkit megkérni arra, hogy ezzel induljon el úszni. Ez nem egy olyan bója, nem egy úszógumi, hanem egy olyan kísérő bója, amit rá tudnak a derekukra csatolni, és hogyha esetleg egy lábgörcs, vagy egy olyan váratlan, nem is nehéz helyzet kell ahhoz, hogy valaki bajba kerüljön, vagy nem is nagy baj, de akkor mégis ebben a kis kísérő bolya, ami utánuk úszik egy 2 méter a derekokhoz csatolva, amit ingyen természetesen bárki munkor rendelkezésre adunk mindenkinek, akkor abban meg tud kapaszkodni, tud segítséget hívni, és egy óriási segítség a mentésnél is, hiszen nem hagyja el a bolya a bajba jutottat, mert rá van kötve a derekára.
23: A Mohács Világok Harca című történelmi dokumentumfilm vetítését tartják ma 18 órától a Soproni Kultik Elit moziban. A vetítés után egy közönség találkozó is kezdődik.
20: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
23: Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a déli, Dunántúli és északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső futó zápor, zivatar. A délnyugati tájak kivételével élénk, erős lesz a nyugati északnyugati szél, napközben 21-26 fokra van kilátás.
20: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyűszerkezetes.
14: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk, gyerekek, 8 óra után, 13 perce jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Eszter, hello Feri,
2: hello.
1: És jövő hét pénteken hajózunk, erről beszéljünk azért két mondatot, hogy...
3: Yes.
1: Tudunk már adatokat? Tudunk már...
2: Hány
4: csomós lesz a szél?
1: Hány, milyen időjárás lesz? Hol lesznek a sirályok? Mi történik? Mikor indul a komp? Honnan Sorba indul a kikötő?
4: Sorba a lamantinokat.
1: Igen, jönnek a lamantinok, komp indul 7 óra 00, 6 óra 30 és 7 óra között felszállás, és gyerekek, sok 100 000 forint nyeremény, jó kis hajózás. Maradj lent. 3-4-10-re érünk vissza ugye a kikötőbe, és Zamárdiból indulunk.
4: Miért lett azt leírva azt a mondatot, hogy kolbászevő verseny szavakkal?
1: Mert te már a játékokat is olvasod, hogy mi lesz ott, mert hogy vannak nekünk a Nádudvari, meg a DM, meg a Summersby. Figyeljetek, mi nem tudunk úgy kimenni, kitelepülni, hogy ne legyen legalább 3 szponzorunk, és sok 100 000 nyereményünk, és rengeteg telihűtő, Summersby üdítőnk, 100 000 forintos DM kártyánk, Kamado grillsütőnk, ezeket visszük föl a hajóra, és hát tele vagyunk fellépőkkel, tele vagyunk sztárvendégekkel.
2: Így van, de jöjjenek előbb a részletek! Attól, mivel ott vagyunk, 6:30 jöhettek fel a hajóra. 7-kor indulunk. Tihanyban kikötés, ki lehet
1: azt szállni. Nem értjük azt a kikötést, de kössünk ki, se beszállni nem tudtok, mert nem száll le senki, és valószínűleg teltház lesz, de azért megállunk egy kicsit Tihanyban. Szokásos mód, és a BSV zenekart visszük most magunkkal.
4: Egy nevendulás fajlaltat, azért nyalogassatok el.
1: Egy tényleg. Igen.
2: Ha hoz valaki.
4: Igen.
2: Reggel 7-kor BSV és...
1: Metzger Viki és a BSV, ugye már volt Velhellónk, volt Valmarunk, volt Halott pénzünk, volt Follow the Flow-nk, tehát hogy tényleg végigmentünk a nagyokon, és most a BSV-vel hát egy fiatalítunk egy kicsit, őkét is nagyon szeretjük, nagyon kedveljük, úgyhogy ők jönnek majd velünk a hajózásra, jövő hét péntek. Jó, onnan indulunk a szokásos kikötőből.
2: Így van, és a szokásos magas szintű kiművelt játékokat fogjuk majd játszani.
1: Hát
2: óriási, hogy hívják, brainstorm mingok voltak.
1: Hatalmas.
2: Tudjátok, hogy nagyon-nagyon nagy erőt teszünk minden egyes játékunkba.
4: És soha nem láttam kapcsit kiabálni, csak mondom nektek. Akkor emlékeztek?
1: Mindenki rá figyelje, nem figyeltek rá. Ott le lettünk szúrva, igen. Nagyon lelettünk szúrva.
4: És az a másik nagyon fontos tényező van még, hogy az időjárás nem fogja elrontani ezt a bulit, ugyanis be van fedve a komp. És most Balázs is befette a tekintetét.
2: Ez egy fedett komp,
4: igen.
1: Hajjajjaj, de miért fedett a komp?
2: Mert ez egy ilyen komp, nem tudták lebontani a tetejét miattunk.
1: Ja, várj, mert nem még a régi ilyen, de az új komppal megyünk megint.
4: Igen, az ilyen fedett, úgyhogy bent is tudtok majd mulatozni, hogy majd fúj az idő. Megesik a...
2: Fúj az idő.
1: Megesik a szél.
4: Köszönöm, Feri, hogy rákérdezted, és elhoztam magammal.
1: Na, gyerekek, de várjál, mondd el, hogy ez mi, mert ez egy generáció, nem tudja, hogy mi ez.
4: Elmondom, hogy a kezemben tartok egy Hahota magazint, ez a 100. kiadás, és csak azért áll a rendelkezésemre, mert összevesztem a lányommal, eltiltottam mindenféle mesenézéstől, és azért a hosszú autóutat benzinkúton vásárolt magazinokkal kellett kibekelnie, úgyhogy mindent megtudott az átszappalási rutinomról, illetve kapott egy Hahota 100-at, ez büntetésként.
2: Ez még van.
1: Van még ez, hogy Hahota. 89-esek vicclapja, kicsi apró kis könyveske.
4: Semmi nem indokolja, hogy létezett. Semmi nem indokolja.
1: Már akkor is teljesen értelmetlenül szarvicek voltak benne, de akkor a Hahotát nagyon sokan olvasták, mint Ludas Matyi Hahota. Hát ezek egy nagy vicc könyvek voltak, ugye? Hetibe, haviba, nem tudom, hogy jelent meg, de az fura, hogy ez most van még.
2: Kicsi képregényben, viccek, tömintelen mennyiségben.
4: És a végére ráírják, hogy kik felelősek ezért. Tehát ott van, tessék, Gyöngy Kálmán, Jelenszky László, Kelemen István és Marabu, aki a nevét ugye nem vállalja, de gondolom, hogy azért van ebben hathatós hozzászólása. Nem tudom, csak egy ilyen bevezető jó, csak hogy kapjatok egy ilyen képet arról, hogy mit tartalmaz több oldalon keresztül.
1: Na,
4: a Hahota magazin.
1: Gyere, Hahota, egyet.
4: Csak egy rövid viccet.
1: Egy jót olvas.
4: Most muszáj vagyok kicsit kikapcsolni így a központi idegrendszerem. Na, felkészültetek? Lelazultatok?
1: Nagyon jó. Álmosod?
4: Rendben van?
2: Hogy kezdődik? Két
1: Grósz és Hans, az is jó. Múricka vagy Kovácsék. Tehát ilyen rettenetesen szar viccek vannak benne. Jó, most addig ezen minden fél órában egyet föl kell olvasnod, jó?
2: Ne,
1: ez az örökségem.
2: Én maradok itt vele.
1: Nem, igen. Tessék!
4: Ez most amúgy egy regresszió, ami most kerülni fog, de jó. Buszon. Elnézést. Szabad a hely? Persze. Hey!
1: Na ez volt a haóta 1985-ben.
2: Viszont, nagyon jól olvas viccet.
1: És elmondom,
2: egyébként hogy nagyon jól csinálta. Tehát hangok változtatva, habitus beletéve, óriási.
1: És ezt kicsit meg fogom jegyezni, mert egyébként ez nem annyira szar. Szabad a hely? Hey! Elmondom, hogy ez minden fesztiválon nyáron háromszor el
2: fogom
4: sütni. Jó, még egyet.
1: Szerintem ebben jöhet még egy. Szabad a hely? Hey! Meg vagyunk. Szeretem. Jó, jó.
4: Ugyanaz, hogy titeket, úgyhogy legyen valami nagyon rossz.
1: Túl magasra tetted, igen, ez most nem.
4: Jó, telefonon. Halló, itt szembeszél. Halló, itt meg hátszél.
1: Na, ez már szar. Ez már szar. Ez már szar.
4: Érted, ahogy leválik a bőröd a csontodról.
1: Már jegyzetelek, szabad a hely. Tudom, hogy ez az én humor szintemet jelzi. Jó, szabad
4: jó, tessék, ezt fogod szeretni. Ezt fogod szeretni. Jó, igen. Balázs, ez csak neked.
1: Igen, tessék, a fagyis víz benne van, lapoz már oda.
4: Biztos, hogy benne van. Biztos, hogy benne van. Na, mi ez a csámcsogás a kocsiban? Hát a műszer, fal.
1: Na. Na ez a haóta. Ez a haóta. De ki veszi ezt még meg, gyerekek? Hogy van ez, amikor egy magyar nemzet heti lesz a napiból?
2: Igen,
1: nem nagy baj, mondjuk meg őszintén. Na de ki vesz meg egy haótát ilyen inséges időben?
4: Aktuál mikor politika jöhet?
1: Hogyne.
4: Feleség a férjnek. Nézd, hogy háborog a Tisza? Persze, mert most dobtam bele a süteményt, amit anyád sütött.
1: Úristen, de szar!
4: Annyira rossz, és annyira fájdalmas, és nagyon sok minden van még itt.
2: Ezek az emberek, akik így leülnek így vicceket írni.
1: Megírják, megírják konkrétan.
2: De van egy ötletelés.
1: Bár nem írt már a humor, de nem írt tart már a humor szintet.
2: Szerinted a Tiszáról tudunk egy viccet írni? Aha, igen, hullámzik.
1: Igen.
2: Hogy?
1: Igen.
4: Mit csinált Walt Disney egy csinos hölgyel? Elmegy vele Ron Disney.
1: Várj, ezt nem is értem.
2: Mi van?
4: Walt Disney.
2: Walt Disney,
1: Ron Disney. Ez csak,
4: mit csinál egy csinos hölgyel?
1: Ez csak, hogy ennyi rímel?
4: Elmegy vele Ron Disney.
1: Ron Disney?
4: Disney.
1: És nincs egy fekete humor, vagy nincs valami durvább viccek, vagy fagyis viccek, vagy nincs egy 18 pluszos viccek, nem újult meg kicsit a hahota? Na tessék.
4: Hogy rabolják ki a halárust?
1: Nem tudom.
4: Fel a kezekkel!
1: De milyen lelkesen olvassa? De milyen lelkesen olvassa?
4: A gyereknek is így szoktam, tudod. Azért.
2: Fagyis vicc nincs benne.
1: Tényleg nézd már meg a fagyis viccet. Kikérem magamnak, hogy nincs benne a fagyis vicc.
4: Rengeteg benne a képregény. Igen. Igen, és na jó. Anya. Anya, az iskolában Backstreet Boysnak hívnak. Kik hívnak így? Everybody! Yeah!
1: Elmondom neked, hogy ez 1-től 5-ig egy 3-as. Nálam ez egy 3-as vicc. Én ezt bírom.
4: Istenem, srácok!
1: Na gyerekek, jól van, vágjunk akkor bele, mert itt kaptunk több visszajelzést arról, hogy dühöngenek az utasok, és egy kicsit fapadozzunk, kitör a nyári szünet, gyerekek.
4: Sajnos nem ökölandó ezt
1: hát, látjátok, én elkezdeném a témát. Jó. Én elkezdeném. Tehát én legalább felvezetem, nekem 9:30-kor el kell mennem, gyerekek, mert a 9-kor a fontos meccse van a gyereknek. Itt hagylak benneteket.
2: De az a baj, hogy a haóta is, a vidd már a könyvet, légy
4: szíves. Ezt
1: fogjátok kapni tízig. Ezt fogja olvasni.
4: Hogyan szólítod meg az Apple Store-ban dolgozó szakembert?
1: Nem tudom.
4: Hello! Légy szíves, állj meg egy szóra.
1: Mi van?
2: Állj.
4: Állj meg.
1: Ja, hogy állj
4: meg. Állj meg. Na, ezt is leteszem ide, és megvárom, hogy Zsül.
2: Annak ki tudnád lopni, amíg nem figyel?
4: De ha kimegyek, és itt fogtok kaszalászni Zsüllel. Pontosan
1: tudod,
4: ki a közösség.
1: Igen. Ki az, aki ezeket ide jelentkezzen, aki még ír a haótába?
2: Ott van, mennyi, név szerint
1: mennyit fizetnek ezért?
4: Valaki nézze meg az ábra KKT-nak, mekkora a bevétele éves szinten, a másik pedig, hogy Marabú miért nem vállalja az arcát.
1: Azt mondja, hogy a Balázsi cége adja ki ezeket.
2: Túlárazva.
1: Igen, most egy kicsit túlárazva, igen. Budakeszi út off baleset miatt lezárva.
4: Ja, és itt vannak az újságok, amiknek kiadnak, figyelj, ők adják ki az olasz rejtvény magyaroknak.
1: Bocsánat, aki írta ezt a baleset miatt lezárva.
4: Igen.
1: Budakeszi út off. Az írja már meg, hogy hol van pontosan ez a baleset. Ez most eléggé fontos nekem. balesetűt miért lezárva Budakeszi út. Csak hogy fölülről nem lehet megközelíteni, alulról nem lehet megközelíteni, motorsal se lehet megközelíteni, honnan lehet, nem lehet bemenni a Budakeszi útra.
2: Na?
4: Azt nem tudom, de engem többen megfenyegettek.
1: Írjátok meg ezt, Léci, hogy mi az Isten van. Jó, honnan van lezárva a Budakeszi út? El kell indulnom, mert 9-kor a gyereknek nagyon fontos iskolai rendezvénye van, és ezzel mindenképpen ott kell lennem.
4: Plusz, ahol a magazinban van a még 80 oldal.
2: A Budai Központi Kerületi Bíróságnál van valami.
1: Budapesti Kerületi Bíróságnál. Igen. Ilyenkor alulról zárják a Budakeszi utat, vagy fölülről zárják? Ez jól
2: mi vagyok én?
1: Pécs felül, írja valaki, Pécs felül.
4: Felülről.
1: Csak hogy oda kellene érnem, és ez eléggé fontos, hogy odaérjek.
2: De a fölé kell, a Budakeszi Bíróság fölé kell, vagy Budaörsi?
1: Budakeszi Bíróság fölé kellene mennem.
2: Fölé, akkor fölülről menjél.
1: Fölülről menjek?
2: Szerintem igen.
1: Jó.
2: Mert ott van lezárva.
4: Menjél, csak innentől átveszem.
1: El kell indulnom.
4: Hazamegy egy gyerek, hogy
1: kell. Bocsánat, drága hallgatók, nekem az
2: Gyula, a... nagyon sok zenét készít.
1: Én itt hagyom ezt a süllyedőhajót, szerettem volna a vizeres hírt elmondani, de magatokra vessetek, tessék. El kell mennem, gyerekek, jó? Mert akkor viszont egy baleset van ott, úgyhogy oda kell érnem.
2: Puszíjuk a gyerekeket, és akkor holnap várunk vissza. Jó? Van,
4: már lesz szóval visszajönni, csak mondom neked, mert mondom...
2: Mert valószínűleg beszedjek.
1: Száll!
4: 112 oldal van még hátra, srácok, úgyhogy kapaszkodjatok, most kezdődik a mulatás. Annál nagyon tetszik ez az irány. Ja, Istenem.
2: De legalább Feri... egy rajongód van ezzel a szarral.
4: Feri, elhagyott minket édesapánk, most mihez kezdjük?
2: Á, két árva gyerek egy hülye hahotával hagytok itt bennünket, érted?
4: És Zsül nagyon rutinosan beült a Balázs helyére.
2: Nagyon Zsül, helyes.
4: Egy fénkhangot adjál, hogy tudjuk, hogy jól vagy.
2: Nagyon helyes, valakinek át kell venni ilyenkor a vezérlés. Nézd meg, Gyula a NASA feliratú pórlóját vette föl mára. Tudta, hogy mire számíthatunk a mai napon.
4: Ennyi. Annyit szeretnénk kérni, hogy Balázs most motorral fog menni ebbe a Budakeszi irányba, úgyhogy ha látjátok, hogy jön a Balázs, akkor mindenki álljon félre, nagyon fontos dolga van. Nagyon siet. Nagyon fontos, hogy időben megérkezzen. Úgyhogy látok valakit, aki valószínűleg védőfelszerelés nélkül motorozik.
2: Nem.
4: És nagyon siet, mert nem tudja elvitte el magába, úgyhogy akkor gyerünk, hajrá Balázs.
2: Jó sisak van rajta, úgyhogy vigyázzatok.
4: Hogy aztán zöld színű mellényt, amit vettünk neki?
2: Hogy hordaná? Hát az egy felelős döntés lett volna. Azt kérlek szépen, amikor így beszereztük, ugye ezt a robbanós kis hírlájt mellényt, akkor az történt, hogy nagyon örült neki, letette, és azóta az mozdulatlanul porosan ott hever. Azóta több ezer kilométert mentünk közös túrán, mindig kérdezzük tőle, hogy Balázska mellényke, mondta, hogy ezt otthon hagytam.
4: Nekem ugye egy ilyen tanga kéne, ami felrobban, hogyha egy robbanós tanga. Az amúgy van, létezik?
2: Nem, ő egy ilyen felelőtlen fiú. Ez van. Na, jövünk vissza a hírek után mindjárt.
4: Ja.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
0: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a számos termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkoz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef exkluzív grillkolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
11: A tartozás összege 36 000 dollár.
12: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
10: Megoldom.
13: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
14: Mi történt magával, hangoló?
15: Nyisd ki a széfet.
13: A zongora hangoló. A mozikban.
16: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
17: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
18: Azt tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
17: Ez az!
18: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
19: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
7: 800 darabos készletből válogathat.
19: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilaszarokft.hu.
8: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik. Cosmix, napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő, itt a nyár igazán életre kell.
15: Fedezze fel a Mazda következő generációs modelljeinek új képviselőjét. Új Mazda CX-30, Mazda M-Hybrid technológiával és Skyactiv X motorral. A mild hybrid rendszerrel az autó alacsonyabb fogyasztást produkál, a Skyactiv X motor pedig egyszerre biztosítja a benzin és dízel motorok nyújtotta előnyöket. Új Mazda CX-30. A részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
20: Szentesi Autó Kft. Bükk, Kossuth Lajos utca 114, www.szentesiautó.hu.
21: Figyelem, fesztivál rajongók! Most a Sopron Plaza elrepíthet a Sopron Festre. Megnyerheted a páros VIP fesztivál bérletek egyikét, ha legalább 5000 forint értékben vásárolsz a Sopron Plazában június 8-a és 22-e között. Vásárolj, regisztrálj, és ha szerencséd van, VIP belépővel élvezhetitek a Sopron Fest hangulatát 3 napon át. Részletek a Sopron Plaza weboldalán.
22: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
23: Vannak filmek, amiket látni kell, és vannak helyszínek, amiket át kell élni. Miért ne kötni össze a kettőt? A Fertődi Eszterházi kastély és a Nagycenki Széchenyi kastély idén-nyáron is elhozza önnek a kert mozi varázsát. Nagycenken június 20-án a Múzeumok éjszakáján és augusztus 28-án, Fertődön július 5-én, augusztus 14-én és szeptember 11-én kerülnek kivetítőre a klasszikusok. Információk és menetrend a Facebookon és az eszterháza.hu oldalon.
24: Profi vasalatok összeszerelésére várunk téged Lövőre, a Rotóba. Modern gyárban, klimatizált környezetben dolgozhatsz, akár azonnali kezdéssel. Ablak nélkül nincs ház, vasalat nélkül nincs ablak. Jelentkezz most hozzánk! Rotó, 99-es körzet, 534-139. E-mail, jelentkezkukac@rotokotoyelfrank.com.
25: Isten széket anya, Harka, ahol a különleges ízek és a minőség találkozik. Saját készítésű házi tésztákkal, helyi termelőktől származó friss alapanyagokkal, autentikus olasz ételek és érlelt angusztékkel várnak. Isten széket anya, szenvedély minden tányéron.
26: Reklámot hallottak.
27: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Teljes üzemben működik a Tómalom strand. Ismét társas játékestet tartanak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Teljes üzemben működik a Tómalom strand. A megszokott szolgáltatások mellett idén is kiemelt figyelmet fordítanak a fürdőzők biztonságára. Fekete Rihárd, a Soproni Vízmű üzemmérnökség vezetője rádiónknak elmondta, hogy az úszók már egy úgynevezett úszóbóját is használhatnak ingyenesen, ezzel még biztonságosabbá válhat a fürdőzés.
29: Próbáljuk minél több mindenkit megkérni arra, hogy ezzel induljon el úszni. Ez nem egy olyan bója, nem egy úszógumi, hanem egy olyan kísérő bója, amit rá tudnak a derekukra csatolni, és hogyha esetleg egy lábgörcs vagy egy olyan váratlan, nem is nehéz helyzet kell ahhoz, hogy valaki bajba kerüljön, vagy nem is nagy baj, de akkor mégis ebben a kis kísérő bója, ami utána úszik egy 2 méter a derekokhoz csatolva, amit ingyen természetesen bárkikor rendelkezésre adunk mindenkinek, akkor abban meg tud kapaszkodni, tud segítséget hívni, és egy óriási segítség a mentésnél is, hiszen nem hagyja el a bója a bajba jutottat, mert rá van kötve a derekára.
28: A Mohács Világok Harca című történelmi dokumentumfilm vetítését tartják ma 18 órától a Soproni Kultik Elit moziban. A vetítést követően Cétot Norbert történész, a Magyar Nemzeti Levéltár medievisztika kutatócsoportjának vezetője, Diósi Mihály rendező és producer beszélgetnek a mohácsi csata máig vitatott kérdéseiről, és arról, hogyan változott Mohács megítélése az elmúlt évszázadok során. Hétfőn ismét társas játékklubes lesz a soproni Tercia Hubertus étteremben. 17 órától a közös játék ki a terep, így a Pakli Egyesület játékmesterei is beszállnak a játékba, ahol az asztaltársaságnak megtanítják a játékot, de most nem állnak végig készenlétben, hogy játékokat magyarázzanak. A programra a belépés ingyenes. Pályakarbantartási munkálatok miatt szerdán 15 óráig a Wienhaubenhof ében Furt-Sopron Deutschkreuz vasútvonalon vágányzári menetrend lesz érvényben. A vágányzár ideje alatt az érintett vonalok a Deutschkreuz-Sopron Baumgarten között módosított menetrend szerint közlekednek, valamint Baumgarten és Ebenfurt állomások között a vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. Részletek a gyesap.hu oldalon olvashatók.
30: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
28: Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a déli Dunántúli és északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső futó zápor zivatar. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, napközben 21-26 fokra van kilátás.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most.
5: Rádió egy.
4: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
5: Rádió.
6: Fél 9 múlt 7 perccel, szevasztok, jó reggelt mindenkinek, Balázs úton, egy fekete motorost figyeljetek, jó, a Budakeszi út felé, fekete természetesen, jó. Tehát miután fekete. Elmondtuk neki, érted, hogy valami világosat, mert az látszik, ezután vásárolt be mindent feketét.
9: Tehát fekete motoron, egy fekete fickó ül, fekete bukósisakban, és nagyon-nagyon siet. Budakeszi úton fog menni. Úgyhogy meglátjátok, akkor ne csapjatok a fenekére, amit ugye először csinálnátok, hanem
6: amit
9: csak
6: nagyon szeret,
9: el. Igen,
6: amit
9: nagyon
6: szeret.
9: Igen.
6: Tehát ha délután találkoztok vele, akkor már nyugodtan csapjatok rá a fenekére. Most erős izgalmi állapotban van, most ne csapkodjátok
9: így
6: a fenekét.
9: Van, így van.
6: De egyébként meg oda fog érni, mert amikor dugó van, akkor ugye a másik irányból is dugó van, tehát nem jön senki szembe. Itt simán el tudsz menni a motoroddal az autók mellett, úgyhogy ott lesz az eseményen Balázs.
9: Úgy lenne, hogy egy helikopter felé állna, ami egy mágnes felszuppantanád tudod a motort, és akkor csak ledobná utána a végén. Nagyon ez mekkora költségvetés?
6: Lett. Hát semmi, belefér. Jó. Neki belefér.
9: Neki belefér.
6: Na, mi van? Időjárás?
9: Időjárás.
6: Támogassuk meg, Zsűrt. Mire vársz? Mire vársz?
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
6: Drága szerelvénybolt úr, mindig itt
9: van. Van, volt, lesz.
6: Gyerekek, itt a nyár, mindenki utazik, vagy legalábbis nagyon sokan, ha mindenki nem is, és újabb botrány kavarta meg a repülőgépes utas szállítását, hát nem is állóvizét, mert ez sose volt állóvíz, vízeres sztorink van. Hát ugye tudjátok, hogy a fapados légitársaságoknál van mindig az, hogy te elméletileg ingyenesen egy kis kézi podgyászt tudsz fölvinni, mint 30-40-szer, akármennyi a mérete, ezt aki szokott utazni, azt tudod, ha te nagyobbat akarsz vinni, mert hosszabbra mész, kell meleg ruha,
9: elő a forintot.
6: Akkor elő a forintot, megveszed ugye a nagyobb táskát, és azzal fölengednek. Igen ám, de szokott olyat csinálni minden egyes ilyen légitársaság, hogy van egy úgynevezett kis ketrecük, amit a beszálló utazós közönség elé odatolnak, és azt mondják, hogy na kérem szépen, akkor itt van az ingyenes kis podgyászod, legyél olyan kedves, tedd bele, ha belemegy, akkor fölmehetsz, ha nem megy bele, akkor viszont virisd a lóvét.
9: Rossz nyelvek szerint az utasokkal is hasonló elbánásra lehet majd számítani.
6: Akkor mi
9: nem sehova nem megyünk, de 175 centig és 75 kilóig lehet majd utazni. Ha nem férsz át, amúgy ez nagyon vicces lenne, hogy lenne egy ilyen kartonfigura, és hogyha azon átférsz, mehetsz, ha nem, nem.
6: Jó, de a csípőméret, válméret, minden számít.
9: Simán csak át kellett sétálni, mint régen volt az ilyen, ilyen szórakoztató parkokban.
6: Igen, tudod, aki átfér, igen. Az mehet. Jó, így te van. Mennyit taksálná magunkra? Tehát nekünk mennyivel kéne többet fizetni?
9: Hát attól függ, hogy mit számolnak embernek. Akkor vagy kettő, vagy három jegy lesz.
6: Plusz három jegyet. Na szóval az történt, hogy Alicante, a festői Alicante repterén több magyar utas is föl akart szállni a Wizz Air gépre, és mivel hát régi utazók, ugye sokszor utaztak, már tudták, hogy mekkora hátizsákot kell vinni, ezt a hátizsákot ők magukkal vitték, ám egyszer csak a ketreccel szembesültek, hogy ott a ketrec, és mindenkinek bele kell tenni a csomagját.
9: Azt tegyük hozzá, hogy a ketrec az mindig attól függ, hogy az utaskísérőknek milyen kedvük van, mert...
6: Van kisebb ketrecük, meg
9: nem, nagyobb. Hanem azt, hogy valamikor egyáltalán nem nézik a ketrecet, valamikor csak túl akarnak lenni rajta, meg valamikor tök kedvesek, ilyen jó hangulatban vannak, valamikor meg már az elejétől fogva nagyon kekecek. És nem tudom, hogy ez a szintű...
6: Szerintem úgy, hogy kelt föl reggel, nem?
9: Hát vagy lehet, hogy rájuk pirítanak, tudod, hogy nem a számokat akarunk látni, srácok, és akkor van egy ilyen havi kvótájuk.
6: Van.
9: Igen, én ezt gondolom amúgy a BKV ellenőrökre is, hogy ők sem azért csinálják, mert szeretik, hanem van egy kvóta, amivel meg kell termelni a fizetésüket.
6: Lajos, szerda reggel van.
9: Így van.
6: Na, hát legyen akkor
9: szíved.
6: Tudod, mi a dolgod.
9: Legyen szíved.
6: Igen, ezt nem értem én is, hogy van egy csomó olyan, amikor simán beengednek, és van, amikor oda teszik, hogy ez mi alapján dől el. Hogy lehet, hogy ott olyankor mondjuk túl sok feladott podgyász van például, és ja, de nem, mert úgyis fölviszi, csak maximum fizetni kell.
9: Szerintem ez egész csak full kitaláció azért, hogy pénzt adjanak be. Nincs semmilyen raciális alapja, mert ilyen alapon akkor tényleg az, hogy akkor a 25 kilós utas, meg a 150 kilós utas közötti különbség, az akkor miért tenni. Nincsen? Igen.
6: Na, Alicantéban az történt, hogy az összes csomag, egyébként azon csomagok is, illetve a tulajdonosok, akiknek a csomagja simán belement a ketrecbe, tehát nem szorult, nem lógott ki, nem kellett belőle kipakolni, mert vannak ilyen trükkök is, nem kellett ugrálni a csomagon, hogy beférjen, tehát simán belejtették a csomagot és kivették, ott is azt mondták, hogy már pedig te fizetni fogsz ezért. És nem volt rá racionális magyarázat, tehát itt egy, olvastam egy Anita nevű hölgynek a beszámolóját, aki elmondta azt, hogy simán ő mint egy 3 hetente utazik, mert kint élnek, meg Magyarországon is, si tudja, hogy mekkoranak kell lenni a bőrönd, simán belefért a bőrönd a izébe, vagy a kis hátizsák, és így is körülbelül 25 ezer forintnak megfelelő összeg.
9: 25 ezer, hát annyiba kerül egy jegy. Igen, amúgy a vizelre, tehát az mi?
6: Egészen odáig kerül annyiba, amíg nem akarsz ülőhelyet választani magadnak, nem akarsz még egy csomagot feladni, úgyhogy kiperkálta a 25 ezer forintot egy kis kiabálás után, és hazautazott. Én közben azon gondolkodtam, hogy gyerekek, azt a pénzt az kiszedi? A földi személyzeté lesz?
9: Igen. Nem az övék lesz, de ők szedik be. Tehát, hogy van ilyen kis kártyolvasója.
6: De akkor azt ők is döntik el, hogy most én mérek, vagy nem mérek?
9: Azt gondolod, hogy ilyen túlvezérelt földi személyzet csinált ezt az egészet?
6: Igen, hogy nem volt este szex, vagy rosszul volt, vagy pont volt szex.
9: Erre nagyon kérdezik, hogy van-e ezután, kaptak-e jutalékot? Hogy a büntetések után kapnak-e jutalékot? Ez egy fontos kérdés.
6: Minél többet keresel vele, akkor...
9: Akkor értem.
6: Egyértelmű.
9: Akkor értem.
6: Egyértelmű.
9: Én amúgy így csinálnám, tehát ha én ott lennék a vezető, akkor azt mondanám nektek, hogy srácok, minimálbér, és a többit szedjétek össze az utasoktól.
6: Csomagból.
9: Sósmogyoróból.
6: Van egy csomó ilyen szakma egyébként, ahol így fizetnek, hogy van egy minimálbér, és a többit neked kell megkeresni. Szerintem a Wizzair nem ilyen, de mindjárt kiderítjük.
9: Tulajdonosi szemlélet. Ezt várják el a légutas kísérőktől is.
6: A Wizzair magyar piacért felelős kommunikációs menedzsere, gyerekek, és ezt el kell mondjuk, hogy ő mindig egy perc alatt rendelkezésre áll, most csörgettük meg. Harangozó Olivia itt van velünk. Szia Olivia, jó reggelt!
9: Jó reggelt!
0: Sziasztok, jó reggelt!
6: Nagyon kedves vagy, köszönjük szépen, hogy ebben a vérzivataros hírben is rendelkezésre állsz.
9: Első kérdésünk, ez a beszélgetés ingyenes?
0: Abszolút ingyenes. Most hívott a kolléganőtök, hogy tudjuk-e kommentálni az ügyet, és természetesen örülünk, hogyha amit ebben mi el szeretnénk mondani, az minél többekhez eljut, mert fontos információt.
6: Így van, viszont egy 0690-es számon kellett.
9: Igen, egy teljesítési igazolás, majd azért küldjük.
6: Na, rögtön az...
0: Egyébként, bocsánat, ha már ez így szóba jött, hadd tegyem hozzá, mert nincsen emeldíjas. Tehát, hogyha valaki minket
6: kérdezett,
0: nem
6: emeldíjas.
9: Szinte jó szívűnek mondanám.
6: Igen, ez egy egészen kedves, aranyos, jó ír. Igen. Na, rögtön az első kérdés. Ez hogy megy, hogy egyszer, ugye az Eszter vetette föl azt, hogy van, amikor simán besétálunk a gépbe, senki rá nem néz a csomagunk, hogy ez befér-e a ketrecbe, vagy nem fér. Egyszer meg az egész gépet hát végigszivatják ezzel.
0: Igen, ez azt tudja, aki már rutinos utazó, és örülök, hogy már így több tapasztalatotok van többféle reptéről, azt szerintem látszik, hogy a Wizzair már egy elég nagy cég, ami elég rendesen kinőtte magát, és több mint 50 országba repülünk, több mint 50 reptérre. Tehát ez igazából azt is jelenti, hogy ahány reptér, annyi szolgáltató, tehát annyi helyen kellett az úgynevezett ground operation, földi kiszolgáló személyzettel nekünk szerződéseket kötni. Ezek partner cégek, akiknek mi vagyunk a megbízói, viszont ők a végrehajtók, és az volt a tapasztalat, hogy sajnos most egy spanyol oldalon egy kicsit túlreagálták a helyzetet.
6: Tehát ezt a földi kiszolgáló személyzet csinálja. De nekik miért érdekük az, hogy beszedjék a lóvét?
0: Hát igazából ezt most én neked pontosan nem tudom megmondani.
6: Akkor úgy kérdezem, hogy ez a pénz, ez az övék, vagy ez a Wizzairé lesz?
0: Ez egy ilyen fel van osztva egyébként, hogy melyik része
6: hová megy. Tehát, hogy ők is keresnek belőle, és ti is.
0: Itt valószínűleg ez volt a logika, igen, hogy ők ebben egy kicsit túlreagáltak a helyzetet. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy egyébként annak, hogy van egy ilyen fémkeret, és az, hogy mi korlátozzuk azt, hogy mekkora csomagokat engedünk fel a kabinba, ennek van logikája, ennek van értelme. Itt tényleg arról van szó, hogy ugye a kis táska beférjen a szék alá. Ez a nagyjából ezt lefedi ez a szájzer, ami a kis része ennek a fémkeretnek, ott befér a szék alá. A nagyobb csomagok pedig a fenti tárolóba, és hogyha ezeket egyébként betartják az utasok, akkor minden további nélkül felengedik őket, és fel kéne, hogy
6: ez tök tiszta, igen, ez tök tiszta, hogy miért kell nektek, mert akkor mindenki ízével kétszer egy méteres bőröndel utazna ingyenesen, tehát én ezt abszolút értem, hogy miért kell ezt beszabályozni. Ugye az nem volt tiszta, hogy ezért a beengedését ki a felelős, de akkor a földi kiszolgáló személyzeté ez a buli.
0: Hát mi vagyunk a felelősök, mi vagyunk a megbízója a földi kiszolgálóknak, de igen, tehát ezt mi nem kértük tőlük, hogy ők ezt ilyen, hát nem is az is szigorúan tartassák be, mert konkrétan nem a szabályokat tartották be.
6: Hanem mindenkit megbüntettek.
0: Pontosan, tehát nem írja el semmilyen szabály, hogy mondjuk így, nem tudom, hogyha valaki egy kicsit így megnyomja és úgy fér bele, akkor az még teljesen jó.
6: Na ezt várjál, ezt kivesszük.
0: Én ilyeneket olvastam. Hogy...
6: Igen, ezt a megszólalásból, ezt ki fogom venni ezt a részt, hogyha kicsit belenyomja, akkor az még jó.
0: De persze, nyugodtan, mert ez így van.
9: Ami nagyon fontos kérdés, hogy kapnak amúgy jutalékot a beszedett pénzek után?
6: A földi kiszolgáló?
0: Ezt nem tudom biztosan mondani, mert ez is ilyen reptéri megállapodásoktól függ. Tehát itt mindegyik reptére külön szerződést köttetik, úgymond, és ez attól függ, hogy éppen melyik reptére.
9: Tehát akkor csak ott kapnak jutalékot, ahol beszedik.
6: 5 euró per fő.
0: Erre van lehetőség, nem tudom sajnos, hogy itt most a spanyoloknál ez így.
9: De ez megmagyaráznak a motivációt, meg annak a hiányát ilyen bizonyos esetekben.
6: Igen, ahol nincs jutalékot, beengedik.
9: Felesleges velük küzdeni.
6: Minek?
9: Meg ahogy sokszor azt látom, hogy késledeti magát a folyamatot is, ugye nagyon. Tehát, hogy ez az ellenőrzés azért szerintem időt veszel magát a szolgáltatástól, hogy emiatt nem fordulhat elő késés például?
0: Emiatt ezt azért ők látják időben, hogy mennyi idejük van. Valóban ez úgy tűnhet, mintha ez itt több lett időt igényelne, de ők azt így látják, hogy mennyi idejük van, mikor hívják oda az embereket magához a kapuhoz, mikor kezdik el ezt ellenőrizni. Egyébként, hogyha nagyon kekeckednek, akkor még a kereképzelhető emiatt késés is, de mondjuk ilyenről mi nem tudunk, hogy mondjuk konkrétan emiatt lett volna késés.
6: Mi van azokkal az emberekkel, akik mondjuk ezen az alicantei járaton tartózkodtak, lefotózták, hogy az ő hátizsákjuk belefér ebbe a kis kalodába, megvan nekik a nem tudom hány eurós büntetés, ők most például panaszkodhatnak nálatok, és esetleg visszakapják a pénzüket? Vagy azt felejtsük el?
0: Persze, nem, tehát hogy nagyon jól tették, hogy lefotózták, és hogy megtartották a számlát. Tehát van erre egy ilyen panaszkezelő felülete a Wizzairnek, viszonylag a Google-be is beírva, tehát ez így elég könnyen kijön, de egyébként szerintem ezt mi a sajtóval is megosztottuk ennek külön a linkjét. Tehát itt fel kell menni itt a panaszküldő weboldalunkra, és akkor ott csatolva a fotót, illetve a számlát, és akkor a kollégák egyébként tudnak róla, ezt most kiemelten figyelik az ilyen típusú panaszokat, és természetesen a jogos panaszoknál visszatérítés jár.
6: Jó, tehát akkor ott kell ezt a weboldalon elintézni, és akkor visszakapom a pénzt.
0: Így.
6: Na, ez egy jó hír. Akkor ha már beszélünk, még egy fontos kérdés.
9: Nekem több is van, de mondja Feri,
6: és Eszter közben írja a listát. Ugye itt az olajválság miatt nagyon nagy hírek voltak, hogy rettenetesen drága lesz a repülés, nincs kerozin, minden légitársaság veszélyben van, és előfordulhat majd az is, hogy megvesszük a repülőjegyet, mondjuk valamikor márciusban megvette valaki 12 000 forintért, és utólagosan a légitársaságok benyújthatják majd azt az igényüket, hogy hát haver, ha repülni akarsz, akkor nem 12-t kell fizetni, hanem 24-et, még a különbözetet pótolt ki, akkor repülhetsz.
0: Ezek sajtóhírek, és mi ezt nem tudjuk alátámasztani, sőt, tehát mi a teljes nyárra igazából garantálni tudjuk, nekünk is megvan a garancia arra, hogy mind üzemanyag tekintetében, mind menetrend tekintetében igazából a tervek szerint haladunk, tehát hogy nincs erről szó, és nem is játszunk erre, hogy itt mi utólag akarnánk ezeket visszavonni, teljesen nyugodtan mindenki. Amit eltervezett pihenést, azt nyugodtan foglalja le, mert hogyha nem lesz ebből probléma a nyáron.
6: Tehát van kerozin, nem megy följebb a jegy, ha már megvettem az árát. Jó.
0: Anyagilag is nálunk így ez fedező van, tehát hogy ugye miatt nem is lesz drágább a jegy egyáltalán.
9: De te pont olcsóban kéne mi-e? Hogy lesz olaj?
0: Egyébként ez egy dinamikus árazás nálunk is, nyilván a nyár az csúcsidőszak, de hogy alapvetően egyáltalán, sőt azt is látjuk, hogy igazából olcsóbbak vagyunk, mint tavaly nyáron.
6: Na most kapaszkodj, mert jönnek Eszter kérdései.
9: Elfelejtettem. Mindegy, túl sokáig kellett várni. Az a helyzet. Nem, igazából engem az érdekelt volna, hogy Ferit be tudjuk-e protezsálni valahogy légiutas kísérőnek, mert hogy
6: én még soha... nem férek el.
9: Igen, hogy én csak egy aprókat láttam belőle, de hogy van-e nagy méretű testes légiutas kísérők is?
0: Vannak nagyon maszkulin alkatú légiutas kísérőink is, és nagyon-nagyon ügyesen végzik a dolgukat. Ugye nekik az a dolguk, hogyha bármi esetlegesen úgy adódna, akkor meg tudják menteni az utasok életét, és nagyon gyorsan meg tudják.
9: Na, most azt akarod mondani, hogy csinálni, azok az apró
0: nagyon
9: nagy felelősség.
0: Egyébként meglepődnétek, hogy mennyire ügyesek, és van is nekünk egy ilyen kiképzőközpont itt Budapesten, ahol egyébként titeket is várunk szeretettel, minden trükköt meg tudnak mutatni, hogy egyébként mire kell, hogy fel legyenek készülve, milyen képzéseket kapnak. Tehát minden egyes, akár apróbb termetű, akár nagyobb termetű légiutas kísérőket láttok, nagyon szigorú egészségügyi és vészkérítési vizsgákon mentek át, hogy ott lehessenek.
6: Na most én még a megboldogult szép maléves időszakban, malévgéppel utaztam Bangkokba, és olyan hülyén ültem, hogy az öv az elszorította a gyomromat, és rosszul lettem, fölálltam éjszaka, mindenki aludt, és konkrétan ráájultam az egyik légiutas kísérőre, aki 45 kilós csaj volt. Olyan szépen tompított, esküszöm.
9: Rájult a szóságra.
6: Igen, oda mentem hozzá, hogy segítsen, mert nagyon rosszul. De akkor már vége volt. Úgyhogy én megerősítem, tényleg nagyon ügyes.
9: Én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezek is umpa-lumpa testalkatú hölgyek. Ezzel csak a segítségemre sietnek egy ilyen krízisben. De nagyon-nagyon örülök neki, hogy van magabiztosság bennük, mert akkor legalább elhiszik, hogy sikerülhet. És ez jó. Legalább akkor ebből még lehet valami.
0: Szituációs gyakorlatokat kellett nagyon, tehát nálunk az is az alapelv mind a pilóták, mind a légiutas kísérők részéről, hogy a legnehezebbre a szimulációban kell felkészülni, ott vannak a legdurvább helyzetek, azt sokkal jobban félnek, mint egy rendes repüléstől, mert a durva helyzetek azok mindig a szimulációban történnek, és ha azokat megcsinálják, akkor egy sima repülés, ugye napi 1200 járatunk van, tehát azok már igazából rutin.
9: Még annyit, ha kérdezek meg, hogy tényleg létezik az a szenárió, hogyha valaki elszabadul a repülőgépen, akkor hozzákötözik az üléshez egy ilyen...
6: Ezt is ki akarja próbálni.
9: Most ezt mindenki miért kérdezem, csak azt szeretném tudni, hogy lehet-e kérni, van ez a, mi ez a karabiner, mert nem tudom, mi annak a neve, az a biztonsági fosszabító, hogy azzal szokták, hogy van erre külön? Egy ilyen 10 méteres.
0: Van erre náluk egyébként, nem fogom elmondani, hogy hol meg pontosan micsoda, de erre is fel vannak készül, hogy az a lényeg, hogy a többi utas biztonságát nem lehet veszélyeztetni, hogyha van olyan utas, aki olyan állapotban van, hogy többszöri verbális, szóbeli felszólításra sem hajlandó leállni, akkor igen, ilyenkor a többi utas biztonsága miatt őt.
6: És amikor üres géppel repülnek, az másra is jó, ha érted, mire gondolok.
9: Nagyon várom, hogy először menjünk valahol most ilyen céges csapatépítőre, mert terveim vannak és elképzeléseim. És nagyon szépen köszönjük, Olivia, hogy itt vagy nekünk, és attól függetlenül, hogy nem hiszünk neked, azért szeretünk veled beszélgetni.
6: De én hiszek, elejjön már. Jó, a lényeg az, hogy aki most így járt ezen a alicantei gépen, akkor ha megvannak a fotók, meg megvan a büntetés, akkor azt vissza lehet nálatok igényelni.
0: Így, pontosan.
6: Na, Olivia, köszönjük szépen.
9: Köszönjük szépen, és kellemes nyarat.
0: Nektek is, köszönöm.
9: Eseménytelenséget kívánunk.
6: Köszönjük, hello. A Wizer magyar piacért felelős kommunikációs menedzsere, harangozó Olivia válaszolt az összes értelmes kérdésükre, meg arra is, ami nem az volt.
9: Igen.
6: Ez a kikötözés,
9: kedves,
6: ez
9: türelmes
6: láttam,
9: asszony.
6: Hogy csillogott a szemed.
9: Hát tudom, hogy fogod bevégezni, majd Marokkóból hazafele, amikor megyünk oda csapatét műteni.
6: Lekötözve, megpulykázva.
9: Hát az egy dolog, de majd még megjelent, hogy a vércukrod, ami fog történni.
6: 5 perc múlva lesz, 9 óra, jövünk a hírek után.
1: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark.

Show. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, a World is Mine sztárjai, Regál Lili,

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram tollet trapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
6: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
7: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
10: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
0: Reklámot hallottak.
12: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Jön a Levendulás családi nap. Szedd magad levendula. Ingyenes napindító jóga. 15 órától termelői és kézműves vásár. Ingyenes gyerekprogramok. Timur törp kincskeresése. És naplemente piknik különleges boxokkal. Belépő nincs, levendula illat viszont bőven lesz. Kálnoki levendulás. Mária Kálnok. Június 20-án téged is vár a családi kaland.
14: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
15: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
16: Kristóf Autóház Csorna. www.kristofautóház.hu.
17: Megérkezett a nyár és vele a hűsítő kedvenc. Jöhet egy jeges kávé, vagy inkább kettő. Júniusban a Gino cukrászdában egy jeges kávé áráért kettőt kapsz. Ne hagyd ki a nyár leghűsítőbb ajánlatát. Nem hallottad rosszul. Jeges kávé, egyet fizet, kettőt kapsz akció. Egész júniusban a Gino cukrászdában. Jeges kávé duplán, mert a nyár együtt a legjobb.
18: Megérkeztek az Internorm ablakok Sopronba. Az Alfa Parkban most nem csak megnézhet, hanem ki is próbálhatja Ausztria piacvezető nyílászáróit. Ablakai mellé rögtön kiválaszthatja a megfelelő bejárati ajtót is. Nagy szeretettel várok minden érdeklődőt. Internorm. Élményt nyitunk a jövőbe. www.ablakprojekt.hu.
19: Költözne? Hova? Lignova!
20: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
21: Szevasztok!

0: Gyerekek, itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek, kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
1: Június 27-én a Sopron Fest beköltözik a Kolostorba. Élj át a fehérest varázsát a Sopron-Bánfalvi Kolostor exkluzív falai között. Vezetett kolostortúra, különleges kerti vacsora, DJ Joko naplementés szettje és közös ünnepi festés várja. Öltözzön fehérbe és legyen részese a különleges élménynek. Jegyek elővételben a jegymester.hu oldalon.
2: Ha motorosoktól szeretnél motorozni tanulni, akkor From Home.
3: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
4: Reklámot hallottak.
5: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Az angol sport és a kalandtáborok a legnépszerűbbek. Vágányzári menetrend lesz érvényben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is a sport, angol és kalandtáborok vezetik a népszerűségi listát Győr-Moson-Sopron vármegyében. A legkeresettebb táborokban, a legtöbb turnusban már csak néhány szabad hely maradt. A nyári táborok iránti kereslet idén is rendkívül erős, mondta a rádiónknak Tóth Béla, a táborfigyelő alapítója.
7: A legfontosabb tanácsunk azoknak a szülőknek, akik még nem foglaltak, hogy ne abból induljunk ki, hogy még sok idő van a nyárból. Országosan valóban sok lehetőség érhető el, de a legnépszerűbb turnusok és a legkeresettebb táborok esetében a szabad helyek száma nagyon alacsony. Az árak természetesen idén is emelkedtek. Egy egyhetes napközis tábor átlagosan 61 ezer forintba kerül, az ottalvos táborok átlagára pedig már meghaladja a 100 ezer forintot, jelenleg körülbelül 102 ezer forint.
6: Pályakarbantartási munkálatok miatt szerdán 15 óráig a Wienhauben, Hof-Eben, Furt-Sopron, Deutsch-Kreuz vasútvonalon vágányzári menetrend lesz érvényben. A vágányzár ideje alatt az érintett vonalok a Deutsch-Kreuz-Sopron, Baumgarten között módosított menetrend szerint közlekednek, valamint Baumgarten és Ebenfurt állomások között a vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. Részletek a gyesap.hu oldalon olvashatók. Hétfőn ismét társas játékklubes lesz a soproni Tercia Hubertus étteremben. 17 órától a közös játéki a terep, így a Pakli Egyesület játékmesterei is beszállnak a játékba, ahol az asztaltársaságnak megtanítják a játékot, de most nem állnak végig készenlétben, hogy játékokat magyarázzanak. A programra a belépés ingyenes. A Mohács Világok Harca című történelmi dokumentumfilm vetítését tartják ma 18 órától a soproni Kultik Elit moziban. A vetítést követően Cétot Norbert történész, a Magyar Nemzeti Levéltár Medievisztika kutatócsoportjának vezetője, Diósi Mihály rendező és producer beszélgetnek a mohácsi csata máig vitatott kérdéseiről, és arról, hogyan változott Mohács megítélése az elmúlt évszázadok során.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
6: Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a déli Dunántúli és északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső futó zápor zivatar. A délnyugati tájak kivételével élénk, erős lesz a nyugati északnyugati szél, napközben 21-26 fokra van kilátás.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
8: Rádió 1!
5: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermej.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 4:10 lesz 5 perc múlva, jó reggelt, szevasztok! Eszterrel kettesben maradtunk, mert a főnöknek el kell szaladnia valami fontos dologra. Reméljük, hogy odaért a Budakeszi út.
2: Úgyhogy most már csak az igazán ellenőrés. Tehetséges rádiósok vannak benne az éterben.
1: Meg és...
2: Így van. Akik mindig tudják, mikor mit kell mondani.
1: 81-es főút Bakony-Sárkánynál van baleset, és ezt nem hiszitek el. Újlipótvárosban, a Pozsonyi út környékén egy bazinagy nőstény szarvas szaladgál.
2: Tipikus újlipótvárosi viselkedés, csak ennyit mondanék.
1: Össze-vissza rohangálnak.
2: Ez tipikus, nem tudom, jársz el mostanában Újlipótvárosban, de ott mindig ilyesmik történnek.
1: Na de álljunk már meg egy pillanatra, hogy kerül Újlipótvárosba, a város kellős közepére, a Pozsonyi útra egy szarvas?
2: Hát ott rengeteg jó étterem van.
1: úgyhogy beugrott egy sztékre.
2: Nem, szerintem kinyitották hátul az ajtót. Sokan kérkednek, hogy milyen frissek a hozzávalók.
1: Gyerekek,
2: tudom.
1: De tényleg, hát beúszik a Dunán?
2: Hát én este besétált, és akkor rá nappalodott, és akkor most ott
1: van. És akkor ott van, igen. És csodálkozik. És éli az úri életet, iszik egy feketét eltartott kis ujjal.
2: Ha így van, akkor pedig kísérjetek vissza a lakásába, valószínűleg van neki.
1: Ott,
2: igen. Nem tudom, hogy ismétek-e őt, de szegénynek most ez nagyon nagy stressz lehet azért.
1: Na, ha valaki látja, akkor kövessük, jó?
2: Egy képet küldjetek már.
1: Szarvas vagy őz, ebben ugye nem vagyunk még biztosak egész pontosan. Pozsonyi út is környéke. Ha valakinek van képe, akkor küldje róla.
2: Jó.
1: Mi van? Időjárás, Zsül. Napos.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
1: Na háresek gyöngye, most jössz te.
2: Na tessék, na figyelj, tégy próbára.
1: Hogy mi a megoldás erre az esetre, illetve hogy jogszerű-e? Egy Facebook csoportban kezdett el terjedni a hír, és hatalmas fölháborodást váltott ki, hogy az egyik nagyon nagy magyar cégnél pisi kártyát vezettek
2: hát
1: be.
2: Ez a magyar cég most máshol is híres, nem csak a pisi kártyáról.
1: Van egyéb ügy is?
2: Van egyéb ügy is, igen. Ott vannak most dolgok, most ők előkerültek, mert vállaltak valamit, amit most nem akarnak megcsinálni, aha, kis állami támogatás jegyével. És igen, a pisi kártya.
1: Na jó, pisi kártya, tehát hogy néz ki a dolog? Én állok bent a soron, dolgozom, és egyszer csak azt mondom, hogy nekem pisilnem kell. Ha van pisi kártya, még szabad pisi kártya, akkor húzok egy pisi kártyát, kimegyek, és visszajövök a pisi kártyával. A B, mindenkinek van pisi kártyája, le kell adnom, ha kimegyek pisilni, mert itt azt írják, hogy 10 darab ilyen pisi kártya van 200 emberre.
2: Aha, hát ezt nem nevezném humánusnak, ez az egyik, a másik pedig az, hogy a munkatörvénykönyve szerint úgy van, a legelső, amikor én dolgoztam, akkor úgy volt, hogy óránként rendelkezésre kell álljon szünet. Tehát ez a szünet, ez mondjuk szerintem óránként, ha jól emlékszem, és nem akarok ostobaságot mondani, akkor 10 perc.
1: Aha.
2: Úgyhogy, ugye, 10 perc?
1: Amit arra használsz, amire akarsz. Tehát igen. Akkor ehetsz, ihatsz, hát, pisihetsz, kakihatsz, dohányozhatsz.
2: Felfüggeszted a munkatevékenységedet, és valamiféle rekreációs tevékenységet végzel. Ez a magad elé mered, és a mosdóban is ezek közé számít szerintem.
1: A 10 percig.
2: Igen, abszolút. Igen.
1: Meg hogy milyen ciki, hogy azt kell mondanod, hogy kérek egy pisi kártyát. Tehát, hogy onnantól kezdve mindenki tudja, hogy te pisilni mész, ami egyébként
2: nem... Szerintem ezért nem biztos, hogy kiközösítenek.
1: Nem egy szégyenli
2: való... Ott a húgyos! Na, tessék!
1: De már megint húgyozni megy. Fogadjunk, igen, hogy ez lesz a harmadik mondat, ami elhangzik egy cégnél, amikor kihúztad a pisi kártyát, mert mondjuk fölfáztál, többet ittál, neked sűrűbben kell pisilned, és mondjuk óránként kihúzod a pisi kártyát, biztos, hogy ez lesz az első, hogy lesz egy hülye Sanyi, vagy Rozi, vagy akárkicsoda, aki na már megint pisilni megy a húgyos.
2: Jó, hát elkevésbé is ez a munkakörnyezet, akkor szerintem ott van egyéb probléma is, mert HR szempontból ez is kiverni nálam biztosítékot, hogy ez felütheti a fejét, ez a morál egy csapaton belül, hogy ilyesmi egyetlen szóba kerüljön. Inkább az ebben szerintem nagyon nehéz, hogy hogyan, tehát hogy hogyan sorolhatod háttérbe az ilyen biológiai funkciókat, mert ugye hát azért úgy van összerakva az emberi test, meg ilyesmi, hogy azért vannak szükségletei.
1: Igen, és ha jön,
2: és ugye,
1: az jön.
2: És az jön, ennek rendkívül sok egészségügyi kockázata lehet. Egyrészt, másrészt pedig szerintem senkinek nem az érdek, hogy valaki arra figyeljen, hogy be ne pisíjen.
1: Na most, hogyha én például hasmenéses vagyok ma, mert tegnap valamivel elcsaptam a gyomromat, akkor
2: te negyedre dolgozna a gyárba szerintem, ahol élelmiszerek készülnek.
1: Ja, ez mondjuk ez igaz, jó, de mondjuk ez nem egy élelmiszer gyár, hanem bárhol máshogy is bevezették, 10 darab ilyen kártya van. Én stoppolhatok egyet egy egész napos kakira magamnak?
2: Igen, neked a szalagot bevezetik a mosdóba ilyenkor, és akkor ott előtted fog menni, te meg ülsz.
1: Érted? Tehát lehet egy olyan, hogy gyerekek, én ma hát sajnos elcsaptam tegnap a hasam, úgyhogy én ma nagyon sokat fogok vécére járni, mondjuk nem élelmiszeripari a gyár, hanem egy másik gyárban történik, és akkor azt mondom, hogy egy pisi kártya ma az enyém.
2: Hát figyelj, az igazság, hogy ilyen intézkedéseket tipikus olyan emberek hoznak, akik nem HR-esekkel dolgoznak együtt, hanem praktikus szemszögből, ilyen vezetői szem, tulajdonosi szemlélettel meg akarnak oldani egy problémát, ami valójában csak az ő problémájuk. És itt pedig a probléma az az, hogy szeretnék, hogyha nem élnének vissza az emberek a szünet adta jogukkal, szeretné, hogyha optimalizálhatna a termelésnek a mennyiségét, minőségét, és akkor ezért hoz ilyeneket, mint hogyha azt sugalva ezzel, hogy a dolgozók nem megbízhatóak, ugye, hogy nem lehet rájuk bízni azt nekik, mikor kell mosdóba menni, nehogy túl sokszor menjenek mosdóba, és ugye ezt akár dohányzásra használják, meg egyéb dolgokra, vagy mobiltelefonozásra, stb. Csak ugye itt pont ez azért kontraproduktív, mert annyit érsz el vele, hogy rettenetesen érzik magukat az emberek a munkájukon.
1: Igen, rohadtul fognak utáni bejárni dolgozni.
2: Meg azt érezteted velük, hogy nem bízom meg bennük, ugye? Mert a gyerekként kezeled őket, vagy még gyerekként se, mert a gyerekeknél sincs az, hogy egyszer csak két ember mellett kipisilni, nem? Tehát egy általános iskolában se ez van. És ugye ilyenkor meg az benne szerintem nagyon nehéz, hogy neked valójában tulajdonosként inkább azzal kéne foglalkoznod, hogy a dolgozóid megértsék a perspektívádat, és hogy együtt akarjanak veled dolgozni annyira, hogy húzzák neked úgy az igát, ahogy te szeretnéd.
1: Ez egy soha... jó célkitűzés kell hozzá, ugye, hogy megértsék a dolgozók is, hogy mit akarunk elérni.
2: Soha nem a büntetéssel sikerül ezt elérni.
1: Vannak még ilyenek? Egyébként ezt hallgatóktól kérdezem, vagy kérdezzük, hogy amit így hát kvázi értelmetlenségnek gondolsz. Annak idején, amikor mi elkezdtünk dolgozni, ez nagyon-nagyon régen volt, a Békéscsabai BHG gyárba még volt, ugye oda jártam nyári gyakorlatra, még volt leolvasó kártya. Tudod, be kell csekkolni vele. Ja. Becsek, kicsek szépen. Aztán rájöttem, hogy egyébként ez nekünk is van, most csak már digitális, tehát nem olyan izé, de ott ki kellett tenni a kártyát, hogy voltak nevek, és akkor oda tetted a sajátodat, hogy te itt vagy.
2: Ez adminisztratív szempontból, ugye ez egy olyan dolog, hogy amikor valahol írnak, mert elvileg mindenhol kötelező írni ugye a jelenlétét, hogy mikor vagy bent, akkor ugye ezt megkönnyíti. Ez a hivatalos verziója ennek a sztorinak. Nyilván van ellenőrzési funkciója is, de ezek a felnőtt pórázok már azóta sokkal magasabb szinteken funkcionálnak. Most már ugye az van, hogy amikor jött a Covid, akkor megjött például a home office-nak a tömeges igénye, hogy ne leálljon sehol se a termelés, és ugye megengedték az embereknek azt, amit előtte nagyon sok cég nem mert megengedni, mert kilopják a szemüket is, és akkor ugye hazaengedték őket, és akkor rájuk tették ezt a digitális pórázt, amikor ugye nézik a tevékenységedet a monitoron, hogy mennyit mozog az egér, és a többi, és a többi. Utána pedig megpróbálták különböző vállalatirányítási rendszerekkel bebiztosítani magukat, hogy le tudod-e regisztrálni, hogy mi az, amit elvégezte. Igen. Aha. A valóságban meg szerintem az a fontos, hogy szerintem a jó cégnél az van, hogy projekt alapú a munkavégzés, tehát a feladatnak kell lenni elvégezve, és nem szabad szerintem számon kérni, hogy ez mennyi idő alatt készül el. Tehát, hogy ez most, hogyha valaki egy órát meg tudja csinálni 3 órás munkát, akkor ne kelljen azt a 3 órát a monitor előtt tölteni. Tehát én ezt gondolom, hogy egy jó munkahelyen a projektmenedzser, ugye direktbe dolgozik a dolgozó, az ismeri az ő képességeit, és hogy szerintem nem kell ezt számon kérni, a lényeg, hogy haladjon a munka.
1: Na de ugye itt jön az érdekes dolog, hogy egy csomó cég még ma is ezt úgy méri, hogyha ledolgoztad a 8 órát, akkor te jó munkás ember vagy.
2: Igen, ez nagy butaság. Ugye? Sőt.
1: Igen, hogyha én meg tudom csinálni 5 óra alatt azt a munkát, amit 8 alatt kéne megcsinálni, akkor én elvégeztem a feladatomat, köszönöm szépen, kalap, kabát, viszont látásra.
2: Ennek egy másik ilyen szerintem ilyen furcsa verziója az, amikor a dolgozók azzal próbálják bemutatni a saját munkamorájukat, amikor túlóráznak. Tehát amikor ott van a 9-10 órákat a munkáján, és utána elmondják az ilyen értékelő beszélgetéseken, de hát én heti 3-szor itt ülök este 8 óráig. És erre mondták azt a németek, hogy ha itt kell ülni este 8 óráig, hogy elvégezd ezt a munkát, akkor te valamit rosszul csinálsz.
1: Igen, nem vagy hatékony.
2: Hát vagy nem értesz ahhoz, amit csinálnod kell, ugye? Vagy valami más csinálsz munkaidőben. És ami ugye magyaroknál még egy plusz adalék, hogy vagy nem annyi munkád van, mint amennyit, amit mondtak, hogy lesz. Tehát, hogy túl vagy terhelve. De egy jó vállalatirányítási rendszernek azt kell például tudnia, hogy meg tudja mondani, hogy ki az, aki túl van terhelve, és hogy hol van mondjuk munkaerő hiány, tehát hova kell még plusz embereket allokálni ahhoz, hogy az megfelelő mennyiségi munkává változzon egy emberre.
1: Na kérlek szépen, egy vasipari cégnél ez biztos, hogy nincsen, így írja a hallgató. A hegesztőknek minden percükkel el kell számolni. Van a céges telefonon egy applikáció, és azt kell folyamatosan benyomni, hogy éppen te mit csinálsz. Tehát hegesztek, nem hegesztek, takarítok, pisilek. Cigi szünetem vagyok, darut kezelek. És hát, a többi, és a
2: de
1: többi.
2: Akarsz ilyen helyen dolgozni hegesztőként? Nem. Mert például hegesztőként szerintem rengeteg állás lehetőség áll rendelkezésre, iszonyatos munkabérük van, rettenetesen jól tudnak keresni, jó helyeken tudnak dolgozni.
1: Most fogsz ezért kapni?
2: Hát figyelj, ez van, hogy én nem vagyok biztos bennem, úgyhogy én hegesztőként szeretnék olyan helyen dolgozni, ahol ilyen szintű a bizalom, nem? Tehát, hogy
1: valójában... de ez bizalom? Bizalom kérdése, hogy egyébként ennyire nyomon követnek? Tehát te akkor munkaadóként nem bízol meg az embereidben?
2: Hát azért lehet az kérdezel, is, hogy vagy az van, hogy a maga az irányítási rendszer van rosszul kidolgozva, tehát sok emberre jut egy főnök, és akkor nem tudják ugye belátni a munkának a mennyiségét, meg a visszaellenőrizhetőségét, vagy pedig egyszerűen csak az van, hogy hát most csúnyán fog fogalni, fillerbaszó valaki ott a cégnél, aki de azt értik. Mondja, hogy igen, hogy szeretném, hogyha itt a utolsó forintig visszakerülne hozzám a befektetett pénzem, amit ugye munkabérre költök, ez is benne van. Ha azt azzal akarnánk indokolni, hogy ellenőrizni szeretnék a hatékonyságunkat, akkor viszont időszakokat csinálnánk, amikor mérnénk a munkát.
1: Nem 0-24-ben.
2: Nem 0-24-ben, szerintem.
1: Na még egy izgalmas felvetés, leszoktam a kávéról, írja a hallgató. Onnantól kezdve, amíg a többiek kávészünetet tartottak, nekem kellett tartanom a frontot, mondván én úgyse kávézom. Szóvá tettem, hogy mivel nincs káros szenvedélyem, akkor nem jár a szünet, míg a többiek cigi és kávészünetet tartanak. Mondták, hogy nem.
2: Igen, ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy egyik kedvenc ilyen dolgozói habitusom az volt, amikor egy csaj lejárt cigizni a dohányosokkal, és akkor így, és akkor kérdeztem, hogy miért? Hát ha nekik is járnak, akkor nekem is kell. És nekem ez azért esik rosszul mondjuk HR-esként, mert ez azt jelenti, hogy ő nem vonódott be a munkájába, neki nem engage-el, tudod, így az, amit csinálnia kellett, ez nem érdekli. Mert
1: hát de
2: azt nézik,
1: állj már meg! Hát most ülünk 10-en az irodában, 4-en dohányoznak, és minden órában lemennek 8 percre cigizni, akkor addig mi, akik nem dohányzunk, értve én igen, de mondjuk a többi, a nem dohányzók, addig melózzanak?
2: Nem, ő mindig lement azok, akik éppen lementek dohányozni, tehát nem az volt, hogy ugyanaz a 4 ember ment, hanem akár még szobából lement valaki, ő lement velük, érted? Tehát, hogy így, tehát ő mint egy ilyen földi helytartó, mint maga a láng a dohányzáshoz ott állt mindig, hogy hát de hát most dohányoznak, és de a csapat mindig cserélődött, tehát nem az volt. És én ebből azt szűrtem le, hogy őt nem érdekli, mi történik a munkahelyén, az érdekli, hogy mi van odakint, és neki odakint kell lennie. Igen, szóval ez más nyilván, de szerintem, ha teljesen őszinte akar lenni magával minden dolgozó, aki nem egy olyan helyen dolgozik, ahol tehát nem egy véglet a szituáció. A 8 órás munka az nem nagyon, tehát nem tud minden, az év minden napjában 8 órás munka lenni. Ez egy hülyeség. Tehát, hogy van, amikor az ember két órát dolgozik, van, amikor 10-et dolgozik, de nincs olyan, hogy ez fixen 8 óra. Ha csak nem gyár, de nyilván a gyárban tud ez lenni, de hogy az összes, ami szellemi munka, az nem tud ugyanannyi lenni.
1: Igen, azt meg tud csinálni egyszer 5 óra alatt, egyszer meg 10 óra alatt.
2: Meg hát ember vagy. Van, hogy érzemleg annyira rossz helyzetben, hogy nem vagyok.
1: Jó, de nagy cégben van 400 ember, vagy ezen ember dolgozik. Hát ott nem tudsz mindenkire egyesével figyelni.
2: Igen, de ezért nehéz cégvezetőnek lenni, ezért kapják ők a nagy gempát a végén, ezért nem alszanak ők hajnal 3 után, ezért van nekik merevedési zavaruk, mert ez olyan szintű feszültség.
1: Honnan tudod ennyire jól?
2: Mert mindent tudok, Feri, mindent tudok. Tehát ez egy akkora feszültség, amit csak, de ő nem, ő, tehát ő alkalmazott, de ő alkalmazott, az más, mert az más. A fura, az a nehéz, amikor tulajdonos vagy.
1: Aha.
2: És az van, hogy nagyon könnyű mutogatni rájuk, hogy miért ilyenek, meg miért gondolkodnak így, de azt a feszültséget, ami azt jelenti, hogy fizetést kell adni embereknek, hogy be kell jönni, tehát hogy ezt azért meg kell tapasztalni ahhoz, hogy megértsd, hogy a pszichózis hogy alakul ki. Mert könnyű őket rossznak feltüntetni, de valójában az egész HR-nek arról kéne szólnia, hogy összehangolja ezeket a fajta félelmeket és feszültséget a dolgozó és a tulajdonosi réteg vagy a vezető réteg között. De nem, ők nem rossz emberek, nem azért csinálják, hanem mert így eszkalálódik az ő saját üldözési mániájuk.
1: Hát minden egyes ilyen elmebeteg tulajdonos valaha jó ember volt.
2: Ő elindult, neki volt egy álma. Neki volt egy álma.
1: Igen, és azt, ha beledöglünk, akkor is meg.
2: Ő valamikor bízott az emberekben, ő hitt az emberekben, ő azt gondolta, hogy ez menni fog, csak el kell nekik mondani, hogy mit csinálnak. És aztán jöttek olyan emberek, akik megmutatták, hogy ez nem így működik. És ugye, tehát nyilván ők is végigmentek egy tanulási folyamaton, ahol ezt szűrték le a végén, hogy nem szabad érzelmileg bevonódni, hanem úgy kell őket kezelni, mintha nem is tudom, mik lennének. És tudod, ezért kell kijönni az elefántcsontoronyból, és elmenni és racionalizálni a hülyeségeidet, nem elmenni teljesen a falig, hanem azt mondani, hogy jó, oké, ezt értem, ez most túl van tolva, ezt most nem szabad. És erre kell a HRS, hogy ezeket a madzagokat rángassa, hogy mi az, ami oké, mi az, ami nem oké.
1: Na most nézzétek meg ezt a nőt, aki reggel beállított egy rettetes ahotával is vicceket olvasott, és utána mit kaptunk?
2: Na, mondom neked, Pistike! Ki kiabál ennyire nálad?
1: Én úgy szeretem, hogy ilyen okos vagy. Ez nagyon menő volt.
2: Nincs ez sokszor szükségem, de azért...
1: Igen, ez nem az a műsor, ahogy ezt sokszor elővesszük a hahotát annál inkább, de ez jó volt, köszönjük szépen.
2: Hát igazán nincs mit, nem volt interjú alanyunk, úgyhogy ma én voltam az, de nem, igazából csak az van, hogy ilyen az felé, amikor valaki munkahelyeken dolgozik, akkor magára szed ezt.
1: Istenem, ha egyszer kipróbálhatnám, még egyszer kipróbálhatnám. Én dolgoztam egy csomót ilyen helyen. Utáltam is, mint a szart, el is jöttem.
2: Hát figyelj, tök nehéz a munka. Tehát, hogy azért ezt a végén ezt azért ki kell mondjuk, hogy dolgozni nehéz, mert amikor bemész a munkahelyedre, akkor mindig lemondasz valamiről, amit amúgy otthon csinálhatnál.
1: És sokkal szívesebben, mint a munkát.
2: Igen, és amúgy
1: otthon vagy valahol máshol.
2: Igen, és munkáltatónak lenni is nehéz, de ez visz minket előre.
1: Na jó, aztán beszéltek a HR-rel, az a biztos. 5 perc múlva lesz 9:30, a hírek után jövünk a nap legjobb pillanataival. Magyar!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
12: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: A farkasvil szakemberei a főzéshez nem értenek. Zenélni sem tudnak. Viszont a villamos rendszerek kiépítését, a régi vezetékek cseréjét, vagy bármilyen villamossági munkát nyugodtan rájuk bízhatsz. Részletek a Farkasvil Sopron Facebook oldalán.
14: A Sopron plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek sopronplaza.hu.
15: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
16: Nyomtató bérlés, rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
17: Japánban tradíció az üres tér letisztult szépsége, hiszen lehetőséget teremt számunkra, hogy megtöltsük élettel. Ragadja meg az élet végtelen lehetőségeit a frissített 2025-ös Mazda CX-60-nal már 15 millió 500 ezer forinttól. Mazda, Crafted in Japan. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
18: Szentesi Autó Kft. Bükk, Kossuth Lajos utca 114. www.szentesiautó.hu. Telefon 0694 558 466.
19: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
20: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
21: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
22: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanalételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanalételfutár.hu.
23: Reklámot hallottak.
24: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Hamarosan indulnak a Sopron Fest programjai. Ma is várják a víradókat. Köszöntöm Önöket, a híreket Lakosi Gabrielától hallják. Július 2-án indulnak a Sopron Fest főprogramjai a Lővérekben. A már mindenki számára ismert hazai és világsztárokat is felvonultató kínálat a Rádió 1 jóvoltából egy nyitó és egy záró eseményen is bővül. Kora este egy órás szettel érkezik Metzger Viktória, a The Prodigy után pedig egy látványos endshow zárja az estét. Jaurival a főszerepben. A kőház hátsó része egy sokfunkciós kávézóba alakul át, ezen a helyen a délelőtti órákban reggelizhetnek a fesztivál kempingezői, a másnaposok mozia keretében pedig naponta 3 filmet láthat az ébredező közönség. Viradásra várják az önkénteseket ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, majd 15.30 és 18.30 között Újkéren a Művelődési Házban. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65, és a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A további véradó alkalmak listája a véradás.hu oldalon található meg. A magyarországi vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Teljes üzemben működik a Tómalom strand. A megszokott szolgáltatások mellett idén is kiemelt figyelmet fordítanak a fürdőzők biztonságára. Fekete Rihárd, a Soproni Vízmű üzemmérnökség vezetője rádiónknak elmondta, hogy az úszók már egy úgynevezett úszóbóját is használhatnak ingyenesen, ezzel még biztonságosabbá válhat a fürdőzés.
26: Próbáljuk minél több mindenkit megkérni arra, hogy ezzel induljon el úszni. Ez nem egy olyan bója, nem egy úszógumi, hanem egy olyan kísérő bója, amit rá tudnak a derekukra csatolni, és hogyha esetleg egy lábgörcs, vagy egy olyan váratlan, nem is nehéz helyzet kell ahhoz, hogy valaki bajba kerüljön, vagy nem is nagy baj, de akkor mégis ebben a kis kísérő bolya, ami utánuk úszik egy 2 méter a derekokhoz csatolva, amit ingyen természetesen bárki munkor rendelkezésre adunk mindenkinek, akkor abban meg tud kapaszkodni, tud segítséget hívni, és egy óriási segítség a mentésnél is, hiszen nem hagyja el a bolya a bajba jutottat, mert rá van kötve a derekára.
25: A Mohács Világok Harca című történelmi dokumentumfilm vetítését tartják ma 18 órától a Soproni Kultik Elit moziban. A vetítés után egy közönség találkozó is kezdődik.
27: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
25: Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a déli, Dunántúli és északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső futó zápor, zivatar. A délnyugati tájak kivételével élénk, erős lesz a nyugati északnyugati szél, napközben 21-26 fokra van kilátás.
27: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
28: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go.
2: Fél tíz múlt 8 perccel, Balázs ugye itt volt velünk 8:30-ig, csak aztán el kellett rohanjon, de holnap már megint jön, úgyhogy a Best of első részében ő is benne van, Borics Ádámmal beszéltünk, mert hogy Trump elnök kitalálta, hogy a UFC gálát azt a Fehérház kertjében kell
3: sátras megrendezni. Sátras
2: lagzi. Egy egészen komoly, igen, úgy kigyorsan nálunk ilyet szoktak építeni, mikor lagzi van, csak egy kicsit olcsóbb. Igen, viszont meg, többet lehet inni.
3: A rócsós időszakra emlékszem még, amikor mentek ezek a... Minek volt a rócsója? Amikor mentek ezek a kitelepülés Tesco parkolóba?
2: A mindenhova is. Mindenhova
3: volt
2: is.
3: Ennek szezonja.
2: Istenem, mi kezdtük a Danubius rádióval?
3: A jó világ
2: volt még, úgyhogy fölhívtuk Borics Ádám MMA harcost, akivel beszélgettünk a gáláról, és utána pedig egy vizere esetet próbáltunk földeríteni, hogy Alicante-ban ugye minden csomagot megbüntettek, 25 000 forintos büntetést kapott az is, akinek befért a ketrecébe a csomag, úgyhogy fölhívtuk a vizer szóvivőjét, hogy legyen olyan kedves, mondja el nekünk, hogy mi az igazság.
4: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: Igen, azt mondja, hogy 60-80 millió dollár a büdzséje ennek a sztorinak. 18-20 Bagó. Milliárd forintból rendezik ezt.
3: Bagó, ez semmi. Ez semmi. Ebben egy Fási Ádám kotlet nem jön ki.
5: Adjad már itt, és ment már azért 18 milliárd teljesen értelmetlen dologra, úgyhogy ahhoz képest nem egy akkora. Nem egy akkora összeg, 68 millió dollár.
3: De lett hogy... a posták a füvet?
5: Egyébként igen, igen, igen, igen.
6: Hát sokan ez miatt is panaszkodtak, hogy a Fehérház kertje nem erre való. Szerintem elképesztő volt, amit
3: a magdóliák.
5: Figyelj, a csávó mennyire el van borulva, de tényleg, hogy ezt megengedi a fejlesztőt, tényleg, igen. És mi van veled, Ádám?
6: Most itthon vagyok, nekem még egy mérkőzésem van ebben a szervezetben, valószínűleg 2027-ig van szerződésem, és aztán meglátjuk, még nem tudok semmi biztosat mondani, de nekem az én menedzserem, pont ugyanaz a menedzser, aki Justin Gaethje-nek mondjuk, ott volt most, pont nézem a közvetítés, a nyakában van Justin Gaethje, lehet, hogy máshol fogom folytatni a karrierem, erről még nem tudok nagyon semmit mondani, de nekem most kell egy nagy győzelem. Az utolsó mérkőzésem sajnos nem sikerült, szóval most az a fókusz, de elsősorban igen. Most a kislányom.
3: Tudok neked egy jó ellenfelet tudok esetleg a Balástól megverni.
6: Én benne lennék,
3: Figyelj, most a magunknak feszültség.
6: Parlamenti gálán megcsinálhatjuk.
3: Az országház előtt, ahogy összeverrek téged, Balást, nem akarod?
5: Azért nem, én már a gyerekemet küldöm, inkább Benit beküldöm. Azt tudom, hogy néha ott van ő is, meg találkozhatok.
6: Így van, mi találkoztunk, igen.
5: Viszont azt mondják, Benivel, hogy egy helyen edzetek.
3: Ahol érdemes, az Babót. Babót ad egy MMA.
2: Babót vegyenek az MMA. Igen. Ez az.
3: Tessék, így van, szerintem is Babót MMA.
5: Igen, ezt állam, biztos, hogy ugye van egy fesztivál Babóton, nem tudjuk, hogy honnan, miképpen, de elképesztő line-upot raknak össze, és évről évre fejlődnek. Figyelj, itt valaki kérdezi, hogy McGregorra mi a helyzet? Ez az 5 éve ígért visszatérés jön, nem jön, lesz ebből valami, ez csak PR?
6: Most érkezik majd a másik nagy UFC rendezvény, ez a International Fight Week, azt hiszem júliusban, és úgy néz ki, hogy Conor McGregor is
5: ne
6: visszatér. De igen, és pont akkor jelentették be ezt a hírt, amikor a Netflix rendezett MMA gálát, ahol nagyon-nagyon-nagyon okosan halad előre a UFC, elképesztő hova jutottak, tényleg azt mondják, hogy talán ez a második Super Bowl, amit most is rendeztek a Fehérház gáláján, tehát hogy olyan nézettséget remélnek. Én nem gondolom, de 30 év alatt, ahova jutott a MMA, meg a UFC, az elképesztő, egészen mindenki erről beszél.
5: Hát a Conor McGregor visszatérésed az nagyjából azóta lebegtetik, mióta ő nyugdíjba vonult, hogy visszajön.
6: Hát már elég régóta.
5: Igen.
6: Akkor hiszem el, ha látom.
5: Akkor már tényleg csak a Khabibnak kell visszatérni, és akkor mindenki visszajött, aki számított ebben a sportban.
6: Hát az, annál nagyobb meccset nem lehet rendezni soha, mint ami, ha megrendeznének egy Conor Khabib visszavágót, akkor az mindenkire rekordot megdöntene. Igen.
5: Én mindig mondom a Beninek, bár ő sokkal jobban érte ez meg a Noel is, hogy szerintem a minden idők meccse volt a Khabib Conor. Tehát, hogy az valami olyan történet volt, és két olyan sztori fortott össze, hogy azóta se láttunk ilyet. Ugye ezt
6: is
5: nem szeretett.
6: Nem is fogunk.
5: Tehát az,
6: nem is fogunk.
5: Az
6: a Conor McGregor egy is megismerhetetlen, és szerintem a Khabib is Conornak köszönhető. Ha Conor nem lett volna, akkor ez az egész dagesztáni vonal nem lett volna olyan, amilyen most. Minden Conornak köszönhető, és Conor egy is megismételhetetlen szerintem.
5: Ádám, vigyázz magadra, örülök, hogy beszéltünk. Hát reméljük, akkor a bunyód minél előbb összejön. Mi azért nagyon
6: köszönöm szépen.
2: ez a pénz, ez az övék, vagy ez a vizeré lesz?
1: Fel van osztva egyébként, hogy melyik része
2: hová megy.
1: Aha,
2: tehát, hogy ők is keresnek belőle, és ti is.
1: Itt valószínűleg ez volt a logika, igen, hogy ők ebben egy kicsit túlreagáltak a helyzetet. Annyit hagy tegyek hozzá, hogy egyébként annak, hogy van egy ilyen fémkeret, és az, hogy mi korlátozzuk azt, hogy mekkora csomagokat engedünk a kabinba, ennek van logikája, ennek van értelme. Itt tényleg arról van szó, hogy ugye a kis táska beférjen a szék alá. Ez a nagyjából ezt lefedi ez a szájzer, ami a kis része ennek a fémkeretnek, az befér a szék alá, a nagyobb csomagok pedig a fenti tárolóba, és hogyha ezeket egyébként betartják az utasok, akkor minden további nélkül felengedik őket, és fel kéne, hogy
2: engedjék őket. Ez tök tiszta, igen, ez tök tiszta, hogy miért kell nektek, mert akkor mindenki ízével kétszer egy méteres bőröndel utazna ingyenesen, tehát én ezt abszolút értem, hogy miért kell ezt beszabályozni. Ugye az nem volt tiszta, hogy ezért a beengedését ki a felelős, de akkor a földi kiszolgáló személyzeté ez a buli.
1: Hát mi vagyunk a felelősök, mi vagyunk a megbízója a földi kiszolgálóknak, de igen, tehát ezt mi nem kértük tőlük, hogy ők ezt ilyen, hát nem is azt is szigorúan tartassák be, mert konkrétan nem a szabályokat tartották be.
2: Hanem mindenkit megbüntettek.
1: Pontosan, tehát nem írja elő semmilyen szabály, hogy mondjuk így, nem tudom, hogyha valaki egy kicsit így megnyomja és úgy fér bele, akkor az még teljesen jó.
2: Na ezt várjál, ezt kivesszük.
1: Én ilyeneket olvastam. Hogy...
2: Igen, ezt a megszólalásból, ezt ki fogom venni ezt a részt, hogyha kicsit belenyomja, akkor az még jó.
1: De persze, nyugodtan, mert ez így van.
3: Ami nagyon fontos kérdés, hogy kapnak amúgy jutalékot a beszedett pénzek után?
1: Ezt nem tudom biztosra mondani, mert ez is ilyen reptéri megállapodásoktól függ. Tehát itt mindegyik reptére külön szerződés köttetik, úgymond, és ez attól függ, hogy éppen melyik reptérre.
3: Tehát akkor csak ott kapnak jutalékot, ahol beszedik.
1: Szerződésben erre van lehetőség, nem tudom sajnos, hogy itt most a spanyoloknál ez így.
3: Ez megmagyaráznak a motivációt, meg annak a hiányát ilyen bizonyos esetekben.
2: Igen, ahol nincs jutalékot,
3: felesleges velük küzdeni.
2: Minek?
3: Meg ahogy sokszor azt látom, hogy késledeti magát a folyamatot is, ugye nagyon. Tehát, hogy ez az ellenőrzés azért szerintem időt veszel magát a szolgáltatástól. Emiatt nem fordulhat elő késés például?
1: Emiatt ezt azért ők látják időben, hogy mennyi idejük van. Valóban ez úgy tűnhet, mintha ez itt többlet időt igényelne, de ők azt így látják, hogy mennyi idejük van, mikor hívják oda az embereket magához a kapuhoz, mikor kezdik el ezt ellenőrizni. Egyébként, hogyha nagyon kekeckednek, akkor még a kereképzelhető miatt késés is, de mondjuk ilyenről mi nem tudunk, hogy mondjuk konkrétan emiatt lett volna késés.
2: Mi van azokkal az emberekkel, akik mondjuk ezen az alicantei járaton tartózkodtak, lefotózták, hogy az ő hátizsákjuk belefér ebbe a kis kalodába, megvan nekik a nem tudom hány eurós büntetés, ők most például panaszkodhatnak nálatok, és esetleg visszakapják a pénzüket? Vagy azt felejtsük el?
1: Is. Persze, nem, tehát hogy nagyon jól tették, hogy lefotózták, és hogy megtartották a számlát. Tehát van erre egy ilyen panaszkezelő felülete a Wizzairnek, viszonylag a Google-be is beírva, tehát ez így elég könnyen kijön, de egyébként szerintem ezt mi a sajtóval is megosztottuk ennek külön a linkjét. Tehát itt fel kell menni itt a panaszküldő weboldalunkra, és akkor ott csatolva a fotót, illetve a számlát, és akkor a kollégák egyébként tudnak róla, ezt most kiemelten figyelik az ilyen típusú panaszokat, és természetesen a jogos panaszoknál visszatérítés jár.
2: Akkor ha már beszélünk, még egy fontos kérdés. Az olajválság miatt nagyon nagy hírek voltak, hogy rettetesen drága lesz a repülés, nincs kerozin, minden légitársaság veszélyben van, és előfordulhat majd az is, hogy megvesszük a repülőjegyet, mondjuk valamikor márciusban megvette valaki 12.000 forintért, és utólagosan a légitársaságok benyújthatják majd azt az igényüket, hogy hát haver, ha repülni akarsz, akkor nem 12-t kell fizetni, hanem 24-et, még a különbözetet pótolt ki, akkor repülhetsz.
1: Ezek sajtóhírek, és mi ezt nem tudjuk alátámasztani, tehát nincs erről szó, és nem is játszunk erre, hogy itt mi utólag akarnánk ezeket visszavonni, teljesen nyugodtan mindenki. Amit eltervezett pihenést, azt nyugodtan foglalja le, mert hogy nem lesz ebből probléma a nyáron.
4: Balázsik! A Rádió Egyen!
2: Hamarosan 10 óra van, úgyhogy elindítottuk a hétfőt, holnap megint jövünk, akkor már Balázs is lesz, de ugye ma is volt csak 8:30-ig.
3: Aki akarta, hallotta.
2: Aki akarta, hallotta, osszátok be. Jóból ugye keveset adnak, azt szokták mondani. Van nagyon jó támogatója van a nap hallgatójának. Csípet Ropi úr, nagyon szeretem.
7: Balázsék.
2: Hát óriási, szevasz Péter.
3: Megy tiszta siker. Ezt úgy hívják.
7: Köszönöm.
2: Nagyon-nagyon szívesen. Az van, hogy ugye Eszter hozott már egy hahot a könyvet nekünk, és óriási vicceket olvasott, ezért megőrült a hallgatóság jelentős része.
7: Igen,
2: és hát viszonylag jó vicceket, meg kevésbé jókat is küldött nekünk. Te küldted az egyik pályaművet, ami így szól.
3: Játsszuk el, úgy legyen az, hogy én vagyok az apa, te meg a fiú, jó?
7: Jó, rendben.
3: Mert hogy a Ferivel játszok, vagy veled játszok el?
2: A Péterrel is
3: jó, eljátsz. Péter, akkor játszok jó. Együtt. Én vagyok az apa. Jó?
7: Jó, rendben.
3: Mert?
7: Mert, hogy ne.
3: Mit iszol, kisfiam?
7: Savat.
3: Mit?
2: Hát így sokkal jobb volt, mint olvasva.
3: Szeretem.
2: Zseni volt, figyelj, mutatjuk, mi az ajándékod.
7: Köszönöm.
8: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
7: Nagyon jó.
2: Hát nagyon szívesen, ilyen jó viccre megérdemled.
3: Megérdemled.
7: Nem számítottam rátok, hogy őszinte leszek.
2: És ugye mondtad, hogy Balázsék, tehát van Balázsékos ajándék, csomag is, full extrasztuk a hétfődet. Szevasz, hello!
7: Nagyon, sziasztok, szép napot, sziasztok! Na.
2: Jó, holnap ne hozd a hahot, tehát jössz holnap?
3: Nem viszem haza, ez most már itt lesz, rendszeresítettük, és a 101. kiadvány pedig nem sokára érkezik, csak mondom nektek.
2: Arra, borzongva várom.
3: Június 30-án jelenik meg a borzongva 101. hahota.
2: Jó, visszatérünk rá, meg holnap mi is visszatérünk, reggel jövünk, szevasztok!
3: Puszi!
4: Na,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Július 4.

0: A Sopronfesten! Július 4-én szombaton a Sopronfest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopronfestre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként! Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopronfestre!
0: Sopronfest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
9: Notino.
10: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
11: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka

0: A készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
1: Reklámot hallottak.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Legyen a konyha az otthonod szíve. Tervezd meg új konyhádat nálunk. 3D látványtervezés, beépített gépek, mosogatók, vasalatok személyre szabva. Német Konyha Stúdió. Kapuvár, Szent István Király út 2.
4: www.németkonyhastudio.hu.
3: Térj be hozzánk, és tervezzük meg együtt álmaid konyháját.
5: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés, és lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
6: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
7: Szia drágám! Na ná, Isten, én aludtam ma is.
6: De jó neked. Mi a titkod?
7: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
6: Sedacur Forte.
7: És a koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Figyelem, fesztivál rajongók! Most a Sopron Plaza elrepíthet a Sopron Festre. Megnyerheted a páros VIP fesztivál bérletek egyikét, ha legalább 5000 forint értékben vásárolsz a Sopron Plazában június 8-a és 22-e között. Vásárolj, regisztrálj és a szerencsét van VIP belépővel élvezhetitek a Sopron Fest hangulatát 3 napon át. Részletek a Sopron Plaza weboldalán.
10: Az egészségben nincs fél megoldás. Triton Life Aqua Medical Center. A vizsgálattól az eredményig mindent lefedünk. Egyszerűen, gyorsan, professzionálisan. Sopron első magándiagnosztikai központja. MRI, ultrahang, labor és számos szakorvosi magánrendelés. Triton Life Aqua Medical Center. Részletek és bejelentkezés 99-200-400.
11: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
12: Lehet is.
11: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
12: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
11: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
13: Ha motorosoktól szeretnél motorozni tanulni, akkor From Home.
14: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás, csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek. Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy. A nyár kedvenc rádiójában egymás után jönnek a legvidámabb zenék, még akkor is, ha csak keleten észak-keleten volt igazán szép napsütéses a reggel. Nagyon sok a felhő az országban, a nyugati részeken eső is volt, van, ahol most is esik. Amúgy ma változóan napos felhős idő vár ránk egész nap.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
0: Nem baj, Atis hozza továbbra is a nyár kedvenc igazi mai slágereit. Ez Taylor Swift-től az aktuális favorit, az Opalite a Rádió 1-en.

0: Megy, hölgyeim és uraim, most indul a játék. Július 2-án, 3-án, 4-én jön a Sopron Fest a Prodigy-vel és a magyar fesztiválzenekarok legjavával. Páros napi jegy nyerhető tőlem. Ráadásul egy tetszőlegesen választható napra. Csak 10-ként kell elérni a 20-as 311-en, és a fülembe kell sikítani a rádió eszlogenjét. Sok sikert kívánok mindenkinek, amíg jönnek a hívások, információk és zenék. Ray Daltontól a Do It Again biztosan jön. Hozok egy jó kis Topic dalt, Ace Venusszal és az ATB-vel, de itt lesz Lady Gaga is és az Abrakadabra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék hajója kif.

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summer's Bee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139 900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Grill rajongók, figyelem! A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Chef cson nélküli friss import sertéskaraj minimum 3 kg-os kiszerelésben, kilója most csak bruttó 1149 forint, június 15-e és 21-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
1: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
7: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Közeledik az év legrövidebb, legvarázslatosabb éjszakája. Szent Ivánéi álom a Kaszinó Sopronban. Június 19-én izgalmas sorsolásokkal, szaxofondallamokkal és összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. Addig gyűjts sok-sok sorsjegyet a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is, hogy minél nagyobb esélyed legyen. Valamint utolsó nap belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron, a szerencse csak rád vár.
11: A Cherry Sopron ajánlata all-in. Akár benzines vagy hibrid, netán 7 személyes autó a vágya. Nálunk megtalálja. Bármely Cherry modell, szuper felszereltséggel, akciós árakkal és akár 1% THM-es finanszírozással. A hónap sztárja a Tiggo 7 Full Hybrid 9,5 millió forint alatt. Itt az ideje beszállni. Látogasson el hozzánk. Cherry Sopron.
12: Carnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40.
13: Nyári gokart táborok az új Soproni gokart pályán. Vezetési ismeretek, edzőfutamok, játékos versenyek és sok-sok gokartozás. További infók az új Soproni gokart pálya Facebook oldalon.
14: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu
15: www.napelemsopron.hu.
16: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra.
15: Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
17: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
18: Skoda. Az év ajánlatával várunk a Soproni Plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 83.000 forint helyett 163.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk a Határdombút 1 szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazmapont.hu.
19: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
20: 800 darabos készletből válogathat.
19: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilaszarokft.hu.
21: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
22: 0670 50 48 755.
21: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
23: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: És most! Rádió E! Folytató!

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: time.
1: Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Július 2-3-4 Sopron Fest, és ez is egy olyan fesztivál lesz, amit megtömünk vidám boldog Rádió 1 hallgatókkal, akik szeretnek bulizni, akik szeretnék jól érezni magukat. Halló!
2: Sziasztia, a játékra jelentkezek!
1: Szia! Hogy hívnak téged?
2: Marci vagyok, Szegedről léptem, most parkolok, behallottam, hogy játék van, mond, át erre rá kell repülni, mert hiába szegedi vagyok, Sopron itt van egy köpésre, hogyha kell.
1: Jó nagyot kell ahhoz produkálni.
2: Hát, van tüdő.
1: Akkor eresz ki a hangot, kérem a Rádió 1 szlogenjét.
2: Rádió 1, csak igazi, mai sláger meg!
1: Tizedik lettél!
2: Ez az! Ez fantasztikus, tehát ez elsejtem, köszönöm.
1: Mutatok valamit?
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Ezt így elvitted tőlünk.
2: Ó, nagyon király.
1: És drága Rádió 1-esek, lesz itt még játék. Nagyon sok a következő órában is, délután és este is a kívánság műsor.

0: Puskaporodj foci VB hírek a Rice Up Chips támogatásával.
1: Tegnap este történelmi győzelemmel mutatkozott be a német válogatott a foci világbajnokságon. 7-1-re valósággal tönkretette a torna újoncát, Curaçaót, akik történetük első VB gólját ugyan megszerezték, de a végeredménynek aztán nem örülhettek. A magyar idő szerint este 10 órakor kezdődött Hollandia-Japán mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult. A hollandok agresszív játéka 3 sárga lapot jelentett az este folyamán. A késő éjszakai mérkőzésen Elefántcsontpart 1-0-ra elverte Ecuadort, és a számunkra kora reggel zajlott Svédország-Tunézia mérkőzésen kiütéses győzelemmel robbant be a svéd válogatott, 5-1-re verte el azt a Tunéziát, akik a félidő előtt még szereztek egy szépítő gólt, de a végeredmény elkeserítő lett számukra.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rice Up Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4 Dunapark.

Csak a Rádió 1 stage minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World Is Mine sztárjai, Regál

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
8: Úgy is tett. Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: A Legek évada a leghűségesebb városban.
10: A Soproni Petőfi Színház az új évadban országosan is egyedülálló műsorral készül. A legszívhez szólóbb musical, a legkatartikusabb dráma, a legkacagtatóbb vígjáték, a legmegrendítőbb komoly játék és egy ikonikus operett várja a nézőket.
9: A nyitány a Hegedűs a háztetőn, majd érkezik a Pillantás a hídról, a Bolha a fülbe, a Vitézlélek, végül a Marica grófnő.
10: Bérletek már elérhetők.
9: Részletek soproniszínház.hu.
10: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyós ülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strandfesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
11: Építkezel, felújítasz, kezd a biztos alapokkal! Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva, KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyéd, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
12: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
13: Lehet is.
12: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
13: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
12: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
14: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
15: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Július 2-án indulnak a Sopron Fest főprogramjai a Lővérekben. A Rádió Egy jóvoltából egy nyitó és egy záró eseményen is bővül a kínálat. Kora este egy órás szettel érkezik Metzger Viktória, a The Prodigy után pedig egy end show-val zárják az estét,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Csak igazi mai sláger megy, hamarosan ismét játék lesz. A Sopron Festre vannak ugye páros belépőim, és szólni fogok időben, ha telefonálni kell értük. Addig pedig jó zenék ebbe az inkább késő tavaszias időbe, mert miután a front szépen elhagyja az országot, változóan napos felhős időnk lesz, a szél viszont időnként felerősödhet ezután is, 23-24 fok körül lesz ma a maximum, ennél nem lesz több.
1: Az időjárás jelentés támogatója szerelvénybolt.hu. Klímák,

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ígértem, hogy lesz még ma délelőtt játék Sopron Fest páros belépőkért. Még egy icipicit húzom az időt, mert most Balázs egy következő nagy dobásáról mutatom az információkat, aztán a zenék között érkezik a nagy Rádió 1-es kedvenc a Lucas Graham-től

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes fájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkoz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summer's Bee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fecsa nem lesz.
2: A kapitányi főkes tip-top, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, aki készen áll arra, hogy egy őrült nagyot bulizzon a Rádió Egy segítségével, az most kezdjen el telefonálni a játék kapcsán, mert hogy július 2-án

Sok fellépő még a hazai fesztivál zenekarok legjobbjai, és én páros napi jegyet adok a 10. telefonálónak. A forrodrótunk 20-as 311-111, hajrá, hajrá, Rádió 1-esek, sok sikert! One.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ugye mondtam, július 2-3-4 Sopron Fest, erről sem maradhatnak le a Rádió 1 hallgatók. Ezen a héten sok mindenkit bejuttatunk majd. Halló!
1: Szia! Játékot szeretnék jelentkezni.
0: Mi ez az izgalom?
1: Meglepődtem, hogy felvetted.
0: Hogy hívnak téged?
1: Szabina,
0: honnan csörögtél?
1: Hát Sopronból, de jelenleg úton vagyok, Ausztriában.
0: Hallom, autózgatsz nagyon, de ezek szerint Sopronból szeretné bejutni a Sopron Festre.
1: Hát igen, nagyon.
0: Hát akkor kérném a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: 10. lettél.
1: De mondod.
0: De bizony.
1: Tényleg nem gondoltam volna.
0: Te vagy az óra más listája, úgyhogy mutatom, hogy mi a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Nagyon örülök! Jaj, de jó!
0: És ez a játék délután folytatódik. Egész héten beszerezhetőek a páros napi jegyek a Rádió 1-en, csak figyelni kell a műsorunkat, mikor indul

0: Igazi mai sláger megy. Ahogy mondtam, fogunk még játszani a mai nap folyamán sokszor, de most a Daily Mixet indítjuk majd az ebéd mellé. Sok-sok zenével, minimális beszéddel. Az olasz DJ Hypaton kezd hamarosan. Ez az Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld, a műsorvezető telefonál 10-ként. Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
2: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-el.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
6: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
7: Június 13 és 19 között.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
10: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
12: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.

0: Próbáld ki a Sedacurt.
1: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Nyári gokart táborok az új Soproni gokart pályán. Vezetési ismeretek, edzőfutamok, játékos versenyek és sok-sok gokartozás. További infók az új Soproni gokart pálya Facebook oldalon.
3: Te is olyan munkát szeretnél, amit szívesen csinálsz, és akár hivatásként tekintesz rá? Válaszd a VLS-t, ahol a munkaerőpiac legkeresettebb szakképzéseit sajátíthatod el. Szakmai képzések, továbbképzések, élő, online oktatással és gyakorlati helyen. A képzésekről érdeklődj személyesen Sopronban vagy online. VLS.hu
4: VLS.hu
5: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
6: Még hiányzik pár növény a kertből, vagy most álmodod meg az egészet? Az Éderkertben minőségi növények, hatalmas választék és szakértő segítség vár. Éderkert. Keresd minket Sopron és Kóp háza között a 84-es főúton, vagy az Éderkert.hu oldalon.
7: Reklámot hallottak.
8: Krónika. Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.

0: Továbbra is a sport, angol és kalandtáborok vezetik a népszerűségi listát Győr-Moson-Sopron vármegyében. A legkeresettebb táborokban, a legtöbb turnusban már csak néhány szabad hely maradt. A nyári táborok iránti kereslet idén is rendkívül erős, mondta a rádiónknak Tóth Béla, a táborfigyelő alapítója.
1: A legfontosabb, miközben a nyári szünet még csak most indul, közel 500 tábor már teljesen betelt Magyarországon. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincs hova jelentkezni. Jelenleg még körülbelül 900 foglalható táborturnus érhető el országszerte. A probléma inkább az, hogy ha egy konkrét tábort vagy konkrét hetet nézünk, akkor sok helyen már csak néhány szabad férőhely maradt. A keresések alapján idén is a sporttáborok vezetik a népszerűségi listát. A második helyen az angol táborok állnak, a harmadik helyet pedig a kalandtáborok szerezték meg. Érdekes, hogy közvetlenül mögöttük a katonai és a készségfejlesztő táborok következnek, amelyek az elmúlt évek egyik leggyorsabban növekvő kategóriájába váltak. A szülők egyre inkább olyan programokat keresnek, ahol a gyerekek nem csak jól érzik magukat, hanem fejlődnek is, legyen szó önállóságról, probléma megoldásról vagy közösségi készségekről. A foglalások alapján továbbra is enyhe többségben vannak a napközis táborok. A családok 54%-a ezt választja, míg 46% az ottalvos programok mellett dönt. Az árak természetesen idén is emelkedtek. Egy egyhetes napközis tábor átlagosan 61 ezer forintba kerül, az ottalvos táborok átlagára pedig már meghaladja a 100 ezer forintot, jelenleg körülbelül 102 ezer forint. A legfontosabb tanácsunk azoknak a szülőknek, akik még nem foglaltak, hogy ne abból induljunk ki, hogy még sok idő van a nyárból. Országosan valóban sok lehetőség érhető el, de a legnépszerűbb turnusok és a legkeresettebb táborok esetében a szabad helyek száma nagyon alacsony.
0: Július 2-án indulnak a Sopronfest főprogramjai a Lővérekben. A már mindenki számára ismert hazai és világsztárokat is felvonultató kínálat a Rádió 1 jóvoltából egy nyitó és egy záró eseményen is bővül. Kora este 1 órás szettel érkezik Metzger Viktória, a The Prodigy után pedig egy látványos endshow zárja az estét. Jaurival a főszerepben. A kőház hátsó része egy sokfunkciós kávézóvá alakul át, ezen a helyen a délelőtti órákban reggelizhetnek a fesztivál kempingezői, a másnaposok mozia keretében pedig naponta 3 filmet láthat az ébredező közönség. Viradásra várják az önkénteseket ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, majd 15.30 és 18.30 között Újkéren a Művelődési Házban. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65, és a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A további véradó alkalmak listája a véradás.hu oldalon található meg. A magyarországi vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Teljes üzemben működik a Tómalom strand. A megszokott szolgáltatások mellett idén is kiemelt figyelmet fordítanak a fürdőzők biztonságára. Fekete Rihárd, a Soproni Vízmű üzemmérnökség vezetője rádiónknak elmondta,

0: hogy az úszók már egy úgynevezett úszóbóját is használhatnak ingyenesen, ezzel még biztonságosabbá válhat a fürdőzés.
1: Próbáljuk minél több mindenkit megkérni arra, hogy ezzel induljon el úszni. Ez nem egy olyan bója, nem egy úszógumi, hanem egy olyan kísérő bója, amit rá tudnak a derekukra csatolni, és hogyha esetleg egy lábgörcs, vagy egy olyan váratlan, nem is nehéz helyzet kell ahhoz, hogy valaki bajba kerüljön, vagy nem is nagy baj, de akkor mégis ebben a kis kísérő bója, ami utána úszik egy 2 méter a derekukhoz csatolva, amit ingyen természetesen bárkikor rendelkezésre adunk mindenkinek, akkor abban meg tud kapaszkodni, tud segítséget hívni, és egy óriási segítség a mentésnél is, hiszen nem hagyja el a bója a bajba jutottat, mert rá van kötve a derekára. A tómalom azért rejt magában veszélyeket, szép a tó, de azért az átlátszósága, annak ellenére, hogy jó a vízminősége, kiváló, annak ellenére azért egy természetes környezet, és ez a tó azért fontos az, hogy a nem olyan biztonságosan úszni tudókat néha megvicceli. Főleg akkor van ez, hogyha az ember a saját képességeit nem jól méri fel, amikor elindul mondjuk úszni egy kört, vagy éppen mondjuk, ami természetesen hozzá csatlakozik, vagy kapcsolódik a standi környezethez, előtte mondjuk iszik egy fröccsöt, vagy egy sört, akkor meg aztán főleg már nem mindenki pontosan ismeri az úszó képességét, de ezek a helyzetek szoktak nekünk feladatokat adni. Most ha próbálunk a vízimentőknek is olyan tudást adni, meg olyan felkészültséget, hogy a prevencióval is foglalkozzanak többet, ne csak menteni akarjanak tudni, hanem azzal is próbáljanak meg figyelni, arra is próbáljanak meg figyelni, hogy aki mondjuk ittasan próbál meg bemenni, azt már a kezdetekkor lássák meg, összedolgozza a biztonságéről, és akkor úgy figyeljenek rá, hogy ha ő a saját képességét nem jó mérte föl, segítsenek neki.
0: Pályakarbantartási munkálatok miatt szerdán 15 óráig a Wénhaubenhof ében Furtsopron Deutschkreuz vasútvonalon vágányzári menetrend lesz érvényben. A vágányzár ideje alatt az érintett vonalok a Deutschkreuz-Sopron Baumgarten között módosított menetrend szerint közlekednek, valamint Baumgarten és Ebenfurt állomások között a vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. Részletek a gyesav.hu oldalon olvashatok. Országos szakmai konferenciát tartott a Soproni Egyetem a kisgyerekkori nevelés jövőjéről. A Benedek Elek pedagógiai karon tartott szakmai összejövetel célja az volt, hogy fórumot teremtsen a Kárpát-medence különböző régióiból érkező kutatók, egyetemi oktatók és gyakorló pedagógusok számára a szakmai párbeszédre. Varga László, a Benedek kar dékánja, az online virág okozta nehézségekre hívta fel a figyelmet. A szakember a kreativitás fontosságát hangsúlyozta, hiszen a kutatások szerint a játékok a probléma megoldó képességre és az empátia fejlesztésére is pozitív hatást gyakorolnak. Hétfőn ismét társas játékklubest lesz a soproni Tercia Hubertus étteremben. 17 órától a közös játéki a terep, így a Pakli Egyesület játékmesterei is beszállnak a játékba, ahol az asztaltársaságnak megtanítják a játékot, de most nem állnak végig készenlétben, hogy játékokat magyarázzanak. A programra a belépés ingyenes. A Mohács Világok Harca című történelmi dokumentumfilm vetítését tartják ma 18 órától a soproni Kultik Elit moziban. A vetítést követően Cétot Norbert történész, a Magyar Nemzeti Levéltár medievisztika kutatócsoportjának vezetője, Diósi Mihály rendező és producer beszélgetnek a mohácsi csata máig vitatott kérdéseiről, és arról, hogyan változott Mohács megítélése az elmúlt évszázadok során.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: egy! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
3: Rádió.
2: A műsor támogatója a Pakóhaus, a hőszivattyú specialista.

Itt a Rádió 1, nálunk csak igazi, ma is láger megy. Most Mixben, a Daily Mix keverőpultja és mikrofonja mögött Kócsán Bálint. Szuper hetet, szép nyarat, visszatérnek a nyárias értékek a hőmérsékletet illetően. Már a hét közepétől 30 fok körüli hőmérséklet várható, és a hétvégén 33-34 fok sem kizárt. Itt a kánikula, a hőség kezdődhet, a strandszezon. Kinyitott ugye Sopronban a Lőveruszoda szabadtéri strandja, és hogy milyen programok közül válogathatok, arról is szólok nem sokára, de előtte jön a Hurts és a Wonderful Life 2025-ös verziója Purple Disco Machine remixében. Tate McRae is énekel a nagy sikerű Greedy-t pörgetem, illetve Ed Sheeran-é a terep most, ez a Camera.

0: Itt a Rádió egy, nálunk csak igazi, ma is sláger megy a mikrofon mögött, Kócsán Bálint, néhány programot ajánlok figyelmetekbe. A héten többször is indul Kenu túra a Fertő Nádasában. Emellett puliszka és próza, gasztroirodalmi és borral és történetekkel az Ahár pincében, június 18-án 17:30-tól.
1: A programajánlót támogatta a Lignova Kézházak. Minden a tervek.

0: Ez a rádió egy nálunk csak igazi, ma is Láger megyén Kócán Bálint vagyok. Nyáron is nagy szükség van a vérre. Adjatok vért, mentsetek életeket, segítsetek beteg embertársaitokon. Ma 13:30-ig tart még a véradás a Soprin területi vérellátó intézetben, de holnap is lesz ugyanitt 8-tól 13:30-ig, illetve majd kedden délután 16:30-től 19:30-ig a Dental Clinic dr. Tóka Sopra lesz a helyszín. Hajrá!
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Jön a Levendulás családi nap. Szedd magad levendula. Ingyenes napindító jóga. 15 órától termelői és kézműves vásár. Ingyenes gyerekprogramok. Timur törp kincskeresése. És naplemente piknik különleges boxokkal. Belépő nincs, levendula illat viszont bőven lesz. Kálnoki levendulás. Mária Kálnok. Június 20-án téged is vár a családi kaland.
3: A farkasvil szakemberei a főzéshez nem értenek. Zenélni sem tudnak. Viszont a villamos rendszerek kiépítését, a régi vezetékek cseréjét, vagy bármilyen villamossági munkát nyugodtan rájuk bízhatsz. Részletek a Farkasvil Sopron Facebook oldalán.
4: A Sopron plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek sopronplaza.hu.
5: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
6: Walter Audó Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
7: Skoda.
8: Ha motorosoktól szeretnél motorozni tanulni, akkor From Home.
9: Vannak filmek, amiket látni kell, és vannak helyszínek, amiket át kell élni. Miért ne kötni össze a kettőt? A Fertődi Eszterházi kastély és a Nagycenki Széchenyi kastély idén-nyáron is elhozza önnek a kertmozi varázsát. Nagycenken június 20-án a Múzeumok éjszakáján és augusztus 28-án, Fertődön július 5-én, augusztus 14-én és szeptember 11-én kerülnek kivetítőre a klasszikusok. Információk és menetrend a Facebookon és az eszterháza.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió
1: 1! A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Daily Mix a rádió egyenek, everőpultok és a mikrofon mögött Kócsán Bálint, szuper hétfőt kívánok nektek, autós barátaim, figyelem, folytatódnak a munkálatok Sopronban a Csengeri utcában, félpályás lezárása, korlátozása kell számítani, torlódás is kialakulhat időnként. Most pedig pörgünk tovább, Bibi Rex, a Faithless, New Religion, nálunk a rádió egyen.

Itt a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Most mixben a mikrofonnál is a keverőpultok mögött Kócsen Bálint. Már látható a Soproni Fotóművészeti Kör jubileumi kiállítása a negyedszázad címmel a festőteremben hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között. Loi Gedlaki, ez szól most nálunk a Rádió 1-en.

0: Patentpercek. A 94.1 Rádió egy vagyonvédelmi műsora.
1: Ez már a Patentpercek, a 94.1 Rádió egy vagyonvédelmi műsora. Egy gyors éttermi bejelentést kapott a patent a közelboltban. Mi a teendő ilyenkor, mit csináltok?
2: Így van, a dolgozók a gyors étteremből nem tudtak mit kezdeni egy ott őrjöngő női vendéggel, és így egy pánikjelzést adtak le a diszpécser szolgálatunk felé. Ilyenkor a kollégák a helyszínre vonulnak, és próbálják ugye megfékezni azt, akit a helyszínen találnak jelen esetben, ezt az őrjöngő hölgyet. Itt a kollégák egy asszertív kommunikációval, beszélgetéssel, lebeszéléssel és nyugtatással meg tudták oldani a helyzetet, tehát nem volt szükség semmiféle fizikai erőszakra.
1: Adódik a kérdés, milyen képzést kapnak az elfogók a patentnél?
2: Igen, a patentnél az elfogó kollégák képzésére nagy hangsúlyt fektetünk, és nem csak fizikális képzést kapnak kollégáink, hanem mentális képzést is, amit jelen esetben nagyszerűen tudott alkalmazni a kollégánk.
1: Trulik Marietta, a patent területi igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy bejöttél hozzánk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Ez volt a Patent Percek, a 94.1 Rádió egy vagyonvédelmi műsora.

0: egyikét, ha legalább 5000 forint értékben vásárolsz a Sopron Plázában június 8-a és 22-e között. Vásárolj, regisztrálj, és ha szerencséd van, VIP belépővel élvezhetitek a Sopron Fest hangulatát 3 napon át. Részletek a Sopron Pláza weboldalán.
1: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
2: Lehet is.
1: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
2: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
3: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
4: Ha motorosoktól szeretnél motorozni tanulni, akkor From Home.
5: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
6: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
5: De jó neked. Mi a titkod?
6: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
5: Sedacor Forte.
6: És a koncentrációt nem befolyásolja.
7: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most Magyarország leghosszabb zenei órája Kócán Bálinttal. Csak igazi, ma is láger megy. 94.1 Rádió 1.
11: A műsor támogatója a Pakóhaus, a hőszivattyú specialista.

itt a Rádió 1, nálunk non-stop csak igazi mai sláger megy. Szép hétfőt, szuper nyarat mindenkinek, én Kócsán Bálint vagyok. A héten visszatérnek a nyári értékek, az időjárást illetően igazi kánikula, hőség várható a hét második felétől, 30 fok pluszban, tehát 30 fok feletti hőmérsékletekkel. Irány a strand, várt titeket a Tómalomfürdő vagy a Lőverusada strandja. Lana Del Rey, Summertime Sadness, most a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió egy nálunk csak igazi, ma is láger megy a mikrofon mögött Kócsán Bálint, néhány programot ajánlok figyelmetekbe. A héten többször is indul kenutúra a Fertő nádasában. Emellett puliszka és próza, gasztroirodalmi és borral és történetekkel az Ahár pincében, június 18-án 17:30-tól.
1: A programajánló támogatta a Lignova kézházak. Minden a tervek szerint.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ez a rádió egy nálunk csak igazi, ma is Láger megyén Kócán Bálint vagyok. Nyáron is nagy szükség van a vérre. Adjatok vért, mentsetek életeket, segítsetek beteg embertársaitokon. Ma 13:30-ig tart még a véradás a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, de holnap is lesz ugyanitt 8-tól 13:30-ig, illetve majd kedden délután 15:30-tól 17:00-ig a Dental Clinic dr. Tóka Sopra lesz a helyszín. Hajrá!
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Isten széket anya, Harka, ahol a különleges ízek és a minőség találkozik. Saját készítésű házi tésztákkal, helyi termelőktől származó friss alapanyagokkal, autentikus olasz ételekkel és érlelt angusztékkel várnak. Isten széket anya, szenvedély minden tányéron.
3: Ha motorosoktól szeretnél motorozni tanulni, akkor From Home.
4: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza. A tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
5: Közeledik az év legrövidebb, legvarázslatosabb éjszakája. Szent Ivánéi Álom a Kaszinó Sopronban. Június 19-én izgalmas sorsolásokkal, szaxofondallamokkal és összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. Addig gyűjts sok-sok sorsjegyet a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is, hogy minél nagyobb esélyed legyen. Valamint utolsó nap belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron, a szerencse csak rád vár.
6: Szevasztok gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek! Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
7: Az év ajánlatával várunk a Soproni Plazma Ponton. Válj plazma adóvá júniusban, és szerez az 5. plazma adásodig 83.000 forint helyett 163.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk a Határdombút egy szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazma.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Most! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is Láger megy. A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Itt a Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy. Én Kócsán Bálint vagyok. Most néhány filmet ajánlok nektek, hiszen mozi ajánló. Sopronban a Cinema Cityben már láthatjátok a Szürke Zónát. Emellett újdonság, úgy nézem, a Mumbo Jumbo, vagy Mambo Jumbo Hatalmas Kalandja, illetve a Leleplezés Napja, de a Cinema City kínálatában ott van a Mandalori és a Grogu, a Bori a mozifilm, vagy éppenséggel a horrorra akadva. Jó mozizást!

Ez a Rádió egy, ahol éjjel-nappal csak igazi mai sláger megy a hét második felétől. Szuper hamisítatlan nyári idő várható, 33-34 fokkal, hát ez igazi strandidő lesz. Tomalomfürdő, Löverusada, szabadtéri strandja, mind a kettő vár titeket érdemes kihasználni. Hát bizony most már tényleg itt a nyár, szerintem sokan befejezték a sulit, valakinek pedig már csak ez a hét van, kitartást a diákoknak is. Holnap jövök megint, maradjatok a Rádió egyel, Kócsán Bálintot hallottátok, ciao! Oh, see you soon.

0: az újabb zenei óra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
4: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
5: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő góljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor
7: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
9: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: A farkasvil szakemberei a főzéshez nem értenek. Zenélni sem tudnak. Viszont a villamos rendszerek kiépítését, a régi vezetékek cseréjét, vagy bármilyen villamossági munkát nyugodtan rájuk bízhatsz. Részletek a Farkasvil Sopron Facebook oldalán.
11: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
12: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu.
13: www.napelemsopron.hu.
14: MRI Ultrahang Labor. Magárendelések a legjobb szakorvosokkal. Gyors időpontok, hatékony megoldások akár azonnali eredménnyel. Triton Life Aqua Medical Center Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
15: Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
16: A Cherry Sopron ajánlata all-in. Akár benzines vagy hibrid, netán 7 személyes autó a vágya, nálunk megtalálja. Bármely Cherry modell szuper felszereltséggel, akciós árakkal és akár 1% THM-es finanszírozással. A hónap sztárja a Tiggo 7 Full Hybrid 9,5 millió forint alatt. Itt az ideje beszállni. Látogasson el hozzánk. Cherry Sopron.
17: Carnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40.
18: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek. Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
1: Reklámot hallottak.
9: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
19: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Július 2-án indulnak a Sopron Fest fő programjai a Lővérekben. A Rádió 1 jóvoltából egy nyitó és egy záró eseményen is bővül a kínálat. Kora este egy órás szettel érkezik Metzger Viktória, a The Prodigy után pedig egy endshow-val zárják az estét, Jaurival a főszerepben. A Mohács Világok harca című történelmi dokumentumfilm vetítését tartják ma 18 órától a Soproni Kultik Elit moziban. A vetítés után egy közönség találkozó is kezdődik.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
19: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél, napközben 21-26 fokra van kilátás.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes, könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most!
1: Rádió 1!
9: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: nyárjasabb lesz, több napsütésed, úgyhogy készülünk lélekben a nyaralásra ezekkel a zenékkel.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nem

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A magyar idő szerint 18 órakor kezdődő Spanyolország zöld foki köztársaság mérkőzésen a H-csoportban igazi Dávid és Góliát csatára számíthatunk ma. Spanyolországot sokan ugye a végső győzelemre is esélyesnek tartják. A 21 órakor kezdődő mérkőzésen Belgium csap össze Egyiptommal a G csoportban. Igazi csemegére számít a sportsajtó, főleg, hogy Kevin De Bruyne utolsó nagy VB tornájára fókuszálnak. Éjfélkor kezdődik majd a Szaúd-Arábia-Uruguay mérkőzés a H csoportban, és hajnali 3 órakor lesz látható az Irán-Új-Zéland mérkőzés a G csoportban. A FIFA ranglistáján 20. helyen álló Irán története során először jutott ki egymás után kétszer a világbajnokságra, és ez óriási önbizalmat ad nekik.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
2: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Cherry Sopron ajánlata all-in. Akár benzines vagy hibrid, netán 7 személyes autó a vágya. Nálunk megtalálja. Bármely Cherry modell szuper felszereltséggel, akciós árakkal és akár 1% THM-es finanszírozással. A hónap sztárja a Tiggo 7 Full Hybrid 9,5 millió forint alatt. Itt az ideje beszállni. Látogasson el hozzánk. Cherry Sopron.
4: Carnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40.
5: Legyen a konyha az otthonod szíve. Tervezd meg új konyhádat nálunk. 3D látványtervezés, beépített gépek, mosogatók, vasalatok személyre szabva. Német Konyha Stúdió, Kapuvár, Szent István Király út 2.
6: www.németkonyhastudio.hu.
5: Térj be hozzánk, és tervezzük meg együtt álmaid konyháját.
7: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfólia, beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
8: 800 darabos készletből válogathat.
7: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilászárókft.hu.
9: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
10: Lehet is.
9: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
10: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
9: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
11: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
5: Megérkezett a nyár és vele a hűsítő kedvenc. Jöhet egy jeges kávé, vagy inkább kettő. Júniusban a Gino cukrászdában egy jeges kávé áráért kettőt kapsz. Ne hagyd ki a nyár leghűsítőbb ajánlatát! Nem hallottad rosszul! Jeges kávé, egyet fizet, kettőt kapsz akció egész június. Most van a Gino cukrászdában. Jeges kávé duplán, mert a nyár együtt a legjobb.
12: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tarunk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
13: Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
6: Még mindig nem küldték az árajánlatot? Miért nem látogatsz el most a Pakohaus weboldalára? Ott azonnal láthatod a hőszivattyúk és klímák árait munkadíjjal együtt. Pakohaus, az AUX klímák és hőszivattyúk prémium partnere és a Panasonic hőszivattyúk akkreditált szervize. www.pacohaus.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Július 2-án, 3-án és 4-én Sopron Fest olyan előadókkal, mint a Prodigy. Ott lesz Azaria, Bagosi, Betonhofi, Carson Coma, Judlo, a Halott Pénz, Valmar vagy éppen a Well Hello, és még mindig nem soroltam fel az összes fellépőt. Páros napi jegy a tét, hölgyeim és uraim, a hallgató által választott napra. Ezt persze valakinek meg kellene nyernie. Halló!
1: Szia, Dani vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Dani, honnan hívtál, mit csinálsz?
1: Győrből. Éppenséggel az egyik ügyfelemet tartok ki, alkatrész beszerzés szempontjából.
0: Úton vagy, autózol?
1: Igen, igen.
0: Sokat hallgatsz minket, úgyhogy tudod a szlogenünket.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tizedikként hívtál fel, miközben autózol.
1: Köszönöm szépen. Nagyon örülök, nagyon örülök.
0: Figyelj,
1: mentem, és egy busz pont rajta volt az egész Molino Sopron Festnek, úgyhogy gondoltam, pont jókor jöttem, éppen ideértem az ügyfélhez, akkor mondtad pont ezt szlogent, úgyhogy.
0: Akkor még hallani is fogsz róla, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
0: Sőt, akkor ott is leszel?
1: Ott leszünk mindenféleképpen.
0: És ki lesz még ott? Ez itt a kérdés. Játék a következő órában is lesz a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1, és azonnal indul az újabb zenei óra ezzel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Samsby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fecsa nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
5: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
6: Azt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
5: Ez az!
6: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
7: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
8: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Választ 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is tett!
11: Buongiorno!
12: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Jön a Levendulás családi nap. Szedd magad levendula, ingyenes napindító jóga, 15 órától termelői és kézműves vásár, ingyenes gyerekprogramok, Timur törp kincskeresése és naplemente piknik különleges boxokkal. Belépő nincs, levendula illat viszont bőven lesz. Kálnoki Levendulás, Mária Kálnok. Június 20-án téged is vár a családi kaland.
15: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés. És lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
16: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
17: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
11: Skoda.
18: Te is olyan munkát szeretnél, amit szívesen csinálsz, és akár hivatásként tekintesz rá? Válaszd a VLS-t, ahol a munkaerőpiac legkeresettebb szakképzéseit sajátíthatod el. Szakmai képzések, továbbképzések, élő, online oktatással és gyakorlati helyen. A képzésekről érdeklődj személyesen Sopronban vagy online. VLS.hu.
19: VLS.hu.
20: Az év ajánlatával várunk a Soproni Plazma Ponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazma adásodig 83 000 forint helyett 163 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk a Határdombút 1 szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazma.hu.
21: Építkezel, felújítasz? Kezd a biztos alapokkal! Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyéd, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
22: Költözne? Hova? Lignova!
23: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
24: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve

felhasználható majd, szólni fogok természetesen, amikor indul a játék. De ha már nagy fesztiválok és bulik, akkor itt van az énekesnő BB Rexa, akinek a hangja szuper jól szól kisebb klubokban is,

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Csak igazi mai sláger megy a folytatásban is. Holnaptól elstartol az igazi nyár is. Már 27-28 fokot is mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2, 3,

0: héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
1: Július 2-3-4.
0: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt! Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét. Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Nyári gokart táborok az új Soproni gokart pályán. Vezetési ismeretek, edzőfutamok, játékos versenyek és sok-sok gokartozás. További infók az új Soproni gokart pálya Facebook oldalon.
3: A Legek évada a leghűségesebb városban.
4: A Soproni Petőfi Színház az új évadban országosan is egyedülálló műsorral készül. A legszívhez szólóbb musical, a legkatartikusabb dráma, a legkacagtatóbb vígjáték, a legmegrendítőbb komoly játék és egy ikonikus operett várja a nézőket.
3: A nyitány a Hegedűs a háztetőn, majd érkezik a Pillantás a hídról, a Bolha a fülbe, a Vitézlélek, végül a Marica grófnő.
4: Bérletek már elérhetők.
3: Részletek soproniszínház.hu.
5: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
6: Kristóf Autóház Csorna. www.kristofautóház.hu.
7: Vannak filmek, amiket látni kell, és vannak helyszínek, amiket át kell élni. Miért ne kötni össze a kettőt? A Fertődi Eszterházi kastély és a Nagycenki Széchenyi kastély idén-nyáron is elhozza önnek a kertmozi varázsát. Nagycenken június 20-án a Múzeumok éjszakáján és augusztus 28-án, Fertődön július 5-én, augusztus 14-én és szeptember 11-én kerülnek kivetítőre a klasszikusok. Információk és menetrend a Facebookon és az eszterháza.hu oldalon.
8: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
9: 800 darabos készletből válogathat.
8: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilaszarokft.hu.
7: Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
10: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
11: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok! Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás, csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok három egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó, Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, tettünk egy ígéretet, 2026 nyarán is a Rádió Egy intézi a legjobb bulikat, az élményeket, az emlékeket. Indítottunk ugye a Rádió Egy születésnapi fesztiváljával, nagyon-nagyon sok hallgatót juttottunk be a partira, és akkor most érkezik a Sopron Fest július 2-án, 3-án, 4-én. Nekem erre vannak páros belépőim. Valaki elvihet egyet, csak hívjon fel 10-ként, mostantól a forradalótól a 20-as 311-111-en, ha sikerül, Rádió Egy szlogennel lehet nyerni. Sok sikert kívánok mindenkinek!

0: Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy. Július legelején Sopronban jön a Sopron Fest a Prodigy-vel és a magyar fesztivál zenekarok legjobb neveivel. A 10. telefonálót bejuttatom oda. Halló?
1: Rádió 1, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy hívnak téged?
1: Fodor Zsolt.
0: Zsolti, úton, ahogy hallom, honnan éppen?
1: Így van, hát itt Hollókő magassága.
0: Hol vagyok? Ja, megvan, Hollókő. Jól szólunk Hollókőn?
1: Nagyon jó.
0: Mit hallottál, mi a szlogenünk?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert felhívtál 10-ként Hollókőről!
1: Ez az! Szuper!
0: Meg se állj Sopronig, jó?
1: Oké, rendben van. Nagyon szuper.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Köszönöm szépen!
0: Páros napi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj!

0: nagy foci VB hírek a Rise Up Chips támogatásával.
1: Tegnap este történelmi győzelemmel mutatkozott be a német válogatott a foci világbajnokságon. 7-1-re valósággal tönkretette a torna újoncát, Curaçaót, akik történetük első VB gólját ugyan megszerezték, de a végeredménynek aztán nem örülhettek. A magyar idő szerint este 10 órakor kezdődött Hollandia-Japán mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult. A hollandok agresszív játéka 3 sárga lapot jelentett az este folyamán. A késő éjszakai mérkőzésen Elefántcsontpart 1-0-ra elverte Ecuadort, és a számunkra kora reggel zajlott Svédország-Tunézia mérkőzésen kiütéses győzelemmel robbant le a svéd válogatott, 5-1-re verte el azt a Tunéziát, akik a fél idő előtt még szereztek egy szépítő gólt, de a végeredmény elkeserítő lett számukra.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rise Up Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy. Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en.
2: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonál 10-ként, mondd a szlogent és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
4: 0670-50-48-755.
3: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
5: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
6: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keres minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
7: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban házhoz szállít már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
8: Fede

0: Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Július 2-án indulnak a Sopron Fest főprogramjai a Lővérekben. A Rádió Egy jóvoltából egy nyitó és egy záró eseményen is bővül a kínálat. Kora este egy órás szettel érkezik Metzger Viktória, a The Prodigy után pedig egy endshow-val zárják az estét, Jaurival a főszerepben. Hétfőn ismét társasjáték klubest lesz a soproni Tercio Hubertus étteremben. 17 órától a közös játéké a terep, így a Pakli Egyesület játékmesterei is beszállnak a játékba. A programra a belépés ingyenes.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
3: Kedden sok napsütésre számíthatunk, a legalacsonyabb hőmérséklet 6-10 fok között alakul, a legmelegebb órákban pedig 26-29 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy. Szép délután mindenkinek, jó utat annak, aki vezet, én Györke Attila vagyok. 5-től ma is lesz live mix, Juhász Geri pihen, jön majd Király Tamás helyette, és ma Loving Arms mixel nekünk. Addig viszont még enyém a stúdió és autós barátaim természetesen ma is kapnak egy dalt. Ezt, Good Life!
1: Hey, we're Fast Boy, here on Radio 1 Hungary.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1, 16 óra 18 perc, kaptam közlekedési híreket. Papu azt írta, Budapesten a Tökölin baleset volt a Dózsa-György úti kereszteződés felé haladva, és előtte nem sokkal. Szasza látta, hogy összeütközött két autó az 51-esen Dömsödön, az 51-es kilométernél, itt csak a félpályán lehet autózni. És névtelenül írta valaki, 6-os főút, 3 autó ütközött Pécsnél, a 209-es kilométernél. Jaj, ne legyen ebből baleseti statisztika verseny, jó? Mindenki vigyázzon magára türelmesen az utakon, és várjuk a további infókat a forradalmunk 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Hope you shot.

0: nagy foci BB hírek a Rizeup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A magyar idő szerint 18 órakor kezdődő Spanyolország zöld foki köztársaság mérkőzésen a H-csoportban igazi Dávid és Góliát csatára számíthatunk ma. Spanyolországot sokan ugye a végső győzelemre is esélyesnek tartják. A 21 órakor kezdődő mérkőzésen Belgium csap össze Egyiptommal a G-csoportban. Igazi csemegére számít a sportsajtó, főleg, hogy Kevin De Bruyne utolsó nagy VB-tornájára fókuszálnak. Éjfélkor kezdődik majd a Szaúd-Arábia-Uruguay mérkőzés a H-csoportban, és hajnali 3 órakor lesz látható az Irán-Új-Zéland mérkőzés a G-csoportban. A FIFA ranglistáján 20. helyen álló Irán története során először jutott ki egymás után kétszer a világbajnokságra, és ez óriási önbizalmat ad nekik.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rizeup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
7: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
8: Ahhoz tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
7: Ez az!
8: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
9: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile jégkrém 1499 forint. 3 termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
2: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Június 27-én a Sopron Fest beköltözik a Kolostorba. Élj át a fehérest varázsát a Sopronbánfalvi Kolostor exkluzív falai között. Vezetett kolostortúra, különleges kerti vacsora, DJ Joko naplementés szettje és közös ünnepi festés várja. Öltözzön fehérbe és legyen részese a különleges élménynek. Jegyek elővételben a jegymester.hu oldalon.
13: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
14: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
15: Kristóf Autóház Csorna. www.kristófautóház.hu. Profi vasalatok összeszerelésére várunk téged lövőre a Rotóba. Modern gyárban, klimatizált környezetben dolgozhatsz, akár azonnali kezdéssel. Ablak nélkül nincs ház, vasalat nélkül nincs ablak. Jelentkezz most hozzánk! Rotó, 99-es körzet, 534-139. E-mail, jelentkezkukac@rotokotoyelfrank.com.
16: Legyen a konyha az otthonod szíve. Tervezd meg új konyhádat nálunk. 3D látványtervezés, beépített gépek, mosogatók, vasalatok személyre szabva. Német Konyha Stúdió, Kapuvár, Szent István Király út 2.
17: www.németkonyhastudio.hu.
16: Térd be hozzánk, és tervezzük meg együtt álmaid konyháját.
18: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfólió, beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erkélyajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
19: 800 darabos készletből válogathat.
18: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilászárókft.hu.
20: Isten széket anya, Harka, ahol a különleges ízek és a minőség találkozik. Saját készítésű házi tésztákkal, helyi termelőktől származó friss alapanyagokkal, autentikus olasz ételekkel és érlelt angusztékkel várnak. Isten széket anya, szenvedély minden tányér.
21: Építkezők, lakásfelújítók és barkácsolók, figyelem! A kis csavarboltban minden megtalál, amire szüksége van. Csavarok, kötőelemek és a Fischer rögzítés technika teljes szortimentjét. Profi és barkács kisszerszámok nagy választékát. Korrekt árakkal és szakmai tanácsadással állunk rendelkezésére. Kis csavar és szerszámszaküzlet, Sopron, Faraktár utca 5.
22: További információk a www.kisbvm.hu oldalon.
23: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül, felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
24: 70-211-22-11.
23: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1-en, 16 óra 40 perckor közlekedési infók. Nagyon sok üzenetet kaptam. Hát beindult a délutáni csúcs. Az M4-esen kifelé haladva az Üllői lehajtónál, az M1-esen Győr felé Herceghalom és Bicske között tele van a pálya, de az M7-esen is a Törökbálinti és az Érdi szakaszon is. Marci szólt, hogy az M6-oson a 190-es kilométernél dolgoznak a csomópontban, aszfaltoznak, úgyhogy lezárták a Budapest felé vezető oldalra felhajtó ágat. Bárki bármit lát, még szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek a Rádió 1-jel! Egy Tiesto dalt indítottam most el, és hát apropó DJ-k, Loving Arms zenél. 17 órától 18-ig a Rádió 1 Live Mixben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-el.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is! Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer! Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerő sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted!
9: Visszatért a Best For You a KFC-be! 4 termék helyben fogyasztással, csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
10: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán. Notino.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
12: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban. Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron.
13: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Buongiorno!
15: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: A farkasvil szakemberei a főzéshez nem értenek. Zenélni sem tudnak. Viszont a villamos rendszerek kiépítését, a régi vezetékek cseréjét, vagy bármilyen villamossági munkát nyugodtan rájuk bízhatsz. Részletek a Farkasvil Sopron Facebook oldalán.
17: Jön a levendulás családina. Szedd magad levendula. Ingyenes napindító jóga. 15 órától termelői és kézműves vásár. Ingyenes gyerekprogramok. Timur törp kincskeresése. És naplemente piknik különleges boxokkal. Belépő nincs, levendula illat viszont bőven lesz. Kálnoki levendulás. Mária Kálnok. Június 20-án téged is vár a családi kaland.
18: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatár forgalmazója és telepítője www.napelemsopron.hu
19: www.napelemsopron.hu.
14: A Cherry Sopron ajánlata all in. Akár benzines vagy hibrid, netán 7 személyes autó a vágya. Nálunk megtalálja. Bármely Cherry modell, szuper felszereltséggel, akciós árakkal és akár 1% THM-es finanszírozással. A hónap sztárja a Tiggo 7 Full Hybrid 9,5 millió forint alatt. Itt az ideje beszállni. Látogasson el hozzánk. Cherry Sopron.
19: Carnet for Top Kft. Sopron, Győri út 40.
20: Még hiányzik pár növény a kertből, vagy most álmodod meg az egészet? Az Éderkertben minőségi növények, hatalmas választék és szakértő segítség vár. Éderkert. Keres minket Sopron és Kóp háza között a 84-es főúton, vagy az éderkert.hu oldalon.
21: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
22: Masszőr, gyógytornász, gyógypedagógus vagy személyi edző vagy? Vagy csak van egy vállalkozói ötleted 580 négyzetméterre? Most itt a lehetőség. Sopronban a Győri út 48/A alatt az igényekhez kialakított környezetben kínálunk helységeket sokféle célra, 2x580 négyzetméteren. Csatlakozz hozzánk és építsd nálunk a praxisodat, karrieredet. Jelentkezés 0630 650 47 50. Egy hívást megér.
23: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapuszettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasárú kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
24: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu
25: Emery Ultrahang Labor. Magárendelések a legjobb szakorvosokkal. Gyors időpontok, hatékony megoldások, akár azonnali eredménnyel. Triton Life Aqua Medical Center Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most!
2: Rádió
26: indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött a Loving Arms, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
27: A Juhász Gergő helyett pedig a mikrofonnál Király Tamás. Szép napot mindenkinek, viszont valóban Loving Arms Andris itt van mellettem, óriási taps neked. Hello!
28: Hello, hello, hello! Mi valahogy mindig úgy alakul, hogy mindig, mikor helyettesített Gerit, akkor mindig veled vagyok.
27: De várj, most ennek örülünk, vagy nem?
28: Nem, ennek örülünk, persze. Emlékszem utoljára úgy,

egy live mix. Rádió egy live mix. Délután 5-től 6-ig. A lemezjátszóknál!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy benne pedig a Live Mix a lemezjátszóknál a Loving Arms. Egészen 6 óráig. Sziasztok, a Lébényi pihenő előtt torlódás az M1-esen Hegyeshalom felé. Egy kamiont láttam vészfilogóval, baleset konkrétan is, de mindkét csáv teljesen beállt. Óvatosan Anditól kaptuk az infót, nagyon köszönjük még egyszer, M1-es Hegyeshalom felé, Lébényi pihenő előtt. Időközben pedig az előző zene alatt pont arról beszélgettünk Andrissal, hogy az megvan, hogy egy hét meg egy nap, az már Szent Iváné, és onnantól kezdve elkezdenek rövidülni a nappalok?
1: Igen, ezt nagyon sokszor mondjuk, hogy tulajdonképpen...
0: Az mi?
1: Tehát majdnem, hogy minden nyár ilyen, hát, hogy vége a rádió és születésnapi fesztiválnak, utána kettőt csendintünk, és itt van az ősz. Itt van újra.
0: Így nem érted. Jó, azért még, hogy nagyon ne legyünk depressziósak így június 15-én, de azért ez döbbenet.
1: Igen, beindulnak itt a fesztiválok, utána meg tényleg így csendintésszerűen. De hát azt szokták mondani, hogy jó hangulatban, ugye mindig gyorsan telik az idő, úgyhogy a nyár az mindig tele van aktivitással, úgyhogy nagy valószínűséggel ennek ez az oka.
0: Így van. És ha már nagy fesztiválok, nagy bulik, akkor ne felejtsük el, idén is a rádió egy elviszi a hallgatóit a legnagyobb helyszínekre, a legnagyobb partikba. Ebben például a következő állomás az a Sopron Fest lesz, a kívánság műsorban páros belépőket lehet majd tőlem nyerni, szóval már csak ezért is megéri maradni, és azért, mert most Taylor Swift jön, ugye?
1: Így igaz, nagyon szemfüles vagy. Van ebből a Taylor Swift Opalite-ból egy szuper jó remixem, úgyhogy úgy gondoltam, ebbe a délutáni Live Mix-be itt a Rádió 1-en ez nem maradhat ki. Úgyhogy ez következik itt a Rádió 1-en. Úgyhogy maradjatok jó hangulatban, jó zenékkel, Király Tomival, és velem a Loving Arms-szal itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Live Mix megállás nélkül egészen 6 óráig. Viszont van egy nagyon fontos infóm, 18 óra 15 perctől, tehát picivel 6 után jön hozzánk Cookie, hétfőnként nem szokott itt lenni, de most nagyon jóka van, mert dalpremier lesz, a Vadi új dalát fogja bemutatni élőben, elsőként itt a Rádió 1-en lehet hallani, tehát Cookie-tól a Fire-t talán ezt már elárulhatom, de ha nem, akkor is megtettem.
1: Mindegy, a zenét azért nem mutatjuk meg, de ennek örömére legalább egy francia DJ-től fogok majd zenét hozni, mert a következő az éppenséggel nem Cookie-tól, de ugyanúgy francia DJ-től van, és nem mástól, mint David Guetta-tól. Régi nagy kedvencünk ez, úgyhogy nagyon bele fog illeni ide a délutánba, úgyhogy hangerőt fel, hiszen jó hangulatban, és még mindig jó zenékkel megyünk tovább. David Guetta Memories következik itt a Rádió 1-en, a délutáni Live Mixben.

Ez a Rádió egy Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A Loving Arms szerintem szenzációsat hozott ezen a délutánon. Kb. Így kell elindítani egy hétfőt.
1: Tényleg hétfő van.
2: Utána meg pislogunk kettőt és péntek.
0: Igen, utána pislogunk kettőt és ősz. Igen, de addig még egy csomó buli, egy csomó fesztivál, ahol természetesen veled is lehet találkozni. Andris, zseniális volt, egy nagy tapsot hadd indítsak.
2: Köszönöm szépen. Hát neked kitartás a hétre, úgy tudom, hogy akkor te helyettesíted Gerit végig.
0: Majdnem végig, igen.
2: Majdnem végig.
0: De óriási lesz, mert tele leszünk játékkal, és 18 óra 15 perckor ma Cookie dalpremier csak itt a Rádió 1-en. Ez pedig az a nagy kedvenc, amivel a következő órát indítom. Tóth Abigail, Accent, Sugadery, pár perc, és ez jön a kívánság műsorba, ahova jöhetnek a kérések is. 0620 311 111.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
7: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: kártyát.
1: Ajúsz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június

0: Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fecsa nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
12: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
13: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
14: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyára teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán. Notino.
15: Grill rajongók, figyelem! A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave csont nélküli friss import sertéskaraj minimum 3 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1149 forint június 15-e és 21-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
16: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
17: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
18: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
19: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
20: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
21: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
22: A
0: távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
2: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
22: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
23: Június 13 és 19 között.
22: Ez az!
23: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
24: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
25: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
3: Reklámot hallottak.
26: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
27: Megérkezett a nyár és vele a hűsítő kedvenc. Jöhet egy jeges kávé, vagy inkább kettő. Júniusban a Gino cukrászdában egy jeges kávé áráért kettőt kapsz. Ne hagyd ki a nyár leghűsítőbb ajánlatát. Nem hallottad rosszul. Jeges kávé, egyet fizet, kettőt kapsz akció. Egész júniusban a Gino cukrászdában. Jeges kávé duplán, mert a nyár együtt a legjobb.
28: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
29: A Sopront Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek sopronplaza.hu.
30: Nyári gokart táborok az új Soproni gokart pályán. Vezetési ismeretek, edzőfutamok, játékos versenyek és sok-sok gokartozás. További infók az új Soproni gokart pálya Facebook oldalon.
31: Magyarországon gyártott Master Wallglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wallglass.
32: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
33: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
34: Skoda. Az év ajánlatával várunk a Soproni Plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 83.000 forint helyett 163.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk a Határdombút 1 szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazmapont.hu.
35: Megérkeztek az Internorm ablakok Sopronba. Az Alfa Parkban most nem csak megnézheti, hanem ki is próbálhatja Ausztria piacvezető nyílászáróit. Ablakai mellé rögtön kiválaszthatja a megfelelő bejárati ajtót is. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Internorm. Élményt nyitunk a jövőbe. www.ablakprojekt.hu.
36: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!
3: Rádió
14: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig már az élő kívánságműsor, kellemes délután mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, rengeteg dolgunk lesz ma, pár percen belül például érkezik hozzánk Kuki és bemutatja a legújabb dalát, de lesz Sopron Fest játék, és hát legfőképpen várom az üzeneteket, a kéréseket, 0620 311 111, Margó a vonalban elsőként, hello, szia!
1: Jó estét, ha nem tévedek, akkor mostantól van kívánságműsor.
0: Egyáltalán nem tévedsz, figyelek!
1: Igazából én szeretnék üzenni egy fiúnak, akit megbántottam, hogy nagyon sajnálom.
0: Ajaj, hát akkor engeszteljük ki mondjuk egy csillentől az Azizámmal, ugye az Azizám azt jelenti, hogy kedvesem. Szólsz hozzá?
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Akkor ez jön már is, a további kéréseket pedig várjuk. Pár percen belül pedig érkezik Kuki is egy dalpremierrel. Elsőként hallhatjuk itt a Rádió 1-en a legújabb dalát, most viszont egy csillen a kívánság műsorban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértük, egy extra meglepetésünk van ebben a pillanatban. A stúdióban mellettem itt van Cookie, és szerzőtársa Kárneri is. Óriási taps nektek! Sziasztok!
1: Sziasztok! Hello, sziasztok! Sziasztok!
0: Jól látni téged, Cookie, ezer éve nem találkoztunk személyesen, de végre.
1: Igen. Jól nézel ki!
0: Köszönöm szépen, te is!
1: Köszönöm!
0: És milyen jó dologra találkoztunk, mert egy vadi új dalt készítettél, azt össze tudjuk számolni, te tudod fejből, hogy hány dalot pörög már itt a rádió egyen?
2: Hújúj, ez húzós kérdés.
1: Kárnerel, ez a negyedik.
2: De cím szerint, hogy mennyi volt.
0: Love Again, azt
1: tudti. Love Again, Vempaka, akkor volt Touch Me, és jön most az a bizonyos Fire.
0: Jó a cím! Ugye? És jó a dal is egyébként, mi az előbb pont meghallgattuk, és nagyon fontos info, élőben vagyunk természetesen a Facebookon és a YouTube-on, a Rádió1.hu-n is lehet bennünket nézni, miközben beszélgetünk. Mondjatok nekem néhány dolgot azért a dalról, mennyit melóztatok rajta?
2: Volt vele munka igazából, szerintem összességében egy ilyen 30 órával lehet
1: több
2: számolni.
1: Több. Egy picit több, mert ez a többször jött el, és viszont
2: plusz egy nulla.
1: Van egy dolog, amit kevesen tudnak rólam. Velem könnyű dolgozni, mert 10 évig zongoráztam Franciaországban tanárral, és 7 évig dobboltam, mert édesapám profi zenész volt. És akkor ha valami jön, egy új ötlet, annyira könnyű lehet magyarázni Kárnerrel, hogy most tegyünk ezt benne híd. Kicsit följebb, kicsit teljebb, mert például te fűtűz nekem valamit, rögtön lejátszom a zongorra, szóval nekem nagyon jó a fülem, de tényleg.
2: Ez
1: nem nagy kipűség, de tényleg azért szólfes, kóta, ez nekem nem egy ilyen probléma, nem okoz probléma.
0: Igen, emlékszem, volt egy csapatépítő még jó néhány évvel ezelőtt, és ott volt egy zongora, és Cookie leült, és mindannyian azt hittük, hogy ez kamol, nem fog csinálni semmit, és úgy elkezdett játszani.
1: Igen.
0: Hát akkor jó, oké, a Feri elkezdett gitározni, na nagyon működött. Na, viszont, hát szerintem akkor pont itt az ideje, hogy meghallgassuk ezt a dalt. Több mint 30 óra munka volt benne, és...
2: és a beatportot ne felejtsük el.
0: Ja, tényleg?
2: A beatport.
1: Hihetetlen, a beatporton 22-en vagyunk.
2: Így van, a Hype Melodic House and Melodic Techno kategóriában jelenleg, úgyhogy...
1: Az erre ez nem semmi, de tényleg.
0: Az nagyon menő, hát igen. Akkor erre még egy tapsot hadd indítsak.
1: Ja, köszönöm szépen. Sokan vannak a stúdió előtt, sziasztok, lenok fiúk, hello. Köszönöm, hogy jöttetek, szervusz Mark.
0: Viszont rádióban most először.
2: Így van.
0: Az igazi mai slágerek között Cookie, Kárner és a
3: Fire!

0: Cookie Carner és a Fire itt a Rádió 1-en elsőként élőben, és közben elindultak szerencsére a Viberek 0620 311 111. Sziasztok, ez eddig nagyon rendben van, ez még akkor jött, amikor éppen elindult a dal, aztán ez az eddigi kedvencem. Sziasztok, eddig a Love Again volt szerintem a legjobb Cookie-tól, most ez az aktuális favorit. Ezt annál küldte egyébként.
1: De jó, ezt hallani, olvasni, arányosak vagytok.
2: Köszönöm tényleg. Szépen mindent, tényleg, és tök fura amúgy, hogy eddig autóban hallgattuk meg egy olyan helyeken, ahol csak mi hallottuk, és most igen,
1: Stúdióban. És most itt a rádióban.
2: Most itt a rádióban vére,
0: úgyhogy. Tamás,
1: mennyivel
0: takozik neked? Figyelj, tudod, Revoluton, jó hátdobot, semmi vész. Na, viccet félretéve, tényleg lehet kérni innentől a kívánság műsorban, lehet hallgatni természetesen online is, és tényleg még egyszer, nagyon nagyot mentek, azt mondjuk el még egyszer, hogy mekkorát?
1: 22-én? A Beatporton?
2: Az egy ez nem semmi. Reméljük, megy majd feljebb is, de
1: most
2: hát
1: a második
2: majd...
1: vagyunk a Rádió 1 köszönhető.
0: Így van.
1: Bocsánat, Király Tamás köszönhető is.
0: Így van. Azért ezt hangsúlyozok egy picit, köszönöm. Még egyszer, Cookie Carner, Fire, még az előző mondatodért egy nagy tapsot. Hadd indítsak újra.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszi szépen. Neked jó munkát, ígatok Tamás, 0623-111-111-re. Kívánsan is, ha folyik. Bizony.
0: Sokkal jobb vagy, mint én.
1: Ciao, dehogy.
0: Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok!
1: Ciao, sziasztok!
3: Ez a Rádió 1. Here is Enrique Iglesias. Ma is Lagermeier.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nincs most még éppen igazi nagy nyári hőség, de holnap már 27 fok lesz, aztán 30-33 hétvégén pedig akár 37 fokban is lehet bízni.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Na, jó nyári hír után pedig egy jó kis üzenet. Szia Tamás, én Zoli vagyok Szolnokról. Azt hittem, ennek a munkanapnak sose lesz vége. Kérlek, pörgessétek le az új Bibi Rexa dalt, hogy picit le tudjak fűzni erről a napról. Intézem. Viszont van itt még egy fontos info. A tizedik telefonáló, aki most hív minket és tudja a rádió eszlogent, egy páros belépőt kap tőlem a Sopron Festre. A számunk 0620-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgy is tett.
5: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vöröshagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Buongiorno!
7: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
11: A tartozás összege 36.000 dollár.
12: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
10: Megoldom.
13: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
14: Mi történt magával, hangoló?
15: Nyisd ki a széfet.
13: A zongora hangoló. A mozikban.
16: Három dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
17: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
18: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forint.
19: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
20: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
21: Közeledik az év legrövidebb, legvarázslatosabb éjszakája. Szent Ivernéi Álom a Kaszinó Sopronban. Június 19-én izgalmas sorsolásokkal, szaxofondallamokkal és összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. Addig gyűjts sok-sok sorsjegyet a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is, hogy minél nagyobb esélyed legyen. Valamint utolsó nap belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron, a szerencse csak rád vár.
6: Japánban tradíció az üres tér letisztult szépsége, hiszen lehetőséget teremt számunkra, hogy megtöltsük élettel. Ragadja meg az élet végtelen lehetőségeit a vadonatúj 7-üléses Mazda CX-80-nal. Válassz a plug-in hibrid vagy 6-hengeres dízel változatban. Mazda, Crafted in Japan. A részletekről érdeklődj a márka kereskedésünkben.
15: Szentesi Autó Kft. Bükk, Kossuth Lajos utca 114. www.szentesiautó.hu. Telefon 0694 558 466.
22: Költözne? Hova? Lignova!
23: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
24: Megérkeztek az Internorm ablakok Sopronba. Az Alfa Parkban most nem csak megnézheti, hanem ki is próbálhatja Ausztria piacvezető nyílászáróit. Ablakai mellé rögtön kiválaszthatja a megfelelő bejárati ajtót is. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Internorm. Élményt nyitunk a jövőbe. www.ablakprojekt.hu.
25: Figyelem, fesztivál rajongók! Most a Sopron Plaza elrepíthet a Sopron Festre. Megnyerheted a páros VIP fesztivál bérletek egyikét, ha legalább 5000 forint értékben vásárolsz a Sopron Plazában június 8-a és 22-e között. Vásárolj, regisztrálj, és ha szerencséd van, VIP belépővel élvezhetitek a Sopron Fest hangulatát 3 napon át. Részletek a Sopron Plaza weboldalán.
26: Építkezel, felújítasz, kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyét, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
27: Jön a Levendulás családina. Szedd magad levendula. Ingyenes napindító jóga. 15 órától termelői és kézműves vásár. Ingyenes gyerekprogramok. Timur törp kincskeresése. És naplemente piknik különleges boxokkal. Belépő nincs, levendula illat viszont bőven lesz. Kálnoki Levendulás. Mária Kálnok. Június 20-án téged is vár a családi kaland.
28: Ha motorosoktól szeretnél motorozni tanulni, akkor From Home.
29: A farkasvil szakemberei a főzéshez nem értenek. Zenélni sem tudnak. Viszont a villamos rendszerek kiépítését, a régi vezetékek cseréjét, vagy bármilyen villamossági munkát nyugodtan rájuk bízhatsz. Részletek a Farkasvil Sopron Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
30: És mi

0: Ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, a telefonunk pedig folyamatosan csörög, elindítottam a játékot a Sopron Festre. Nézzük, ki lesz a tizedik Rádió 1, tessék!
2: Hello, Anna Mari vagyok.
1: Szia, Anna Mari, honnan csörögtél?
2: Tiszalökről.
1: És mit szeretnél?
2: Nagyon szeretnék nyerni a Sopron Festre.
1: Hanyadikként kellett ezt telefonálni?
2: Tizedik.
1: És képzeld, te vagy a tizedik!
2: Köszönöm! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
1: Így is van!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Kivel fogsz menni?
2: A férjemmel, és nagyon boldog lesz, mert még ilyet soha nem csináltam. Le is tiltott róla, hogy ne is csináljak ilyet, és most megletem.
1: Miért tiltott le?
2: Hát, hogy ne szórakozzak ilyen hülyeségekkel, de ezt nem bírtam ki.
1: Hát, ha valami, akkor ez nem hülyeség. A páros belépő a tiétek, érezzétek nagyon jól magatokat.
2: Remegek!
1: De jó fej vagy!
2: Nagyon... Ha nem volt egy élményem, úgyhogy nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen!
1: Én meg köszönöm, hogy játszottunk, és ez a Lady Gaga-dal is nektek szól, még az Abrakadabra itt a Rádió 1-en. Szép napot!
2: Nagyon köszönöm!

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágerhely.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sajnos sok közlekedési infónk van. A fővárosban például baleset a Hegyalja út elején, mindjárt az Erzsébet hídról, hogy felhajtunk. Az M5-ös autópályán pedig Budapest felé a 91 és a 86-os kilométer között korábban kigyulladt egy munkagép, a 87-es kilométernél a forgalmat megállították. Az oltási munkát befejezték, de még mindig hatalmas a torlódás. Aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás és a 86-os jelű Kecskemét nyugat csomópont között kerülhet az 5-ös főúton. Vezessen mindenki óvatosan is jó utat! És jönnek közben a kérések is. Sziasztok, én szeretnék kérni egy igazi mai sláger Joel Corey-tól, hogy feldobja a délutáni műszakot, és üzenem a 26A sofőrnek, ha még aktuális, én szívesen kávéznék. Köszönöm. Név nélkül jött az SMS, de azért bízom benne, hogy ez célba ér. Joel Corey pedig jön a Galantis-szal. Ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió Edit, csak igazi mai sláger megy. Szia Tamás, én Egycsinettől a kamerát szeretném kérni minden tanárnak, akinek már csak ez a hét van a suliból utána nyári szünet, még ha persze ott is lesz egy kis munkánk, ezt Laci küldte. Hát jó pihenés majd nektek. A vonalban pedig itt van Júlcsi, de kinek üzenél és mit? Szia!
1: Kisztinek, a legjobb barátnőmnek üzenem, hogy nagyon szeretem.
0: Neki is indítjuk mindjárt Egycsinettől a kamerát, oké?
1: Okay? Jó, rendben, köszönöm.
0: Viszont volna itt még egy fontos info. A következő órában is lesz játék. Páros belépőt lehet nyerni a Sopron Festre. Figyeljünk nagyon, hogy mikor indítom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4

Show. A Rádió 1 stage minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, A World is Mine sztárjai, Regálili,

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizediként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
7: Notino.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
9: Ne!
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu.
11: Úgy is tett!
12: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
13: Buongiorno!
14: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
17: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
2: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
18: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több, mint festékbolt. Híd utca 8.
19: Magyarországon gyártott

0: valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
1: Nyári gokart táborok az új Soproni gokart pályán. Vezetési ismeretek, edzőfutamok, játékos versenyek és sok-sok gokartozás. További infók az új Soproni gokart pálya Facebook oldalon.
2: Te is olyan munkát szeretnél, amit szívesen csinálsz, és akár hivatásként tekintesz rá? Válaszd a VLS-t, ahol a munkaerőpiac legkeresettebb szakképzéseit sajátíthatod el. Szakmai képzések, továbbképzések, élő, online oktatással és gyakorlati helyjel. A képzésekről érdeklődj személyesen Sopronban, vagy online. VLS.hu VLS.hu
3: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS. Vezess velünk.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a közlekedés infók. A fővárosban továbbra is fennakadás a Hegyalja út elején, hogyha az Erzsébet híd felé jövünk a felüljárónál. A feljárónál ugyanis történt egy baleset, és az M5-ös autópályán is továbbra is hatalmas dugó a 91-es és a 86-os kilométer között. Korábban ott kigyulladt egy munkagép, a 87-es kilométernél állították meg a forgalmat, az oltási munka befejeződött, de még mindig lényegében áll a forgalom, aki tud, az 5-ös főúton kerülhet, vezessen mindenki óvatosan, oké? A közlekedési infók után pedig Szilvia vonalban. Hello, szép estét!
1: Szép jó estét kívánok! Szeretnék egy számot kérni a exemnek.
0: Ojjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj
1: most délután szakítottam vele, vagyis hát ő szakított velem, és ezért szeretnék neki egy olyan dalt küldeni, amit mind a ketten ismerünk, és én nagyon szeretem, és igen.
0: De akkor békülnél, jól értem.
1: Igen.
0: Hát remélem, hogy sikerül. Mondtad, hogy van egy konkrét dal, amit mind a ketten szerettek. Kitől szóljon ez?
1: Regán Lili.
0: Oké. Tőle jön az igazi mai sláger, és hát akkor szurkolok nektek, hogy béküljetek. Köszönöm, hogy hívtál. Minden jót neked, szia!
1: Viszal!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és az előző órában mondtam, hogy akár 37 fok is lehet a hétvégén, és pont aki benn volt a stúdióban a munkatársak közül, mindenkinek így kikerekedett a szembe, hogy mennyi? De tényleg, akár 37 fok is lehet, jön a komoly nyár hétvégére.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon, a használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
0: A kérések pedig folyamatosan pörögnek, Sanyi is itt van velünk, szia Tamás, nagy kéréssel fordulok hozzád. Először is boldog születésnapot szeretnék kívánni bátyámnak, Barninak. Másodszor pedig ma háromszor is nagybácsi lettem, sok erőt és egészséget a sógornőmnek, Evelynnek és a kicsinek, Dominiknak, hát akkor neki még egy taps. Nagyon gratulálok neki, sok időbe telt, mire megérkezett, erősek voltak, kitartottak, még egyszer gratulálok, és köszönöm a beolvasátok, Sanyi! Hát akkor jöhet a tejfakasztó, és jöhet egy igazi nyári kedvenc, Alex Kenji és a Bambolé, és jöhet egy játék, mert aki most hív tizedikként, és tudja a Rádió Esztogent, páros belépőt nyer a Sopron Festre.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy páros belépő van a Sopron Festre a 10. telefonálónak. Nézzük, hogy ki lesz ő. Hello, én Király Tamás vagyok, ez a rádió egy.
1: Halló, szia, Zsóka vagyok, játszani szeretnék.
0: Szia, Zsóka, honnan csörögtél?
1: Én Nagyborcáról.
0: És mit kell nekem mondanod?
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Képzel, te vagy a 10.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Jaj, de jó, örülök neki! Jaj, de jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Tudod-e, hogy kivel mész bulizni?
1: Hát a lányommal.
0: Nagyon menő, érezzétek jól magatokat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak 10 perc és tartul a diszkós, itt jelzem már itt vannak, Hanvai Pizsi, Bárány Attila és DJ Junior a stúdió előtt, mindjárt tövék a terep előtte, viszont még Viki kérése, sziasztok, Shawn Mendestől a There's Nothing Holding Me Back-et szeretném kérni, és küldeném a páromnak, üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem. Én akkor most ezt indítom, aztán pedig jön a diszkós, itt Király Tamást hallottátok, további kellemes estét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgat a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
5: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
6: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotban is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
7: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
8: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis
10: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor
10: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
13: Melyik történet kerül a bajnokcsapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás, csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
15: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
16: Bérelj szórakozó helyet Sopronban. A Tabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Tabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Tabu Sopron, ha fontos a helyszín.
17: Még mindig nem küldték az árajánlatot? Miért nem látogatsz el most a Pakohaus weboldalára? Ott azonnal láthatod a hőszivattyúk és klímák árait munkadíjjal együtt. Pakohaus, az AUX klímák és hőszivattyúk prémium partnere és a Panasonic hőszivattyúk akkreditált szervize. www.pacohaus.hu.
18: Nyomtató bérlés, rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
20: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
21: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít rádiós, és a hétfő este van, itt van Bárány Attila, itt van Hanvai PG, és a játszoknál, a mikrofonoknál, én DJ Junior.
22: Ladies and gentlemen, madame, hermanon, össze, hölgyem és uraim, fiúklánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG vagyok, és itt leszek este 9-ig, és már csak 5 napon van hátra, és itt a vég.
21: Hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Véget ért a spanyol, az 5 foki szigetek 0-0, figyelj, felejtsétek el ezt a focit legalább egy órára, mert addig a Diszkósít szól a rádió egyen.
22: És ma is lesz premier, Ricky a Poveri, Csá Itali, Csá More, DJ Junior eredeti valódi remixben, most viszont megindulunk. Villog itt a pendrive-on, bármi lehet, hogy megáll az adás, de mi élőben vagyunk, ez mutatja. Galantis-szel indulunk, és Joy Corey-val. Jó szórakozás mindenkinek!

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosi trédosor, rettentően föl vagyunk pörögve, DJ Junior bárjától is jó magam, Hanvai PG.
1: Itt vagyok, már mondom is, már csak meg ki kell keresnem az okosból, hát az nem lesz meg, én csak butába tudom nyomni. Na, szóval az ünnepeltek ma, névnaposok ma többek között a Jolánok, Videk, Ábrahámok, Bernátok, Iszoldák és

0: már bekapcsolta.
1: Bár ennyit volt, igen.
0: Hogyha más nem, akkor gyertek a TikTokra, mert az sokkal jobb, mert ott nem csak akkor beszélünk, amikor itt a rádió, hanem 0-24-ben, és olyanak azt mondunk, hogy
2: de lehet, hogy zenét akarnak hallgatni.
1: Igen, igen.
0: Spotify nagyon jó.
1: Az jutott még eszembe, hogy én szerdán elutazom egy kicsit Rómába, és az olasz dolgokról, meg a pizza készítő buli, ami volt nekünk, ugye a diszkosít pizza, ott mutattam be ezt a dalt, most már le is játszom itt a rádió, egy ilyen premier, érkezik Ricky a Poveri és a Chai Tali Chamore eredeti valódi DJ Juniorba, úgyhogy hadd szóljon!
2: Erre még visszatérünk majd.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon régen mondtam, és most érik, nagyon érik, úgyhogy gusztustalan népszerűek vagyunk. Ennyit szerettem volna
1: mondani. És a Puskin szerint minden az anyagi múlik. Egyébként ez még fontos.
0: Ez nagyon fontos. Illetve az, hogy Kusdra Patrik írt, és szeretne küldeni egy jó pörgős diszkosít számot neki, jó? Tiszta szívből, ez a másik, illetve még annyit akartam mondani, hogy a 60 az új 50.
2: Igen. Bár én ezt tudja meg, hogy festeti haját.
1: Igen.
2: Na, mi még csak 49.
1: Én 49.
2: Még 3-4 napig.
1: Szombaton leszek egyébként ugyebár 50, és mindenkit várok sok-sok szeretettel a, mi ez, a Pesti rakparton. Egy díjtalan rendezvényen lesz egy 5 órás szettet tolok, és előtte Fatboy cimborám fog játszani 5 órát délután 6-tól. 11-ig, 11-től 4-ig pedig várok mindenki sok-sok szeretettel.
2: Én egyébként most szombaton, majd hogyha visszaérek Rómából, akkor érkezem majd a Szelidi tóra hajnali 1:30-re, most meg Hugo Liman Angel, Ultranate, eredeti való, DJ ezt Junior-ban.
0: Igen, minden, amiben van R-O-M,
2: moving,
0: az jó a Junior-nak.
1: A mai nap folyamán érte el ez a dala a Spotify-ra 13 millió meghallgatást. Zseniális.
2: Brutál, brutál.
0: Mondjuk nem így.
2: De ez egy nagyon jó verzió egyébként. Eredeti valódi csatornán is van.
1: Jó, ezt tolják, hogy nem tudod hallani.

0: Insane in the Brain, és ez Shannonology egyébként hollandok, és nagyon sok sztárral együtt énekelnek régi dalokba, legalábbis olyan diszkosítás dalokba is, amelyeket mi annó játszottunk, és ez egy vadonatúj egyébként, itt a Rádió 1-en az Esti Show-ban ez a diszkosít a Bárányjal, a Hanvaival, meg a Juniorral.
1: De Cypress volt egyébként, csak mondom.
0: Igen, azt mondom Cypress, de most Shannonology.
1: Aha.
2: Igen, egyébként.
1: Majd kell se érdekes senkit.
0: Na igen. Hát téged. Egyébként téged nagyon sok minden nem érdekel egy 60-hoz közel.
2: Ha már egyébként megemlítette Attila Borisz kutyámat a TikTokon, akkor mindenféleképpen el szeretném mondani, hogy ez a legnagyobb ajándék, amit az 50. születésnapomon kaptam, és én sosem hittem a lélekvándorlásban, de teljes mértékben egyértelmű, hogy ezt az édes kis angyal kis kutyust a diszkó küldte. Ugye ezt én publikálom, és kiteszek számomra hihetetlen dolgokat a Facebookomra, tessék csekkolni, mert nagyon-nagyon durva. És még két nagy ajándékom volt, ugye bár a TikTok oldalon csináltak nekem egy születésnapi dalt, és ugyebár a legeslegjobb jó barátom Fatboy csináltatott nekem egy ilyen kis szobrot diszkóról, és köszönöm szépen, szombaton ünnepünk.
1: Kutyák után fellépések, a héten 4 lesz, pénteken a Felvidéken, Füleken kezdek a Szlovákiai Magyarok Fesztiválon, és onnan megyek Bogácsra az idei nyári szezonban először, szombaton pedig Ballószögön zenélek DJ Valasz Fesztiválján, onnan pedig Salgótarjánba teperünk át, ahol a strandon lesz szabadtéri buli, bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: És megyünk tovább, kérem szépen, én szombaton, ha visszaérek Rómából, akkor megyek a Szeliditóra, a nyári nyitott szórakozóhelyre, és ott fogok zenélni, most meg a folytatásban egy eredeti valódi DJ Junior kimon a YouTube csatornámon, lesz benne hegedű. Ez tiszta Róma, gyerekek. Rosalia, Björk, Yves Tumor, Bergen a diszkosítben.
2: De Róma vagy Róma?
1: Róma vagy Róma.
2: Igen, melyik? Hosszú vagy rövidó?
1: Neki mindegy szerintem.

0: Szerdán pedig én pörgetem majd élőben a lemezeket itt a Rádió Egyen, úgyhogy várok mindenkit szeretettel, de persze holnap is. Sziasztok!
1: Ameddig a fölkerekén szolgálok és zenének hambai PG voltam, szombaton ugye vár itt a Pesti Rakparton egy díjtalanul látogatható rendezvényen, egy 5 órás szettel várok mindenki sok-sok szeretettel. 50 éves születésnap partim lesz, előttem majd Fatboy Cimborám játszik 5 órát, és egy dologgal búcsúznék, ugye vár diszkó, amikor előre ment, akkor elment vele a lelkem, de most Borisszal visszaküldte, és ezt köszönöm a sorsommal. Szavaztok!
2: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy ez még itt egy premier lesz a végén, július 4-én Club Speed Budapesten, erről jutott eszembe ez a dal, mert hogy csináltam belőle egy új remixet, még játszottam a Spinbe, ez Jens Lupsentings, kérem szépen, és ez egy igazi trance, úgyhogy kicsit átdolgoztam, melodikusát tettem, én búcsúzom mindenkitől, én mixeltem az elmúlt egy órában, és lesz majd buli a Szelidi Tónál szombaton. Szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifú.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fecsa nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

Show. A Rádió 1 stage minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, a World is Mine sztárjai, Regal

0: héten a műsorvezetőt telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapart Fest. Rád Kevin. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz velünk ez a következő három óra, óriási dance slágerekkel, extra újdonságokkal, valamint régi nagy klasszikusokkal felújított változatban. Mellette mindentől Metzger Viktória, hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Rengeteg isteni zenét szeretnék nektek bemutatni, kezdjük el!
1: Bizony, startoljunk is a World is Mine Radio Show-val. Itt is van már Robin Schulz és Szigala közöse, ez az AM to PM.

0: Crazy Town legendás klasszikusa, a Butterfly, Brad Easy gondolta újra. Ebből jövünk éppen kifelé a Rádió 1-en a Hurt Is Mine Radio Show-ban. Mellettem 11-ig Metzger Victoria a lemezjátszói mögött. Nagyon sokan kérik a Miss Mooddal és Nagy Bogival készített dalodat nálam a kívánság műsorban. Úgyhogy nagyon jól működik a Rádió 1 hallgatóknál. Nálad milyenek a visszajelzések?
1: Hát nagyon jó, képzeljétek el, hogy 3 hetes most már a dal, és túl vagyunk a 600 000 hallgatáson. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez óriási dolog. Én nagyon-nagyon örülök neki, hiszen nagyon-nagyon jól sikerült, és nagyon pozitív üzeneteket kaptunk a csajokkal együtt, és hát ugye nagyon jól sikerült a Rádió 1-es születésnapon is a bemutatója ennek a dalnak, úgyhogy imádtuk.
0: Bizonyám, úgyhogy menjünk be.
1: Bizony, itt is van már a háttérben Nagy Bogi és Miss Mood, valamint Metzger Victoria és az Éden.

9-től a Rádió 1-en Magyarország legjobb DJ-ivel. A lemezjátszóknál Metzger Viktória! Metzger Viktória!

0: Faithless és Bibi Rexa, ez volt a New Religion a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Végre igazi nyár van, és ez azért is jó, mert hogy Viki most egy trikóban van, és végre látom a tetoválásokat, amiket alapvetően nem szoktam nézni, és most nagyon megakadt a szemem jó néhányon. Hány tetoválás van rajtad összesen?
1: Képzeljétek el, hogy még az első 4-5-nél számoltam, aztán ott megálltam, és most már nem tudom, ugye nekem a két teljes karom az tetoválva van.
0: Igen.
1: Igazából talán csak itt a hátsó rész az a felkaromnál, ami üres. Egyébként tervezek még oda is, csak a szem látom, és az ideges.
0: Menő. Melyik a legfrissebb ezek közül, vagy melyik a legutóbbi?
1: Ez a kettő pillangó itt van, sőt három van. Szoktam egyébként tartani néhány évet, ugye nagyjából hát egy ilyen 20 évet tetováltatok. Úgyhogy ez nem olyan régi, ez nagyjából egy fél éves tetkó.
0: Jól néz neki, menő.
1: Köszönöm szépen.
0: Na menjünk közben mi is tovább.
1: Bizony, érkezik is már egy újdonság tőlünk, úgyhogy hallgassátok szeretettel Fishert és a Tones and I-t, ez a Favor.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show hétfő este 11-ig Metzger Viktória lemezjátszói mögött Alex Kenji jön, aki egy időben nagyon sokat járt hozzánk.
1: Igen, csomószor járt, mert nagyon sok slágere volt, amit játszottunk, aztán eltűnt elég hosszú időre. Magyarországon annyira nem volt jelen az ő munkássága, aztán most visszatért, és ugye rendszeresen lehet nálunk hallani a Bumble egy című trackjét, úgyhogy ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Max Tyler, Graduate és az Old School Flavor, milyen zseniális zene. Itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Metzger Vikivel maradunk mind a ketten a stúdióban, és hát óriási energiákkal, meg óriási dalokkal jövünk majd vissza 10-től, például Martin Garrix és Ed Sheeran kollabjával, vagy éppen Gordóval és a Loco Locoval.
1: Bizony, ne menjetek sehová!
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
5: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
7: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat, gyerünk!
8: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
6: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
2: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék hajója.

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanja jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel, Szántódrév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkoz élőben Balázsékkal, a nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, persze nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron

0: Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy. Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, zseniális zenék várnak rátok ebben az órában is. Még mindig Metzger Viktória, itt tőlem jobbra a Rádió 1 stúdiójában. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok! Hoztam is egy óriási kedvencemet, Side Piece-től nagyon sok mindent játszom, de ez a feldolgozása, ez egyszerűen zseniális, úgyhogy érkezik a Cry For You.

DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió 1-en. This is the World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál. Victoria Metzger.

0: Itt a Rádió 1-es a Third Is Mine Radio Show, Metzger Victoria a lemezjátszói mögött, jön a Stadium XL és a Sam Gray-el közösen készített dalotok. Ennek már mind ennek a felállásnak lesz még folytatása?
1: Én nagyon szeretném, most megmondom őszintén, hogy nem beszélgettünk a fiúkkal róla, de simán el tudom képzelni, hogy ők nagyon sokszor voltak a saját rendezvényemen is a Metzger & Friends-en vendégek, és hát nagyon jó viszonyt ápolunk, nagyon szeretem a srácokat, úgyhogy én örülnék egy folytatásnak, majd beszélek velük, megpróbálom leütni. Úgy. Azért a Stadium XL nagyon nagyban van.
0: Igen, és hát ugye idén felépnek a Tomorrowlanden mind a két hétvégén.
1: Bizony, és ugye tavaly is felléptek, úgyhogy nagyon menők a srácok. Tavaly például pont azért nem tudtak eljönni az egyik saját rendezvényemre, mert hirtelen bejött egy Tomorrowland, és akkor mondták, hogy ugye nem baj, hogy oda mentek. Mondom, viccelek, mondom, mindjárt is lemondom, hadd kísérjek el titeket, úgyhogy a sajátom az is.
0: Ezt az indokot el lehet fogadni, hogy a Tomorrowland miatt nem jönnek.
1: Ezt el lehet, úgyhogy nagyon szeretem a srácokat, és nagyon örülök, hogy dolgozhattam velük együtt, és ilyen régóta jó kapcsolatot ápolhatok velük. Mehetünk is tovább a lecsület, még óval, csak itt a Rádió 1-en, a Verizmány Rádió Show-ban.

Show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. And the turntables now. Victoria Metzger. Victoria Metzger. Good start.

0: Joel Corey és a Galantis Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en a Zörd Is Mine Radio Show-ban, és nektek is érdemes ám jó sokáig maradni 11-ig Metzger Viki a lemezjátszói mögött, aztán Kollár is jön még 11 és éjfél között. A Medúza friss zenét készítettük közben nektek elő. Neked hogy tetszik, Viki?
1: Hát amióta Medúza képben van, én azóta kedvelem Medúza munkásságát, és szerintem nagyon jól adja ezeket a deep, progresszív house trackeket, és egyébként a Don't Wanna Go Home is ilyen, tök jó remixek is vannak belőle, úgyhogy most ezzel folytatódik a World is My Radio Show.

World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. Metzger Viktória. Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Radio Egy Hungary. World is Mine Radio Show.

0: De jó volt ez, Three Drivers on a Vinyl és a Grease 2000 Max Tyler idei átiratában a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Metzger Viki a lemezjátszói mögött, aki lassan kezdi a mai fináléját, jön tőle az utolsó 15 perc, aztán pedig Kollár is vár még rátok 11 és éjfél között, és egy baromi dögös, nagyon-nagyon nyári, fantasztikus house zene érkezik most Bob Sinclairtől és Kiesától.
1: És mindig mondom, hogy Kiesa egyébként a vokál tekintetében teljesen olyan, mint a Kylie Minogue énekelne ebbe a trackbe, de nagyon-nagyon jó. Én tök örülök, hogy teljesen más irányból is lehet vele így együtt dolgozni, mert ez menő, úgyhogy tőlük érkezik most az I Can't Wait.

0: Viki ma ezt hagyta a legvégére. Erős ez a hét, ami a fellépéseket illeti?
1: Nagyon durva, igen, már eléggé benne vagyunk. A nyárban, jó idő tekintetében is, és fellépések tekintetében is. Úgyhogy a héten, kérlek szépen, figyeljetek nagyon jól, csütörtökön megyek egy buliba, ahol még nem tudják, hogy én fel fogok lépni. Úgyhogy figyeljétek az Instagramot, annyit árulhatok el, hogy Budapesten lesz, és nagyon különleges buli lesz. Pénteken pedig nyitjuk ugye a rezidenciámat Siófokon, a Metzgeren Ferencet, azt is nagyon-nagyon várom már, és sok mindenkit várok szeretettel. Képzeld el, Pixa is a vendégem lesz. Szereted
0: nem
1: a Pixát.
0: Mond, ja, én nagyon!
1: De át fogom adni de neki, úgyhogy együtt fogunk bulizni, aztán szombaton duplázom, egyet megyek Győrbe is, Vonyarcvashegyre, de nehéz szó ez, könyörgöm. Nehéz város. Aztán pedig vasárnap sincs megállás, és Fehérvárra megyek, az egyik legnagyobb fesztiválra.
0: Hát Viki, akkor jó bulikat kívánunk neked, köszi ezt a ma estét, ti pedig maradjatok mindenképpen, jön Kollár!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2, 3, 4

Show. A Rádió 1 stage minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World Is Mine sztárjai, Regal

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
1: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Is Mine radio show starts now. World is mine.
1: Hello mindenkinek, remélem bírjátok még innentől, Kollár diktálja az iramot. Hello, hello!
2: Kezdi csokolom, rádió egy sok szeretettel köszöntök mindenkit. Rúgjuk be az ajtót, kezdjük el a mai utolsó órát. Ez még mindig a World is Mine Radio Show. Elsőként érkezik Kató és a Turn the Lights Off. Ezzel folytatódik még egyszer a World is Mine Radio Show.

0: Ennek nálunk a hétfő esték, itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show Kollára lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Bibi Rexa és Faithless közös, el sem hiszem, hogy ezt a két előadót, ezt a zenekart és ezt az előadó hölgyet egy mondatban mondom, pedig ez megtörténik, ugyanis 2025-ben megint csak visszanyúltak az Insomniához. Ez a New Religion, úgyhogy sokan azt mondják, hogy zseniális, sokan azt mondják, hogy nem annyira zseniális, nagyon-nagyon megosztó dal lett, de Bibi Rexát egyáltalán nem szabad hibáztatni azért, amiért visszanyúl a régi klasszikusokhoz, ezt én sem teszem, úgyhogy még egyszer, ezzel folytatódik a Third Is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show. Mellettem Kollár a lemezjátszóim mögött hétfőnként 11 és éjfél között mindig ő nálunk az állandó rezidens. Hello Kollár, még egyszer.
1: Szia Geri, köszöntök sok szeretettel mindenkit. World is Mine Radio Show, megyünk tovább a lendületből, nem megyünk vissza. Jön az utolsó 30 perc, a következő második 30 perc. AM to PM, Robin Schulz és Szigala közöse, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Kollára lemezjátszói mögött Jennifer Lopez és David Guetta végre készítettek egy közös dalt. Nagyon jó lett, és nagyon érett már ez a kollab.
1: Igen, nagyon-nagyon kemény, hogy Jennifer Lopez és David Guetta nevét is egy dalba és egy mondatba említhetjük, de 2026-ra ez is megtörtént, ez a Save Me Tonight, ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Kollár mai szettjét is vissza tudjátok hallgatni már holnap a weboldalunkon és az applikációnkban. Nagyon köszi ezt az elmúlt egy órát, milyen lesz neked ez a hét?
1: A World is Mine-nal karöltve nyomjuk a nyári eseményeket, egyre több a nyári buli, hál' Istennek, és majd sok Rádió 1-es közös bulink is lesz a nyár folyamán különböző fesztiválokon. Várunk mindenkit sok szeretettel.
0: Mára tehát ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a World is Mine után is megállás elő mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvenceket hozom nem sokára Katy Perry-től, Martin Garrix-től, vagy éppen Sam Feltől is, most viszont Ray-t választottam. Ezt is imádjuk. Where is my husband? Ez jön itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai sláger.

0: Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: Sofia, tüzéztő.
2: Bella!
3: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék, páros belépőért a Sopron Festre. 10 óra után, aki ügyesen telefonál 10-ként tudja a rádió eszlogent, az be is zsebelheti. Addig pedig jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül. ATB Topic, észre van ezt is a Your Love, amit indítok.

De nagy kedvenc! Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 3/4-1 után is, a Balmar és a Színvak a hazai kedvencek közül, egy kis dob a végére. Pám, és megállás helyett az újabb nagy kedvencet már el is indítottam, Sam Feld, Rosaline, Heart Like Mine, ez jön itt a rádió egyen.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a klasszikus hangképzést is tanuló Bibi Rexa folytatásban, aki mely időnként azért ezt be is mutatja, néha a színpadon, néha pedig interjúkban, hogy ő akár, hát én nem tudom megállapítani, hogy mennyire tökéletesen, de azért fűre elég jól tud énekelni operát is. Bizony, ez viszont most egy igazi mai sláger tőle, Bibi Rexa és a New Religion a rádió egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a friss infók szerint pedig Ariana Grande új kislemeze a Billboard élén nyitott, mert hogy megjelent a legújabb kislemez az énekesnőtől, Hate That I Made You Love Me. Szerintem szenzációs. Aki még esetleg nem hallotta, a radio1.hu bele is tud hallgatni, meg egy-két extra infót is írunk róla. Az igazi mai slágerek között viszont én most Rádió 1 DJ-t választottam. Jaminát a folytatásban Tóvaj Lennivel, ez a Feel the Fire.
1: Sziasztok, én Jamina vagyok.
2: Sziasztok, én pedig Tolvaj Reni vagyok.
1: Ez itt az új dalunk, a Feel the Fire. Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi